0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsáka repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi agyunktus a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, nem kell levágni a jobb lábát.
6: És mi a rossz?
5: A balt sem kellett volna.
4: Kamu reklámot hallottak.
3: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Technology Terminator, the bass drive. Technology Terminator, the bass drive.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
8: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAUI azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: never change.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
2: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től a Hobby Rádióban. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: műsor.
1: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyradio.hu.

te kis grubiga. Tudom, te nem vagy egy szende szűz, a szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk

szeretném végre tudni azt, hogy a bulingba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom az enék már kikészít és megőri. Táncolj nekem egész este.

tatuolj. Neked nem használ az intő szót, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó. Ezerszer mondták a legnagyobbak, szex, drog, pia, rock and roll. Most már hallgass te is mindig ránk, és mi rád találunk valahol. Te rájöttél a dolog lényegére, hogy már nem számít ki mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen állt.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád.

0: Hobby Rádió.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, na volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAUI azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Ha Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
11: Fogalmai mélyedek ki a busztába!

0: Kamu reklám.
1: Európa legnagyobb, független PB gázszolgáltatója. Nemzetközi és országos hálózat. Ó, na minőség. Hívja kék számunkat, hogy hívja kék számunkat, hogy elmondhassuk csak önnek szóló ajánlatunkat. Prima gáz. Öné... ezt felejtsük el, ami ide van írva, hogy csirke kibújik, mert...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Aki a villamos alatt fekszik, nem őszinte a mosolya.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Ingyenes Sirius Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNH bakszám. Csak a KNH faszámlát nyit.
1: Kamu reklámot hallottak.

daar is laat om één. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

jár. Nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! Huszonyod ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják?

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, na volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csőjog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Hobbi Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió.
3: Műsorajánló.
5: Világjáró.
6: A Hobbi Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobbi Rádióban.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
9: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.

0: talán utolsó szabad két órája?
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hopi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 20-án köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jákve az én Istenem. Ünnepelnek még az Illések július 20-án kívül február 16-án és július 4-én is. Betézése Illéske, Illi, Illike, Illus és Ili, jeles viselője névnek Éliás, Canetti író, valamint önkedves Illés. Ezen a napon köszöntjük még Aurél, Eliana, Éliás, Folkusz, Jeromos, Margarét, Margaréta, Margarita, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Soraya és Szörénke nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ezen a napon, milyen érdekességek történtek. 1870-nel kezdünk, július 20-án meghalt Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Dr. Graf kiváló módszer dolgozott ki a szürkehályok eltávolítására, illetve a kancsalság operálására. Ő vezette be a Helmholtz által szerkesztett szemtükröt a gyakorlati szemészetbe. Folytassuk 1899-el, július 20-án Szombathelyen megszületett Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parkettaragasztó eljárás feltalálója. Ugorjunk a 20. századra, 1919. július 20-án megszületett az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki 1953-ban elsőként jutott fel a világ tetejére, a Mount Everestre. Folytassuk a 20. századdal, és most már itt is maradunk. 1926. július 20-án Budapesten meghalt Liebermann Leo, orvos, vegyész, a magyar biokémia alapvető alakja. Nevéhez fűződik a magyar biológia biokémiai ágának kialakulása, több módszert is kidolgozott a különböző élelmiszerek tápanyagtartalmának szennyeződéseinek meghatározására. Jelentősek voltak az embriokémiával és a fehérjékkel foglalkozó kutatásai is. 1945 a következő időpontunk, július 20-án Párizsban 73 éves korában meghalt Paul Ambroise Valéry francia lírai költő és esszéista, akinek főművei a Régi versek albuma és a Varázslatok. Két évet lépünk előre, 1947. július 20-án Mexikóban megszületett Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes, aki 2000-ben 8 Grammy-díjat nyert, elérve ezzel Michael Jackson 1983-as rekordját. Folytassuk 1973-mal, július 20-án máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. Bruce Lee édesapja révén kínai származású, bár az Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett, kung fut, ezen belül Wing Chun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. július 20-án az amerikai Viking egy robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. július 20-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 38-tól 42. vers. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Délkirálynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Elmélkedés. A farizeusok és írástudók jelet kérnek Jézustól. Kérésük mögött nem hit, hanem kéte és elutasítás húzódik. Jézus nem teljesíti a kívánságukat, mert tudja, aki valóban nyitott, az már eddig is elegendő jelet látott, de aki nem hisz, annak a legnagyobb csoda sem lesz elég. Jézus gonosz és hűtlen nemzedéknek tartja a kérdezőket. Ez nem indulat, hanem prófétai figyelmeztetés, amely számon kéri a nép hűtlenségét, mert újra és újra máshoz fordulnak, nem Istenhez. Az emberi szívnek valójában nem bizonyíték kell, hanem megtérés, nem újabb jelek, hanem alázat és engedelmesség. Aztán Jézus Jónás személyéről beszél, aki 3 napot töltött a hal gyomrában. Jézus pedig 3 napot tölt majd a sírban. Ez a legnagyobb jel, az ő halála és feltámadása. A példák, amelyeket Jézus említ, a niniveiek megtérése, illetve a királynő Salamon iránti tisztelete, arra emlékeztetnek, hogy a pogányok nyitottabbak Isten szavára, mint a választott nép tagjai. Megdöbbentő, de igaz. Sokszor azok, akik kívül vannak, őszintébben hallgatják Isten szavát, mint azok, akik ismerik. Vajon mi is jeleket kérünk? Sokan látunk, sokan hallunk, sokszor részesülünk a szentségekben, de megnyitjuk-e igazán a szívünket? Engedjük-e, hogy Jézus feltámadása bennünk is életet ébresszen? Nem új jelekre van szükség, hanem arra, hogy a már meglévő jelekre választ adjunk. Bűnbánattal és hittel. Uram Jézus Krisztus, hányszor kértem jelet tőled, mintha még mindig nem hinnék igazán, pedig te már megtettél mindent. Meghaltál és feltámadtál értem. Bocsásd meg hűtlenségemet, amikor megelégszem a látszattal a vallási életben, és nem a Szentlélek szavára figyelek. Hiszek benned, Uram, és szeretném, hogy a te feltámadásod jele élő legyen bennem. Bátorító, átalakító, reményt adó. Ne engedd, hogy elmenjek jelenléted csodái mellett. Taníts meg arra, hogy ne több jelet kérjek, hanem nyitottabb szívet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Szia, Bajusz!
4: Ahoj, Poplacek!
5: Guten Tag, faszikáj!
6: Dobr dám, zsej, ljubos!
7: Mi? Hé, hey, Pajtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
4: Ugyan, miről énekelhetnénk?
6: Na nézd már a kis kakukkot!
8: Hát nem teljesen tök mindegy.
4: A disznóvágásról?
5: Vagy az arról, jó, hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését?
7: Hát te ezt nem értem.
8: Vagy értelmetlen számunkra teljesen érdektelen dolgokról?
9: Mindegy!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy magyaros ételt hoztam önöknek, magyaros csirkemájt fogok készíteni a hozzávalók 4 szemére. 1/2 kiló csirkemáj, 2 darab paradicsom, 2 zöld paprika, 1 nagy fej vörös hagyma, 1 kis kanál erős pista, bors, 3 szál petrezselyemzöld, 1 evőkanál ételkeményítő, 3 deciliter tej, 1/2 deci fehérbor és 4 evőkanál olaj. A májat megtisztítjuk hártyáitól, erejét levágjuk és 10 percre tejbe áztatjuk. Ezt a folyamatot ne hagyjuk ki, ízletesebb lesz tőle a csirkemájunk. Az apróra vágott hagymát 2 evőkanál olajon üvegesre díszteljük, hozzáadjuk a karikára reszelt paprikát, majd 2 perc múlva a héjától megtisztított feldarabolt paradicsomot is. Együtt pároljuk körülbelül 10 percig. A májról 2 darabra vágjuk, és a maradék olajon hirtelen átsütjük. Megborsozzuk, hozzáadjuk az erős pistát, és a lecsós keverékkel vegyítjük. Felöntjük borral, és 6 percig együtt pároljuk, 5-6 percig. Végül a keményítőt elkeverjük 2 evőkanál vízzel, és a májhoz adjuk. Tálaláskor a tetejét megszórjuk apróra vágott friss petrezselyemmel, friss kenyérrel és behűtött uborkával ajánlom.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobby rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
0: Jó reggelt!
2: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, na volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csőjog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAUI azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 20-a hétfő. A fővárosban egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerületben a Damjanich utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenmiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 20-án köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jákve az én Istenem. Ünnepelnek még az Illések július 20-án kívül február 16-án és július 4-én is. Betézése Illéske, Illi, Illike, Illus és Ili, jeles viselője névnek Éliás, Canetti, író, valamint önkedves Illés. Ezen a napon köszöntjük még Auriel, Eliana, Éliás, Folkus, Jeromos, Margarét, Margaréta, Margarita, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Soraya és Szörénke nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával július 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ezen a napon, milyen érdekességek történtek. 1870-nel kezdünk, július 20-án meghalt Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Dr. Graf kiváló módszer dolgozott ki a szürkehályok eltávolítására, illetve a kancsalság operálására. Ő vezette be a Helmholtz által szerkesztett szemtükröt a

0: élelmiszerek tápanyagtartalmának szennyeződéseinek meghatározására. Jelentősek voltak az embriókémiával és a fehérjékkel foglalkozó kutatásai is. 1945 a következő időpontunk, július 20-án Párizsban 73 éves korában meghalt Paul Ambroise Valéry francia lírai költő és esszéista, akinek főművei a Régi versek albuma és a Varázslatok. Két évet lépünk előre, 1947. július 20-án Mexikóban megszületett Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes, aki 2000-ben 8 Grammy-díjat nyert, elérve ezzel Michael Jackson 1983-as rekordját. Folytassuk 1973-mal, július 20-án máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. Bruce Lee édesapja révén kínai származású, bár az Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett, kung fut, ezen belül Wing Chun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. július 20-án az amerikai Viking egy robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. július 20-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 38-tól 42. vers. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Elmélkedés. A farizeusok és írástudók jelet kérnek Jézustól. Kérésük mögött nem hit, hanem kéte és elutasítás húzódik. Jézus nem teljesíti a kívánságukat, mert tudja, aki valóban nyitott, az már eddig is elegendő jelet látott, de aki nem hisz, annak a legnagyobb csoda sem lesz elég. Jézus gonosz és hűtlen nemzedéknek tartja a kérdezőket. Ez nem indulat, hanem prófétai figyelmeztetés, amely számon kéri a nép hűtlenségét, mert újra és újra máshoz fordulnak, nem Istenhez. Az emberi szívnek valójában nem bizonyíték kell, hanem megtérés, nem újabb jelek, hanem alázat és engedelmesség. Aztán Jézus Jónás személyéről beszél, aki 3 napot töltött a hal gyomrában. Jézus pedig 3 napot tölt majd a sírban. Ez a legnagyobb jel, az ő halála és feltámadása. A példák, amelyeket Jézus említ, a niniveiek megtérése, illetve a királynő Salamon iránti tisztelete, arra emlékeztetnek, hogy a pogányok nyitottabbak Isten szavára, mint a választott nép tagjai. Megdöbbentő, de igaz. Sokszor azok, akik kívül vannak, őszintébben hallgatják Isten szavát, mint azok, akik ismerik. Vajon mi is jeleket kérünk? Sokan látunk, sokan hallunk, sokszor részesülünk a szentségekben, de megnyitjuk-e igazán a szívünket? Engedjük-e, hogy Jézus feltámadása bennünk is életet ébresszen? Nem új jelekre van szükség, hanem arra, hogy a már meglévő jelekre választ adjunk. Bűnbánattal és hittel. Uram Jézus Krisztus, hányszor kértem jelet tőled, mintha még mindig nem hinnék igazán, pedig te már megtettél mindent. Meghaltál és feltámadtál értem. Bocsásd meg hűtlenségemet, amikor megelégszem a látszattal a vallási életben, és nem a Szentlélek szavára figyelek. Hiszek benned, Uram, és szeretném, hogy a te feltámadásod jele élő legyen bennem. Bátorító, átalakító, reményt adó. Ne engedd, hogy elmenjek jelenléted csodái mellett. Taníts meg arra, hogy ne több jelet kérjek, hanem nyitottabb szívet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Kamu reklám.
2: Ha megígérem, hogy hiányozni fogsz, elmész.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Jó reggelt!
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, na volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.

0: Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Július 20-a hétfő. A fővárosban egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerületben a Damjanics utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenmiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Lenni, annak pókol bokkal jutni, ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dúdát fújni.

elmúlt percekben hangszeres magyar népzenét hallottunk dr. Sárosi Bálint gyűjtéseiből. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Most egy két részes sorozatot indítok el, hangszeres magyar népzene címmel, dr. Sárosi Bálint gyűjtéseiből fogok most válogatni. A második részt a következő adásomban fogják majd hallani. Az elmúlt percekben összefoglaltam, hogy az első adásomban mi volt hallható. Ezek között volt olyan adásom, olyan műsorszám is, amely egy másik műsoradásomban volt hallható. Először kolompokat hallottunk Bugacpusztáról, a felvétel 1976-ban készült. A második felvételen ostor durogtatást hallottunk kanásztülökkel, kutyával, illetve disznókihajtással, a felvétel 1977-ben készült. A harmadik felvétel 1968-ban készült Ádándon, egy kanásztülököt hallottunk, azt mutatták be, hogy hogyan szokták a disznókat kihajtani. A következő felvétel Sárándon készült 1961-ben, itt egy hortobágyi pásztor énekelte el azt a népdalt, amit kihajtáskor szoktak énekelni, majd eljátszott a levélsípon és furuján. A következő felvétel Székely Szent Mihályon készült 1974-ben, egy forgatóst hallottunk furuján. Az utána lévő felvétel egy medvés volt kettős furuján, amely gyimes középlokon készült. Utána egy övest hallottunk furuján. A felvétel 1968-ban készült, előadta Tálász András vaskuti lakos. Saját készítésű moldvai furujáján. Utána pedig egy hosszú furuján hallható felvételt hallottunk, amely 1962-ben készült Zádoron. 1964-ben Ter Dudástól hallottunk két népdalt, a felvétel Romhányban készült, ezután Jankovics Imrét hallottuk dudálni, a felvétel Csurgon készült 1961-ben. Ezután egy idős asszonyt hallottunk Szanyból, Győr-Sopron megyéből, aki a dudát utánozta, a felvétel 1967-ben készült. Most pedig hallgassunk meg egy olyan felvételt, amely 1961-ben készült, egy ember egy széken dobol és közben fütyül. A felvétel Sárszent Miklóson készült. Sárosi Bálint egy rádióműsorban így mesélte el a gyűjtés körülményeit. Egy kollégájával gyűjtött, és megállt egy háznál, és látta, hogy vasvillával egy ember rakja a trágyát. Sárosi Bálint kérdezte tőle, hogy bemegyünk, a kollégájából mondta, hogy bemegyünk. Be is mentek, és köszönt neki, hogy jó napot kívánok. Hát az atyafi igencsak meg volt lepődve, hogy ugyan mit akarnak ezek. Sárosi Bálintnak volt egy olyan ötlete, hogy elkéri tőle a vasvillát, majd ő folytatja tovább. Hú, ezek tényleg akarnak valamit, gondolta az ember. Oda is adta neki, hát Sárosi Bálint ő elkezdte rakni a trágyát, hogy már jól, gyerekkorában jól megtanulta, mert ugye falun született, egészen pontosan Csíkrákoson. Na, miután ez befejeződött, akkor megkérdezte a Sárosi Bálint az atyafitől, hogy van-e bora. Volt neki bora, és onnan már simán ment mindent, egyből rá lehetett venni, hogy csináljon valamit. Így szólt az a nóta, amit Sárosi Bálint akkor rögzített.

0: A következő felvétel létavértesen készült 1978-ban. Egy citer együttest hallunk Köcsög Dudával és Kanállal. A Köcsög Duda az, amelyik azt a röfögő hangot adja, ezt a A Kanállal meg a ritmus kísérletet fogják hallani.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

A következő felvétel szintén 1961-ben készült, Romhányban. Egy dudanótát hallunk, énekelve és furulyán.

Ménysége. Udvaromon két kis csirke, egyik kakas, másik érce, vegyen meg az úr estére, jó paprikás lesz belőle.

0: A következő felvétel 1964-ben Csurgón készült. Ismét egy furulyást hallunk.
1: Ide hírjegye betyár vagyok, patkúj az én nevem. 36 megyébe ide keresnek engem.

Noć bokoniar dynek, meganaka híres, illova börtönnek. Hallottam, hallottam, szenvedtem is benne, sok keserű könnyet,

0: Megfigyelhettük az előző felvételben, hogy a háttérben csirke sipogás is hallatszott. A következő felvétel szintén csurkon készült, 1961-ben Jankovics Imre előadásában, most hosszú furúján fog játszani.
1: Elragyar a rózsám, nincs egy sár, nincs is az ajtóban semmi zár. Sárga kövés van az ajtómon, rózsa nyílik az ablakomon.

0: A következő felvétel Jász Szent Lászlón készült 1976-ban. Egy énekes fog énekelni, majd okarinán fogja eljátszani a nótát.
1: Leégett a kecskeméti gyufagyár.

0: A következő felvétel 1961-ben készült, egy Bukovinából áttelepült idős Székely bácsi előadásában, aki énekelni és peremfuruján fogja eljátszani. Pál Antalnak hívják a bácsit. Ugyanabban a rádióműsorban Sárosi Bálint így mesélte el a gyűjtés körülményeit. Ment be a házba, ahol a fiatalok dolgoztak az istálóban, és mondja Bálint, hogy Pál Antalt keresi. Hát, az bizony keresheti, ha még él. Bement Sárosi Bálint a házba, ott feküdt Antal bácsi az ágyban, kifele fordulva a fal mellől. Kérdezi tőle, hogy mit akar maga tulajdonképpen. Bálint mondja neki, hogy olyat, amit el is vihet, meg emlékül is megtarthat magának. És még az utókornak is meg fog maradni. És mi lenne az, kérdezi Antal bácsi. Hát furujázna meg énekelne. Erre Antal bácsi azt mondja, egy a baj, nincs már furujám. Hát hol van a furuja? Eladta a szomszéd gyereknek. Sárosi Bálint elővette a zakója zsebéből egy lapos üveget, kérdezi tőle, na iszik egyet? Hogy ne innám, azt mondja. No, és akkor el is énekelte a nótát, utána átment a szomszédba, elkérte a gyerektől a furuját, néhány szem cukorkáért meg is kapta, aztán el is furujázta a nótát. Így szólt a felvétel, furujázva és énekelve.
1: Sír a szemem, hull a kenyvem, mely igazán fáj a szívem. Fáj a szívem, az hazám őt, apám is él, de anyám is. Édesanyám, sok szép szíve, ne hagyjon el soha engem.

Sír a szemem, hull a könyvem, mely igazán fáj a szívem. Fáj a szívem, az hazám.

0: Ezután Sárosi Bálint Anti bácsiról csinált néhány fotót is, kitámolygatta a Sámlira, majd erre Anti bácsi megszólalt megint. Van ennek a nótának egy másik változata is, elmondom magának, de föl ne vegye. Sárosi Bálint próbálta meggyőzni, hogy miért ne vegye föl, hát hiszen ez is hadd maradjon már meg az utókornak. Ez a dal ugyanez a keserves lesz, csak teljesen más szöveggel. Itt nagyon híres embereket fog Anti bácsi énekkel megénekeltetni. Ugyanis nem fogom elárulni, hogy kiket fognak megénekelni, kiket fog megénekelni Anti bácsi. Szerintem a szövegből úgyis rá fog jönni mindenki. Íme itt a nóta.
1: Haragusnak a jó gazdák, mire isznak a kommunisták. Éjjel lopnak, nem alusznak, nappal isznak, nem dolgoznak. Azt gondolják, mindig így lesz, majd meglássák, a változás lesz.

A következő felvétel Zádoron készült 1961-ben. Egy flótán fog játszani egy furulyás népdalokat.

Most pedig kettős fruján hallgassuk meg egy népdalt, a felvétel Gyimes középlokon készült 1963-ban.

0: Most pedig hallgassunk meg két népdalt, diadikus citerán. A felvétel Öreglakon készült 1961-ben.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: A kisasszony szobájába sírdogált a János. Azt kérdezi a kisasszony, mi bajod a János? A kisasszony megengedné, az ágyára fölfekhetnék, lehet szívem János.

Most pedig egy citál együttest hallgassunk meg Levélsíppal. A felvétel 1969-ben készült Püspökladányban.

Ismét Duda zenét hallunk Puszta Somorjáról. A felvétel 1968-ban készült egy Sós Antal nevezetű Dudástól. A Duda, amin a Dudás játszott, akkor már nem az ő Dudája volt, már évekkel ezelőtt eladta a Győri Múzeumnak, így a Dudás a múzeumtól kölcsönvett Dudán játszik. A felvétel elején az is hallatszik, hogy a Dudás dagatra fújja a Duda tömlőjét, ennek a zaja is fog hallatszani. A másik érdekesség az a felvételben, hogy időnként, amikor a Dudás nem fújja a Dudát, hanem nyomja a tömlőt, aközben énekelni is fog.

Most pedig hallgassunk meg egy paraszt zenekart, kétféle felállásban fog eljátszani egy népdalt, először részfúvósokkal és dobbal, majd vonózenekarral.

Az előző felvétel Nagycsepelyen készült 1967-ben. Befejezésül hallgassunk meg egy szájharmonikást, egy csárdást fog eljátszani.

0: Az előző felvétel 1961-ben Bánkon készült. A második résszel a következő héten jelentkezem.
1: Hobby Rádió.
2: Mit is akartam mondani?
0: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csőjog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, na volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon,

0: Lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 20-a hétfő. A fővárosban egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerületben a Damjanics utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Barátságokról, kapcsolatokról beszélgetünk. Itt lesz Soltész Rezső.
4: A mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak a legjobb barátok.
2: Ladinek Judit.
5: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
2: Lovasi András.
6: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, lehet-e ezt barátságnak hívni például?
7: Tessék, lehet.
6: Lehet.
2: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
7: Nyitott vagy arra, hogy egyszerűen bármikor az életben új, mély barátság kialakuljon? Számodra?
4: Én abszolút, hogy abszolút nyitott vagyok.
2: Soltész Rezső, énekes.
4: Egyébként mindenki számára nyitott vagyok, de nekem volt egy olyan kapcsolatom, illetve hát a házasságomról beszélek, ami voltak barátaink, és ezek bizonyos ponton megbuktak.
7: Megkoptak?
4: A megkoptak is jó, csak az, ami az egészben a lényeges, hogy a mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
2: Tarján Pál, operaénekes.
8: Általában az ember, ha jön egy új barátság, akkor ugye az úgy belém épül, és úgy többet gondolok az elhangzottakra.
7: Hát szeretettel gondolsz rá, de még az nem biztos, hogy barátság, csak beszéltetek sokszor, vagy
8: igen,
7: együtt dolgoztatok.
8: Akkor, ha jól esett ez a beszélgetés, akkor fölhívom, és akkor mit tudom én, menjünk, ígyunk meg egy kávét, vagy mit csinálsz, vagy...
7: Akkor ez azt is feltételezi, hogy ráérsz.
8: Szakítok rá időt.
7: Vagy direkt szakítok.
8: Igen, ez ezek fontos, mert én azt szoktam mondani, hogy minden ilyen beszélgetés, amit egy általad kedvelt emberrel teszel, az nagyon jó hatással van rád.
7: Tehát, meg ő rá is.
8: Meg ő rá is nyilvánvalóan.
7: De akkor te valószínűleg igényled is azt, hogy a mások társaságát igényled.
8: Abszolút.
7: Mert van család, vannak gyermekek, van feleség, minden van, és akkor még jut mindig rendszeresen, hetente jut.
8: Jut.
7: Tényleg
8: jut.
7: Többször is?
8: Többször is, ha.
7: Találkozásra és baráttal?
8: Az ritkábban, de azért hetente egyszer biztos, hogy van egy baráti társaságom, akikkel minden szerdán elmegyünk mindig máshol vacsorázni, ez ilyen 16-18 fő, évek óta.
7: És minden szerdán?
8: Minden szerdán.
7: Új, de jó.
8: Ez nagyon jó, és mindenféle típusú ember van, tehát az orvostól, a zenészen, az üzletemberen keresztül elképesztő

0: jó csapat, mindenki töltődik, tehát mindenki imádja, mindenki jön, és akkor ezt úgy tartjuk évek óta.
1: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
3: Megköttetnek, és azok maradnak egy életen át.
2: Igen. Igen.
3: És azt már felülírni egy újabb barátság nem tudja.
2: Nem azt mondom, hogy nem tudja, de amik olyan régre nyúlnak vissza, ahol olyan emlékek vannak, mint a gyerekkorunk, a fiatalságunk, ahova nagyon szeretünk visszamenni, nosztalgiázni, azokat felülírni nagyon nehéz.
4: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Például a gyerekkori legjobb barátnőm Erika, akivel az általános iskolában így kiválasztottuk egymást. Egymásra néztünk, és mi leszünk a barátnők. És a mai napig ott tudjuk folytatni a cseregést, ahol gyerekkorunkban abba hagytuk.
3: Milyen jó, emlékszel a pillanatra egyébként, amikor kiválasztottátok egymást?
2: Igen, negyedikes koromban felköltöztünk Békésről Budakalászra. Mi Békésen éltünk 5 éve gyerekkoromban, és akkor Budakalászra úgy léptem be szeptember 1-én az iskolába, hogy egy lélek nem ismert engem, és én sem senkit. És akkor beültem a padba, nagyon illemtudó, eminens kislány voltam, és akkor egyszer csak, még nem indult el a tanítás, egyszer csak egy fiú, Huva Attila, így odamutatott, hogy az ki? És akkor Erika odajött, és azt mondta, hogy ő az új lány. És akkor odajött, bemutatkozott, és elkezdett velem beszélgetni, és olyan, ez olyan jól esett, hogy természetesen onnantól kezdve a kocka el volt vetve, hogy mi jó barátságban leszünk, és egyébként Erikának tényleg egy nagyon szép lelke van, egy nagyon édes nő, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ott lakik Budakalászon egyébként, ahol ugye édesapám, úgyhogy van, hogy találkozunk is.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
4: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, tehát ez nem egy klasszikus barátság.
3: Jó szó, érdekszövetség.
4: Igen, hogy lehet-e ezt barátságnak hívni például?
3: Tessék, lehet.
4: Lehet.
3: Lehet.
4: Arra jutottam, hogy igen.
3: Miért? Ne lehet.
4: Mert sőt, ebben a korban, amiben én vagyok, már leginkább ilyen kapcsolataim vannak csak
3: az emberben. És hogyha megszűnik például az a munkafolyam, akkor megtörténhet, hogy folytatódik a barátság, de szabad megtörténni annak is, hogy nem.
4: Nyilván, inkább az egy jó dolog, hogy mostanra az egy-két, mondjuk úgy, hogy ember, aki az életem során azt mondtam neki, hogy soha többet nem állok veled szóba, mert ezt is ezt tetted velem, és volt, akivel mondjuk ezt 10 évig meg is tudtam csinálni, és nagyon jó, hogy az utolsó 2-3 évben úgy alakult az életem, hogy szinte mindegyikkel ezek az eláshatatlan ellentéteket is el lehetett ásni, kiderült, és nem is kell olyan nagyon sok hozzá. Szerintem általában azt hangzik el, hogy figyelj, én is hülye voltam, én is. Azt az, hogy nem úgy kellett volna, igen, én most már tudom, megbántam, én is. Akkor bocs, jó, és kész.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ilyen felnőttkori, és tulajdonképpen egy munkakapcsolat hozta a barátság, ez a mi kis triónk az Enikővel és a Nellyvel, a Déter Enikővel és a Fésűs Nellyvel, ami egy teljesen véletlen folyamán alakult így. Tulajdonképpen a szél hordott össze minket, és ez már egy több mint 21 éves munkakapcsolat, és nem hogy munkakapcsolat, hanem egy nagyon szoros barátság és védés dadszövetség. És ami nagyon jó dolog, hogy három nő együtt nagyon jól tud működni, ami azért szerintem ritka ebben a szakmában.
3: Meg ebben a világban az is lehet.
2: Hát,
3: de egyébként miért igen. van ez így? Mert férfiak meg olyan könnyen, vagy ezt csak én gondolom?
2: Igen, szerintem nem? Csak te gondolod.
3: Igen.
2: Szerintem igen. Szerintem férfiak a férfiaknál sem. Is ugyanúgy van. Talán ők nem annyira pletykásak, bár
3: nem
2: ezt
3: pletykálunk
2: is,
3: például.
2: Ezt is száfolnám.
3: Mi összeülünk, és akkor úgy vagyunk, meg megbeszéljük a dolgokat, meg sőt, hát barátok is, egyszer öten is, sőt, 21-en is lehetünk barátok, sőt, egy férfi körben is, ha összegyűlünk.
2: Lehet, hogy...
3: Megbeszéljük a dolgokat, és...
2: Hogy,
3: és a nőknél valahogy valami?
2: Mert a nőknél általában elindul egy klikkesedés.
3: De miért?
2: Hogyha mondjuk vannak 21-en, akkor biztos, hogy négy felé szakadnak, hogy mi ez a csapat vagyunk, akik inkább az almás pitét, mi pedig a túros pitét, és akkor írgum-burgum, és akkor kezdődik a kiközösítés, a csoportosulás. Nálunk, hála Istennek, nincsen ez. Igaz, hogy hárman vagyunk, de soha nem volt az, hogy akkor most a... másik kettő,
3: igen.
2: Hanem, igen.
3: Ez jó lehet egy ilyen igen, erő, úgy, egy ilyen trió.
2: Igen, és szerintem ebben is van a mi erőnk és titkunk, hát. Igen.
0: Ez a sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Ápoló vagy?
2: Kapcsolatápoló.
1: Kapcsolatápoló.
2: Nem vagyok eléggé, nem vagyok, inkább ilyen fatalista vagyok, szóval azt gondolom, hogy aki, aminek szembe kell jönni, az szembe jön, és egy kicsit azt gondolom, hogy akivel találkoznom kell, azzal találkozom.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Tehát tényleg ez velem szokott történni, biztos mással is, hogy, de akár mondom el is, hogy általában mielőtt, mint hogyha az ember behívná például álmába, azt, hogy mielőtt találkozom valakivel, akit régen nem láttam, van, hogy álmodok vele előtte.
1: Kapcsolatápolásban te jó vagy?
4: Igyekszem.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Igyekszem akkor is keresni valakinek a társaságát, hogyha mondjuk semmi különleges dolog nem történik. Hanem,
1: hát ez az ápolás.
4: Hanem igen, felhívni a másikat, hogy szia, mi van veled, hogy vagy. Nem azért, mert történt ez vagy az, hanem csak egyszerűen hallani akartam a hangodat.
1: Illedelmességből ápolsz, ha kell.
2: Igen, nem is illedelmességből, hanem inkább amiatt, hogy attól még, hogy valakivel nem akarok mondjuk folyamatosan együtt lenni, vagy nem tudom, attól még van valamiféle közös múltunk, meg van egyfajta felelősségem is. Ilyen értelemben szoktam kedves és udvari, igyekszem nekem is kedves és udvarias lenni, úgyhogy közben meg egyáltalán a hátam közepére nem kívánom most azt a szituációt, és azt gondolom, hogy most inkább el kéne menni a nem tudom, gyereknek a itt tankönyveiért, vagy van egy csomó dolgom.
1: De
2: sokszor ezt... Igen, meg ez egy picit rossz bennem, hogy sokszor a hozzám legközelebb állók rovására vagyok illedelmes, vagy udvarias, vagy akár azért, mert hogy azt gondolom, hogy ők úgy is kibírják, ők biztos szeretnek.
1: Pedig ez ismerős egyébként ez a dolog, de szerintem ezt meg lehet változtatni, ha az ember akarja. Ez olyan, mint egy ilyen megfelelési valami a többiek felé, vagy a külvilág felé, hogy...
2: Na, én nem akarok a külvilág felé megfelelni, egyszerűen ez egy pedig, belső igény, hogy nem akarom, hogy a másik rosszul érezze magát.
1: Hát igen, de közben...
2: Nem akarom megbántani.
1: Közben meg a hozzánk legközelebb állót meg... Én legalábbis csináltam, hogy a hozzánk meg legközelebb állót megbántottam cserébe.
2: Ezt, igen.
1: Ha valaki veled akar barátkozni, de te nem, az is egy ilyen illedelmesség, hogy valaki jön, jaj, Parikám, de örülök, hogy itt vagy, gyere, üljünk le, nem tudom, igyunk egy kávét, most, hogy itt vagy, tudom, minden szerdán itt vagy, egy kávét igyunk meg, és akkor neked meg egyáltalán nincs kedved, azt érzed, hogy...
2: Akkor most nem alkalmas. Ilyen egyszerű ez.
1: Hát igen, és te mondja, hogy de Parikám, hát... Olyan jó lenne beszélgetni, tudod, egy kicsikét, csak pár percet, üljünk már egy kávéra illedelmességben.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: Nem, akkor is azt mondom, hogy nem alkalmas. És
1: közelebb is mondja. Minden héten oda megy szerve.
2: Nem.
1: De oda fog menni, mert illed, és akkor egyszer csak...
2: Akkor elmegyek vele egyszer.
1: Illedelmességből
2: elmegyek egyszer egy kávét meginni vele, mert nem akarom megbántani, mert nincs rá jogosítványom, hogy megbántsak egy embert.
4: Történt már olyan, hogy egy felszínes, nem közeli barát volt, de egyszer csak úgy vágtam el a szálat, hogy
1: yes.
4: Én köszönöm szépen akkor nekem.
1: Nem volt
4: nagy csalódás, nagy nem tudom, én csak úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs szükségem.
1: Meg és is mondtad, vagy egyszerűen csak nyissz, és azóta is keresgéli a másik?
4: Nem keresgél senkit, senki a másikat, hanem
1: megmondtad.
4: Hanem igen, rövidre zártam.
2: Tudok keményen nemet mondani, azt akartam az előbb mondani, hogy vannak helyzetek, amikor nem, meg kell mondani, tudnék, akkor teszel jót, ha megmondod. Én tudok nemet mondani, tehát most nem.
1: A kávéra is, az előző példában, akik szólnak, aki akar, Parikám, kávézunk.
2: De nem nagyon szokott ilyen problémám.
1: De akár egyébként úgy is meg lehet mondani a nemet, hogy nem azt mondja az ember, hogy ez most nem alkalmas, hanem tulajdonképpen az érzésem, lehet mondani a másik embernek, hogy nekünk szerintem nem is kellene kávéznunk. Remélem nem bántom meg ezzel, nem? És akkor megbántom.
2: De hála Istennek nem kerülök ilyen helyzet. Nem, hála, ez nagyon örülök neki, mert ez baromi kellemetlen.
1: De még mindig jobb megmondani, nem?
2: Meg kell mondani, nem, hogy jobb, meg kell mondani, mert az ő érdekében és a saját érdekedben is, szerintem.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Annyi emberrel találkozik az ember, és annyira nehéz mindenkit méltóképpen kezelni. Kispászok, de őnek is akkor még nálam is rosszul a memóriája, és mindig így megbök, hogy te ez ki?
3: Mit tudom én?
2: Tényleg van, hogy már benne vagyunk a sztoriba, és már megtudtuk, hogy 10 éve emlékszel, amikor, és akkor ott volt a tehéz, és persze, és mi ez?
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Amivel én szerintem nagyon el vagyok maradva, de törekszem rá, hogy a családot mindig, bár nekem nincsen gyermekem, de vannak rokonaim, van apukám, van öcsém, van a szerelmem, neki van 2 gyermeke, neki a szülei, tehát hogy úgy nagyon irigylem mindig ezeket a nagy olasz családokat, vagy eleve azokat a családokat, akik úgy összejárnak is egy ilyen nagy asztal mellett, akár több napot is eltöltenek, vagy egy hosszú tartalmas napot, egy közös főzés. Egyébként anyukám volt ebben nagy.
3: Szervezte?
4: Hogy igen, hogy, és amit észreveszek, hogy mindig az étel köré csoportosult a vendégség, a család. Tehát, hogy gyertek ki a hétvégén, mert igen, én is főzök, de anyukám is nagyon jól főzött, sajnos már nincsen anyukám, hogy gyertek ki, mert lesz egy jó rántott hús, és akkor az úgy összehozta a családot.
3: Nem élő emberekkel a kapcsolatod, az milyen?
2: A családtagjaim azok bennem élnek.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: Emlékeket idéz fel, ha eszembe jut.
3: Tudod hallani a hangját egy-egy
2: érzésben? Hallom a hangját, a gesztusait látom. Előjönnek olyan 30-40-50 éves dolgok, amik egyébként eszembe nem jutnak, de ha őre gondolok, akkor eszembe jut. De én ezt nagyon jónak tartom, tehát ez színesíti az életedet mindenki.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Mindenkinek van egy saját szellemvilága szerintem. Ezek az emberek beszélnek, meg jönnek, meg amikor álmodok velük, az is nagyon furcsa tud lenni. Tehát az ember azt álmodja, hogy a nagyapja, aki meghalt 1988-ban, ott ül a konyha kredenc mellett, és akkor valami teljesen hétköznapi dolgot csinálunk együtt.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Anyukám nagyon sokáig volt például olyan, hogy félálomban hallottam a hangját. Amikor tudod, az ébredés és az alvás és ébredés között vagy, és egyszer csak így egy ilyen éteri hang megszólal. Volt olyan, hogy azt a telefoncsörgést hallottam, hogy az ő telefonja csörög mindig félálomban. Ezek szerintem olyan jelzések, hogy, és nagyon sok jó dolog történt utána velem, magánéletben is, szakmailag is.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: A Star Portré most folytatódik.
1: Szerelemben egyben az a legjobb szerinted, ha a legjobb barát is, az aki a szerelem is.
2: Optimális esetben lehet, hogy...
3: Ladinek Judit, hogy színésznő.
2: Bár én szerintem nem. Nem.
1: Nem? Nem. Ha nem, hát nem.
2: Nézd, nagyon fontos, hogy
1: barátok is
2: hogy
1: legyenek.
2: Igen, hogy nagyon jókat tudjatok beszélgetni, és mindent meg tudjál osztani a kedveseddel, a pároddal.
1: Már pedig, ha mindent, akkor az a legjobb barát, nem?
2: Igen.
1: Mert én nem akarom rád beszélni, hanem én.
2: Igen, most kimondtad, csak annyira másképpen definiáljuk, hogy amikor a barátságról van szó, akkor én nekem... Nem a szerelmem jut eszembe, igen.
1: Hát akkor lehet, hogy nem ő.
2: De természetesen, de egyébként igen. De most, hogy így mondod, igen. Igen, jó, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet.
4: A mi kapcsolatunkban
3: Soltész Rezső énekes.
4: Szóval minden perfekt módon működött. És amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
1: A legjobb barátok.
4: A legjobb barátok.
1: A legjobb barátok.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: hobbirádió.hu
7: A rádiót! Műsorajánló!
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
9: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
11: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
12: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátumától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása erről, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, legkésőbb szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénkolykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
9: Hobby Rádió.
10: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
10: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 20-a hétfő. A fővárosban egyirányosították mától az első kerületben az Attila utat, a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lezárják ma napközben az Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körönt között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerületben a Damjanics utcában ma napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenmiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták mától a külső sávot a 8. kerületben a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. A 12. kerületben a Diósárokban a Városmajor utca közelében csak a félútpálya járható, mert gázvezetéket javítanak.
10: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
13: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Kollár László, egészségügyi szakembert. Köszönöm, hogy itt a Pagony Kávéházba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Kollár Lászlóval ma az őssejtes gyógymódokról beszélünk. Mi az az őssejt fogalma, László?
1: Hát az őssejt fogalmán azt értjük, amikor a férfi és a női sejt egyesül egy fogantatásban, ugye akkor létrejön egy közös sejt, amit zigótának hívjuk, és tulajdonképpen ez a zigóta tartalmazza azt az alapősejtet, ami hordozza azt az információt, hogy az illető hogyan néz ki. Milyen képességei és
0: tulajdonságai. Tehát a papából és a mamából is a legjobbakat, vagy a legrosszabbakat?
1: Hát ez úgy van, hogy a hasonló a hasonlót és a zsák a foltját találkozik. Véleményem szerint nincs rossz, vagy nem jó, csak jó lehet, hiszen a világ alapvetően is így működik. Az, hogy ezt miféleképpen értékeljük, az a mi saját személyiségünktől függ.
0: Az őssejtterápia egy olyan kezelés, ahol, mint a neve is mondja, őssejteket használnak a sérült vagy beteg sejtek és szövetek helyreállítására. Igaz?
1: Így van. Az őssejtterápia az egy átfogó terápiás fogalom, tehát többféle típusa van, de gyakorlatilag azt teszi a őssejt, hogy tulajdonképpen fölépíti a szervezetet. Eredetileg is ez a működési folyamat, hogy létrejön az az információ, és hordozza azokat az ismereteket, amitől valaki ugye a magzati állapoton keresztül a felnőtté válás lezajlik. Tehát kialakulnak a különféle szervek, sejtek, szövetek, amelyek aztán ennek a működésnek kapcsán egyensúlyba kerülnek, és létrejön az a szervezet, amit emberi testnek hívunk.
0: Ősejtek különleges sejtek, mert képesek más típusú sejtekké is alakulni.
1: Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen, de hogyha megnézzük ezt a folyamatot, hogy hogy történik, tehát van a zigóta, ami elkezd szaporodni nagy mértékben, tehát több trillió lesz belőle, és ebből alakul ki az a 300 féle szöveti őssejt, ami meghatározza azt, hogy ennek van, hogy a máj szövetet hozza létre, a zsírszövetet hozza létre, és lehet sorolni ezeket, tehát ilyen 300 féle őssejt alakul ki, ami szintén elkezd szaporodni, és ahogy a magzati fejlődés zajlik, ennek a szaporodásnak a következtében kialakul ugye az emberi test.
0: Az őssejtek az embriókban és felnőtt sejtekben is megtalálhatók, mégpedig hol?
1: Hát tulajdonképpen mindenhol megtalálható. Nem az a kérdés, hogy van-e, vagy nincs-e, hanem az, hogy hogyan tudjuk egy terápiás esetben kivonni a szervezetből, hogy segítségünkre legyen, vagy milyen más módszer van arra, hogy a sejt ősejtjeinknek a állapotát aktiváljuk, illetve felszaporítjuk.
0: Utána néztem, két fő típusa van az internet szerint, a pluripotens, vagy embrionális ősejt, és a szomatikus ősejtek, amik már részben az internet szerint specializálódtak. Igaz ez? Miben különböznek egymástól?
1: Hát a multipoláris ősejt gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármiféle, tehát az az állapota az ősejtnek, amiből bármiféle sejté tud alakulni a szervezet ismeretei alapján. A speciálisak meg azt jelenti, hogy például mondjuk egy máj ősejtet, vagy ilyen mintát helyezünk el a szervezetbe, akkor az tipikusan csak a máj szövetet tudja létrehozni.
0: Beszéltél a zigótáról. A zigótának van teoretikusan a legerősebb immunrendszere, mert a zigóta görög szó jelentése csatlakozni.
1: Igen, hát ez tulajdonképpen a fogantatásról szól, tehát egy két sejt csatlakozik, amiből létrejön egy harmadik. Ugye ez a teremtésnek az a folyamata, amit hármasságnak nevezünk. Itt nem is az az érdekes ebben az egész történetben, hanem az, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk egy 37 éves férfi sejt és egy mondjuk egy 20 éves női sejt egyesül, ugye a kettő együtt 57 éves, hogy tud ez 0 évessé válni? És ez a mai tudománynak az a kihívása, hogy hol van az a pont, amikor ez a két sejt egyesül, és egyszer csak ugye ez 0 évessé válik, és hordozza azokat az információkat, amiről beszéltünk, és elindul az emberi test képződése.
0: Tehát ez az örök ifjúságnak is a kulcs kérdése.
1: Igen. Hát örök ifjúságot, hogyha testünkre értjük, igen, de hogyha az embert értjük, és ugye nem csak testből állunk, hanem lélek és szellem, akkor tulajdonképpen ez csak az emberi testre vonatkozik, hiszen az emberi testből indul ki.
0: Az őssejtek pótolják az elhasználódás miatt elveszített sejteket. Hogy értsük ezt?
1: Ezt úgy kell érteni, hogy ugye van egy természetes folyamat, talán itt érdemes elmondani azt, hogy amikor megszületik az újszülött, ugye akkor föltételezzük, hogy van egy 100%-os őssejtállománya, és ahogy a felnőtté válás lezajlik, akkor ez lecsökken 10%-ra ahhoz képest. Ez egy természetes folyamat, hiszen nem gondolja ez a feladat a szervezetnek, hogy kialakítsa az emberi testet. Utána, hogy élünk az életünkben, ki hogy miképpen, ez egy idősebb korra leesik 1,5-2%-ra. Ez még elég arra, hogy az akut folyamatokat tudja regenerálni, hogyha ott valami hiba történik, de arra már nem, hogy az öregedési folyamatot megakadályozza. Hiszen korlátozott már a mennyisége és a működése, több összetevője van, ebben most nem mennék bele. De tulajdonképpen itt ez a lényege ennek a dolognak.
0: Honnan veszik az őssejteket, mert én csak a köldökzsinór vért és a méhlepény placentába található vért ismerem. Honnan veszik?
1: Hát igen, ez ugye a legklasszikusabb, de ez már valahol régen kezdődött, mert 1931-ben ugye a dr. Paul Mihans, az egy német orvos volt, akinek köszönhető tulajdonképpen, amit úgy hívunk, egy élősejtterápia. Tehát az őssejt beültetés, ez egy élősejtterápia, és ő kezdte el ezt egy véletlenül jött rá, vagy vélelmezve, ez ugye a történetiség része, de a lényeg az, hogy ő volt az első, aki tulajdonképpen egy disznóból kivett mirigysejtet helyezett el egy hölgynél, mert tulajdonképpen akkor nem tudott volna élni. És nem csak úgy tette ezt, hanem ugye beadta. És ennek a tudásnak következtében alakult ki ez az őssejtterápia, vagy úgy hívjuk, hogy a sejtbeadási dolog. De hogy miért van ez? Ez azért van, mert ugye itt a hasonlatosság érvényesül, tehát semmi különleges nincs abban a dologban, hiszen amikor az ihóta létrejön, ott is a hasonlatosságok kapcsolódnak, de ugyanez vonatkozik nagy léptékben az élővilággal, ami környezetünk körülvesz. Ezért van az, hogyha egy élősejtet juttatunk be mondjuk egy májsejtet, akkor az májsejté tud alakulni. De ez tulajdonképpen végigvihető mondjuk a gyógynövények területén is, hogy például mindenki ismeri mondjuk a diót, hogy néz ki, és ugye ez hasonló az agy mintájára, és érdekes módon a tudomány tudja azt, hogy ez az agyat serkenti. Tehát így működik a világ mindenben. Hasonló a hasonlatosságot erősíti, a zsáka foltja meg kiegészíti ezt a történetet.
0: Ha élő sejt tud gyógyítani, ez a legtermészetesebb, ez a legegészségesebb terápia, ugye?
1: Mondhatjuk így, de azért vannak veszélyei is. Tehát hogy nem mindegy, tehát a őssejt terápiánál is van két dolgot tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, amikor a saját egyed őssejt állományát valamilyen módon szaporítjuk és aktiváljuk. Van ennek egy természetes módja is, például a böjt, azzal is lehet. Vagy pedig kívülről juttatunk be olyan dolgot, ami az egyed őssejt állományát aktiválja és szaporítja. A másik módszer, amikor kívülről lokálisan juttatunk be élő sejteket, és ezt csinál terápiát. Itt mondjuk a placenta kapcsán el kell mondani, itt vannak veszélyek ezzel kapcsolatban, mert ugye minden szerv rendelkezik valami tulajdonsággal, ugye a placenta hormonokat is tartalmaz, tehát nem mindegy, hogy hogyan és miféleképpen jutatunk be élő sejtet a szervezetbe. Ezt egyébként a orvostudomány is tudja, és ezért van több rétű, többféle módú dolog, hogy hogyan lehet.
0: Izületi őssejterápia injekciót emleget. Mi ez? Hogy csinálják?
1: Hát ez tulajdonképpen, amit előbb mondtam, hogy itt olyan őssejtet juttatnak be kívülről, van, amikor a saját egyed őssejtét.
0: De egy egyedi technológia egyedi feldolgozás technológia. Után.
1: Igen, igen. Hát mondjuk például kollagént juttatnak be a szervezetbe, de ugye itt megint különbséget kell tenni attól, hogy a gerincesek kollagén sejtjei azok, amik tulajdonképpen tudnak segíteni, a növényi kollagén sejtek is tudnak segíteni, de mondjuk egy szervnél, miután növényeknek nincs mája, epije, mirigye, ezért ott nincs olyan sejt, amit ebben a formában be tudunk úgy juttatni, hogy ezeket erősítjük. Csak azokat, amivel a növény is rendelkezik.
0: Németországban a rákos betegeknél, Alzheimer és demenciás betegek

0: El kell mondanunk, hogy saját, ugye?
1: Így
0: és
1: van.
0: Nem idegen, nem labor, nem kémiai, nem szintetikus.
1: Hát igen, megint oda vezet ez vissza, hogy mi az, ami úgy tudhatni a szervezetre. Azért tudni kell, hogy minden szervezet egyedi, akár még ikrekről is van szó, ott is van különbség, de minél nagyobb a hasonlóság, annál inkább tud együttműködni a dolog. Tehát ugye tudjuk, amikor szerváltültetés van, hogy ott milyen veszélye van, hogy kilöködik, stb. Stb. Ugyanígy, amikor vért adunk egymásnak, vagy vért kapunk, akkor ott is meg kell nézni azokat a paramétereket, amelyel jobban be tudja fogadni a szervezet. Természetszerű, hogyha az ember sajátját aktiválja, akkor ugye a szervezet maga tudja irányítani, és nem kell védekeznie az idegenül behatolt anyagokkal.
0: A hasi zsírszövet tele van őssejtekkel. Mi ott a véleményed?
1: Is, ott is van, tehát ezek bonyolult eljárások.
0: Tehát a nagy hasú, zsíros hasúak előnybe.
1: Hát azt azért nem mondanám, mert minden egyes külső beavatkozásnak van kockázata. Még egy egyszerű injekciónak is vannak rutin műtétek, és azért még nem tartunk ott, hogy mindent tudunk a szervezettől, hogy hogy reagálja le a dolgokat, és ezért én inkább azt részesítem előnyben, amikor a magát a szervezetet hozzuk helyzetbe, azokat az alapfunkciókat, amelyel ő maga megoldja ezt a megfiatalosodást.
0: Tehát a beteg zsírsejtjéből is nyerhetnek őssejteket, ami tartalmaz még növekedési faktorokat, gyógyító fehérjéket, citokíneket és pericitákat, támogató sejteket. Mi a véleményed?
1: Ez valóban így helytálló, mert ugye fontosak a fehérjék, hogy kerülnek bele ebbe a rendszerbe.
0: Tehát nem egy izolált őssejtet kap, hanem
1: kivonnak, és eljárással ezt specializálják, hogy mit tudnak betenni. Ugye egy bőr másképp viselkedik, egy zsír másképp viselkedik, és egyébként, hogyha mondjuk a csontvelőből veszik ki ezt a őssejtet, ugye azért másfajta funkcióra tudják felhasználni. Tehát, hogy milyen hatást vált ki.
0: Milyen őssejt források a leglényegesebbek? Említetted most a csontvelőt, azon kívül hát hasi zsír.
1: Hát inkább a lapos csontokban vannak azok a őssejtek, amik általánosan tudnak hatni a szervezetre. Ott termelődik is egyébként.
0: És onnan nehéz kivenni?
1: Hát
0: operálni kell?
1: Ebben őszintén megmondom, nem tudom. A gerincvelőt könnyű megcsapolni, ugye inkább ott szokták. A lapos csontokban inkább szaporítani szokták, hogy arra késztetni a szervezetet, hogy egyre többet termeljen, vagy aktiválni azokat, amelyek nem működnek olyan léptékkel.
0: Tehát mondtad a csontvelőt, mondtad a hasi zsírt, mi hol még? Köldögzsinórvér?
1: Placenta, köldögzsinórvér, tehát több vérből is ki tudják szedni, tehát sok területről már...
0: Izomból is?
1: Hát az izom az egy erősebb kötőszövet, bizonyos területekről nem érdemes, mert kevés, amit nyernek rajta. Igazából a tudomány ezen a téren is halad, ezt inkább azok tudják, hogy melyiket érdemes speciálisan kivonni, akik kifejezetten ezzel a területtel foglalkoznak. Például Svájcban van tipikusan olyan kórház, ahol megnézik az egyént, és akkor ennek megfelelően eldöntik, hogy hogyan és honnét szedik ki belőle az őssejtet, és juttatják vissza.
0: Vannak őssejtbankok is. Mit tudunk erről?
1: Hát az őssejtbankok ugye általában az a népszerű, hogy megszületik egy újszülött, és akkor lefagyasztják vagy az egész placentát, vagy a köldögzsinórból kivett vért, és akkor ezt kb. 20 évig lehet felhasználni.
0: Ott lehet tárolni?
1: Ott lehet tárolni pénzért. Egy fagyasztott. Hát mi kerül ma ingyen? Persze, pénzért. Nem is olcsó, igen.
0: Fagyasszák hány fokra?
1: Hát azt pontosan nem tudom, de mínusz 25-30 fok között fagyasztják, ha jól emlékszem. Az a lényege annak, hogy fagyasztva is van egy romlási folyamat. Tehát gondoljunk abba, a csirkét lefagyasztjuk a méhítőnkbe, az idő után az se lehető. És ugyanez van itt is. És az a másik gond, hogy igazából az itt levett őssejtet, vagy ebből nyert őssejtet gyakorlatilag az egyednek tudjuk visszaadni, vagy a nagyon közeli rokonainak. illetve bizonyos eljárásokkal ebből ki lehet vonni dolgokat, csak mennyiségben nem elég. Mert vannak

0: olyan placentákból kivont sejtterápiák, tehát élő sejtterápiák, amelyeket szoktak alkalmazni.
1: Ősejttranszplantáció.
0: Igen.
1: Ismert nálad ez a fogalom? Hogy hát történik?
0: Az, hogy hogy történik pontosan, megmondom őszintén, ezt nem tudom, de a transzplantáció mindig azt jelenti, hogy beültetnek őssejtet. Ez inkább gondolom akkor fordul elő, amikor ebből a placentából, vagy ebből a lefagyasztott dologból tesznek be, illetve van, amikor kivonják más élő szervezetből ezt az őssejtet, mondjuk egy májsejtnél, és akkor azzal próbálják elindítani azt a folyamatot, hogy mondjuk egy májszövet kialakulja.
1: Kedves László, hallottam, hogy őssejtet be lehet venni tablettán keresztül is. Mi van abban, és hogy történik ez a gyógyító hatás, vagy hogy történik ez az élettani folyamat, hogy gyógyít?
0: Igen, hát elmondhatjuk, hogy azért a tabletta az ritka, inkább kapszulában szokott lenni. Ez azért van, mert ma már a technológia is fejlődik, ugye nem csak az űrkutatás és a fegyverkezés terén, hanem a gyógyítás terén.
1: Hál' Istennek!
0: Igen. Már vannak olyan technológiák, amelyek ezeket a mintákat be tudják tenni egy kapszulába, és tudják úgy tartósítani fagyasztott eljárással, tudják úgy tartósítani, hogy ne érje oxigén, tehát hogy ne romoljon meg, illetve el tudják juttatni ezáltal különböző technológiákkal, hogy az alsó bélszakaszban oldódjon, tehát hogy a gyomorsabb ne tegye tönkre. És akkor itt felszívódik, és akkor azok a hatóanyagok, amik benne vannak, különböző gyógynövények, mondjuk meg például a szarvas, a juh, különböző variációkban vannak olyan állati eredetű minták, amelyel megindítják a szervezetnek a saját egyedi szaporítását az ősejt terén. Hát ugye ez is egy folyamat, és a másik dolog, hogy segítik a szervezetet abban, hogy ez a szaporítási folyamat ugye az stimulálódjon. Tehát, hogy aktiválja az eredeti ősejteket is, mert akkor a szervezet azt érzi, hogy többre van szükség, és ezáltal, emint alapján elkezdi felszaporítani. És hát mi a jelentősége? Ugye az a kérdés másik fele az ősejtnek. Ugye vannak olyan sejtjeink, amik elhalnak, és nem tudja a szervezet kiüríteni, kicserélni. És akadályozódik ugye az információs folyamatnak az áramlása. Tehát, hogy hasonlattal szabad élni, hogy az emberi szervezet 7 évente lecseréli átlagosan. 7.
1: Tehát 7 évente kéne az esküvőt is megújítani, nem?
0: Igen, de ez egy általános folyamat. Egyébként ez a 7-es periódus sok mindenre vonatkozik, a kapcsolatokra is, hiszen minden a kapcsolatokon múlik.
1: 7 év múlva én már egy más nő vagyok, te meg egy más férfi.
0: Bizonyos, a testiben biztos. Ugye minden mozgásban van, és minden folyamatban van, mert ugye a szervezet az nem védekezik, és itt van a tévedés, hanem alkalmazkodik. Tehát az alkalmazkodás sokkal több, mint védekezés, és ezt az alkalmazkodó képességet erősítjük tulajdonképpen az őssejtekkel. Tehát hasonlattal élve, mondjuk, hogy van egy papír is, az fénymásolik, akkor gyűrődéssel és a hibákkal együtt másolódik, egészséges ugyan, de hordozza az élethelyzeti mintákat. Ha viszont újra küldjük, ugye a gépről, akkor az eredeti információt tartalmazza, és ez tulajdonképpen a jelentősége az egésznek, hogy teljesen tiszta, és újra az eredeti egészséges állapotot tudja létrehozni. Mert ha egyszer már megcsináltam, én ne tudná többször megcsinálni, hiszen ugyanarról az ismeretekről van szó. És ráadásul vannak a szervezetben még olyan szervek, sejtek, baktériumok, amelyekkel szimbiózisba érünk, tehát például az ATP termelést is, tehát az erőforrást is fölserkenti.
1: Turbózza.
0: Így van.
1: Említetted a szarvas aggancsot, hisz a szarvas a aggancsát eldobja, és igen, új nő. Ezt a tulajdonságát használja föl a gyógyszer, ami a kapszula vagy kézzel csinált Hát, tabletta?
0: Azért a kicsit a régiekre hagyatkozzunk. Ugye a régiségben, például az ázsiai kultúrákban a szarvasnak minden részét megették és fogyasztották, mert az volt az élettapasztalatuk, hogy valamilyen formában megújította a szervezetet, illetve meg is szépítette a hölgyeket, és ezért ezeket fogyasztották. Ugyanígy, ahogy vannak zöldségek és gyümölcsök, amiket konkrétan fogyasztunk azért, hogy egészségesek legyünk. Erre épül tulajdonképpen a gyógynövényeknek a kultúrája, de ugyanígy van az állatoknál is. Tehát azt kell tudni a szarvasról, hogy a mai tudomány megállapította, hogy genom szempontjából legközelebb áll az emberhez, meghasonlít, és már a 70-es években, vagy azelőtt is kutatták, hogy melyik az a fajta szarvas, amelyik a legjobban bírja ezeket a tulajdonságokat, és ugye a szarvasról tudni kell, hogy minden évben ledobja a szarvát, és újat épít, nagyobbat és terebélyesebb. És ezáltal, hogy leegyszerűsítsem ezt a tudományos beszédet, arról szól, hogy ez azt jelenti, hogy magas az őssejt állománya a szarvasnak, önmagának, és van egy növekedési hormonja. És ráadásul még azt is megcsinálja, ez a gancsból kivonja a kalciumot, és akkor azért tudja gyorsan fölépíteni, mert akkor visszatolja ezt a dolgot. Ez a szarvasnak az egyedi tulajdonsága, egyébként egy nagyon tiszta állat, nem eszik meg akármit, és ezek azok a paraméterek, amelyel a régiség óta a szarvas a dolog. Na most ugye sok helyen tenyésztik ezt a típusú szarvast, és a különböző gyógyszergyárak vagy étrendkiegészítő gyárak sok termékben alkalmazzák ennek a hatóanyagát. Ugye ma már a kvantum technológiával még mélyebben és még pontosabban lehet ezeket a készítményeket összerakni. Ez egy külön tudomány, ez a biológiai, kémiai folyamatoknak a összevetése a kvantum technológiával. Tehát ma már ezek nem lehetetlen dolgok. Én viccesen szoktam mondani, hogy előbb-utóbb eljut oda az ember, hogy a saját valósága szembe jön. Ami lehet baj is, de bizonyos területeken meg sok segítséget adhat, hogy az emberi szervezet egészségesebb legyen. Mert azért azt mondjuk el, hogy a jelenlegi környezeti ártalmak azon nagyon nagy bajt csinálnak a szervezetbe. Hát ezért baj az, ami egy természetes folyamat, hogy lecsökken a őssejtszámunk, mert olyan hatások érik külsőleg az emberi szervezetet, amitől stresszelnek a szervek, a sejtek, a szervrendszerek, nem is maga az ember, és ezáltal fölgyorsulnak ezek az elhasználódási folyamatok, és nincs mindenre idő, nincs mindenre a szervezetnek lehetősége.
1: A magyar szarvas itt labdába rúg?
0: Igen, a 70-es években, amikor ezeket vizsgálták, kiderült, hogy a gemencei szarvas az, ami leginkább a legerőteljesebb ezen a téren, és például tudom, hogy Új-Zélandon az Alfa Laboratisben, az egy gyógyszergyár, étrendkiegészítő gyár, ott például Új-Zélandon tenyésztik ezeket a szarvasokat, meg még sok más.
1: A magyart.
0: A magyart, igen. Tehát annak idején kitelepítették.
1: Tehát büszke lehetünk rá.
0: Hát mondhatjuk így, igen, sok minden van, és azért még elmondanám, hogy ne tévesszük össze a szarvast az őzzel. Ez egy két különböző állat.
1: Igen, sokan összekeverik.
0: Igen.
1: És mondd el a különbséget akkor.
0: Hát más fajta, ugye, ez pont olyan, hogy van a kutya meg a róka, de az a róka az róka, a kutya az kutya, bár hasonlóan néz ki, mint például a toportján, ami nagyon hasonlít egy kutyára, de végül róka. De még róka se, mert az a toportján.
1: Most szünet következik, míg pedig Kollár László által kiválasztott zeneszámmal, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves László, te annyira egészségtudatos vagy, hogy tanulhatunk tőled. Mit teszel te napi szinten egészséged érdekébe?
1: Hát először is én hagyatkozom a régi dolgokra, hogy a régebbi emberek éltek, nagyon okosak voltak, és ezeket a tapasztalatokat átadták. Tehát van a természetnek egy rendje, ugye, és a rendhez kell igazodni. Ha természethez igazodunk, akkor nagy baj nem lehet, mert a szervezetünk odavaló.
0: És igen, mi is a természet gyermekei vagyunk.
1: Pontosan.
0: Akár mi is gondolunk.
1: Én például sokat mentőztem az előző időszakomban, és sokat éjszakáztam. De hát az ember az nem bagoly, ugye, hogy éjszaka fönn maradjon, tehát nagyon fontos például a pihenés a megfelelő időszakos ciklusban. Tehát a régiek, amikor lement a nap, lefeküdtek, amikor felkelt a nap, felkeltek. Ha nyár korán, ha tél, akkor későbben zajlott a folyamat. És ezekhez köthető volt az étkezésük is. Tehát nem véletlenül ezekhez az havi fordulókhoz, évfordulókhoz volt a étkezésük. Tehát nem ettek ennyi húst például. Jó, ettek, de tartották az alanyákon. Igen, hát vasárnap vagy hétköznap, de a fő táplálékuk inkább a növények és azok a gabonafélék voltak, amelyek azokban az időkben sokszor tisztább állapotúak voltak. Tehát a mai világban nagyon nehéz tulajdonképpen helyesen táplálkozni, mert ugye nem élelem van, hanem élelmiszer. Tehát iparilag elállított dolgok. De hát olyan léptékű az emberiségnek a szaporodása is, hogy valahogy valamilyen formában be kell jutatni a táplálékot, és ugye a modernebb világban mondhatjuk azt, így mondják, hogy a civilizáció elhozta azt a kényelmet, amelyen a nők nem a konyhában vannak, a férfiak meg nem az istállóban vannak.
0: De a civilizációval megjelentek az úgynevezett civilizációs betegségek is.
1: Igen, hát ártalmaknak hívjuk. Ugye én három csoportra tudom ezt, főcsoportra tudnám bontani. Az egyik a táplálékból eredő, hogy a kőolaj származékok, azok rettentő nagy gondot okoznak, hiszen krónikus gyulladásokat csinálnak a szervezetbe.
0: De nem csak az élelmiszerbe, hanem a kozmetikába, tisztítószerekbe is.
1: Mindenhol ott van. Levegőben, vízben, táplálékban, ugye a műtrágyában.
0: Mert a legolcsóbb.
1: Hát igen, meg akkor még itt tartott a tudomány, ma már belátják, hogy nem megy, hiszen már látjuk, hogy gondok vannak ezen a téren, próbálnak különböző közösségek ellene tenni, de ki kell szólítani.
0: Olíva olaj cégek, én csak Németországból tudom mondani, egymás után Németországba buknak le, hogy az olíva olajat kőolajjal keverik. A nagyobb bevétel érdekében.
1: Hát sajnos a kofárság rátelepedett erre a világra, és ugye most már főleg a üzlet van előtérben, meg a jog. Nehéz tisztességesen tulajdonképpen megfelelni a dolgoknak, de azért nagyon sok közösség van, akik ezt meg tudják csinálni, meg emberek. Én hiszem, hogy az emberek többsége jó, és azt szeretné, hogy minél természetesebben éljen, és szereti a jó létezésének örömteli megélését. Mert tulajdonképpen erről szól az életünk.
0: Tehát egészségtudatos vagy, és mit teszel te napi szinten? Van ilyen, hogy jobb lábbal kezd fel, bal lábbal, olajöblögetés, ortussolás, fél lábon pucolod a fogadat, valami van?
1: Hát ugye én mindig a mértékletesség híve vagyok, ez a másik dolog is. Ezt egyénileg ki kell tapasztalni, hogy kinek mi. Például csak mondok ilyen egyszerű példákat, ha mondhatok, hogy én naponta csak egyszer mosakszom, vagy tusolok dolgokba, kivétel, ha meleg van, amikor az ember lehűti magát. Ha túlzottan sokszor mossa meg az ember a haját, akkor ott telepedhetnek gondok. Tehát a higiénia bizonyos szempontból nagyon fontos. Tehát, hogy milyen területeken. Tehát ezt tanítják a szülők a gyerekeiknek, hogy kell higiénikusan élni. Minél higiénikusabban. De a túlzásba visszük, lásd kórházak, ahol annyira túlzásban van vívva a fertőzések miatt, akkor a természet olyan, hogy a baktériumok, ugye, elkezdenek túlélésre játszani, és akkor olyan baktériumok jönnek, amit már nem ismer a szervezet, és ebből vannak a nagy bajok. Tehát mindenben a mértékletesség, tehát az egyik, oda kell figyelni, hogy minél természetesebb környezetben legyünk. A harmadik, hogy a szellemileg ne stresszeljünk. Tehát, hogy mondhatni így, hogy nagyon fontos legyen egy életcélünk. Nagyon sok embernek nincs életcélja. Nagyon fontos egy cselekvésnél például az, hogy tudjam, hogy miért csinálom, hogyan és mit. És nem fordítva. Sokan csinálnak valamit, nem tudják, hogy hogyan, mert megmondják nekik, az úgy megfelel, azt, hogy miért, azt meg már végképp nem csinálják.
0: Tehát nem tudatosak.
1: Pontosan. Tehát nem, ugye, ha szabad ezt mondanom, tehát három fontos dolog van az életben. Az egyik a kapcsolatok. Ugye milyen kapcsolatok? Nem csak a párkapcsolatról gondolok, bármivel, a környezettel, magunkkal, mindennel. Azoknak kell jónak lenni és egyensúlyban lenni. Mert ugye a szeretet áramlás, hát ha valaki nem szereti önmagát, nem is fog tudni más szeretni. Csak mondok egy példát erre. A harmadik, ugye a teremtés.
0: Második.
1: Vagy a második a teremtés. Ugye, hogy teremtünk dolgokat. Ugye, ahhoz a szellemiségünknek, az adottságainkat és a képességeinket kell összehangolni, tudjunk teremteni valamit. És annak örülünk. És ehhez kapcsolódnak a boldogságnak a különböző szintjei. A kapcsolatnál például a szerelem az egyenzetlen boldogság. Ha tudok teremteni valamit, mondjuk egy jó kuglófot tudok csinálni, hogy ilyen egyszerű dolgot mondjak, annak én nagyon örülök. Azt még jobban örülök, ha másnak is ízlik. De elsősorban én örülök neki. Ugye ez a siker, ugye a magyar nyelv szerint a búza siker tartalma is ebből van, mert ez életerőt ad. Ezért szeretnek sikeres emberek mellé kerülni, és ezért mosolygunk, amikor szerelmes párt látunk, mert ott olyan erők, olyan energiák jönnek része. A harmadik, ugye az meg a testiséghez köthető, azok, ami legfontosabb, egyik legfontosabb, azok a vágyak. Ugye különböző vágyaink vannak. Éhes emberre nem lehet filozofálni. Tehát van az éhség, van a szomjúság, ugye, és vannak egyéb testi vágyak, amik még szintén nem elnyomni kell, hanem uralni ezeket. Hogy minél minőségesebben tudjuk megélni ezeket a dolgokat. És ehhez vannak különböző tapasztalatok, amelyeket a régiek hoztak, és ezek nagyon fontos dolgok. És azt a hármat össze kell hangolni, és akkor létrejön az, egy ideális állapotban, hogy megélem az életnek a jó létezését. Mert ez a legfontosabb, mert mindenkit ez mozgat, akár egy kávét iszok, jó vagy nem jó, kinek jó, kinek nem jó, vagy akár kivel beszélgetek, mondjuk amikor veled beszélgetek, ez jó. Tehát minden ezen működik, és ezen bukik. Még a párkapcsolat is.
0: Tehát, amit kett elmondtál, nagyon okosak. De én icipici kis praktikát szeretnék tudni, ami az átlagostól eltér.
1: Hát én foglalkozok olyan betegekkel is, akikről már lemondtak az orvosok, és segítem őket, hogy minél jobb állapotba kerüljenek. Ugye. És mindig azt szoktam mondani mindenkinek, aki valamilyen formában tanácsa fordul hozzám, a kulcsa mindennek az, hogy meg tudom nézni, ami történik velem, és érint, mi benne a jó. Akár veszteségben mi a jó.
0: Ez az én mondásom is.
1: Igen?
0: Hogy amikor valaki beteg vagy rossz szituációban van, a medálnak csak az egyik oldalát látja. Keserek beszél Istennel, miért kaptam, mi a büntetésem, mit követtem el, mi volt a rossz, de mikor megfordítja és ezt a medált, és megkérdezi, hogy ebbe a szar helyzetbe, bocsánat, mi a jó nekem, és megtalálja, ott kezdődik a gyógyulás.
1: Pontosan, mert ugye ezek az érzelmi erők, mert ezek is erők, energiák, ezek gócosulnak a testben, ez tehát letestesül, és ezek, ha nem tudjuk feloldani, és itt most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy jó vagy nem jó, mert sok ember például nem tud a jó dologban fürdőzni. Tehát úgy mondjuk, tehát van valami jó életélmény, egy csodálatos, szép valamiben el tudok olvadni, akkor szánjak időt és fürdőzzek, mert ez feltölti a testet. Ha valami rosszként élek meg, mondja a jónak a nem jó az ellentétje, és nem a rossz, akkor azt jelenti, hogy kibillentem az egyensúlyomból, valamit mutat, valami jel, valamit késztet arra, hogy adott esetben nekem valami más nézőpontból, vagy más felé kell indulnom.
0: A betegség, mint tanár. Ismered?
1: Van. Igen, ismerem. Hát a magyar nyelv megkülönböztet három típusú bajt, hogyha még van időnk ezt elmondani. Az egyik a betegség, ami lelkiség eredetű élethelyzet érzelmből fakad. Ez a legtöbb különböző bajunknak az alapja. Ami második, az pedig úgy hívjuk, hogy baleset, ugye? Ami a baleset az, amikor nem vagyunk mi, vagy aki okozza a jelenben. A harmadik meg úgy hívjuk, hogy a kórság, ugye amikor egy fertőzés vagy kívülről jövő olyan ártalom ér minket, ami biológiai, tehát hogy mondjam, tehát a természetből eredő különböző baktériumok, vírusok.
0: Tehát kórság, baleset és?
1: Betegség.
0: Betegség.
1: A betegség, ugye ez a betokság, tehát a betokosodó állapot, egy érzelmi állapot, amit az agyunk ugye arra törekszik, hogy a testünk minél jobban tudjon működni. És ha hiába valóságokra tesszük az erőnket, a testi erőnket, ezt nem hagyja, lecsatolja. És ezért ugye az emberi test az egy térkép. Tehát aki ért ennek a térképnek a jelének a ismeretéből, ugye ezt csinálja az orvostudomány is, ezt csinálják a természetgyógyászok. Ázsiában ugye másképp van ez a dolog, ott az egészséget menedzselik, Nyugat-Európában inkább a betegséggel foglalkoznak. Tehát gyakorlatilag abból ki lehet sok mindent deríteni.
0: Visszatérve az ősejterápiához, magadon is kipróbáltad már?
1: Igen, igen, általában azok a dolgok, amiket én ajánlok, én úgy hívom ezeket a természetes gyógymódok, vagy különböző szerek, amik segítik a szervezetet, általában ezeket kipróbálom, és magamon is.
0: Hogy hiteles legyél.
1: Hát igen, igen, igen, hát ebből a szabadon, tehát én magam is fogyasztottam olyan termékeket, amelyekkel őssejtet aktivált a szervezetben, nem kívülről bejutatva, hanem a saját egyedi őssejtjeim aktiválódnak, és meg is tapasztaltam, hogy sokkal fiatalosabb vagyok, tehát visszanyertem még kb. 10-15 évvel a fiatalosságomat, ami akkor volt.
0: És ezt elmondtam. Hogy csináltad, majd elmondod, jó? Az jó. Előadás végén.
1: Jó, rendben. Úgyhogy ez a lényeg, ez látszik egyébként a fotóinkon is, tehát ugye amikor lefotózza az ember előtte és utána, hogy néz ki.
0: A kúra ideje egy ilyen ősejterápiának változó egyéntől?
1: Változó, ez egyéntől is függ, meg attól is függ, hogy milyen típusú az a ősejterápia.
0: Mi ez a Herxheimer effekt? Ezt gyakran hallom. Ősejterápia.
1: Magyarul úgy mondják, hogy gyógyulási krízis tünetek, de ez nem csak a ősejterápiánál van, hanem mindenféle gyógyító beavatkozásnál van, mert ugye nem csak az fáj. Tehát a tünetek azok semlegesek, azok csak jelzései a szervezetnek. Ez lehet egy leépülő folyamatnak, vagy bajnak, vagy lehet egy gyógyuló folyamatnak, egy jónak a tünete. Én mondok egy példát, például, hogy valaki elrontja a gyomrát, és mondjuk azt kihányja. Akkor ez egy jó tünet, mert kijött az, ami nem odavaló. Ha viszont egy sorozatos hányás van valamilyen oknál fogva, az már azt jelzi, hogy baj van. Tehát egy más típusú dolog van. Hát tulajdonképpen mit kell a tüneteket kezelni? Na most nem érdemes minden tünetet kezelni, tompítani, mert akkor a szervezet előbb-utóbb erőteljesebb jelzéssel jön. Tehát a tüneteket abban az értelemben érdemes kezelni, ha megértjük, hogy miért van, tehát mindig meg kell keresni a baj okát, eredetét. És azt kell orvosolni, szokták mondja a régi nyelv, mert ha baj eredeti oka megszűn, akkor nem alakul ki újra a tünet. Ugye ez egyszerű és logikusnak tűnik, de sokszor mégsem így csinálunk.
0: Egy nagyon okos bőrgyógyász nekem egyszer azt mondta, az emberek hibát követnek el ott, hogy a kiütéseket kezelik, hogy a kiütésekre krémeket, mit tudom én, tinktúrát, vagy valamilyen behatással mielőbb eltüntetik, mert a helyet, hogy kezelnék, hagyni kéne, hogy ez kitombolja magát, mert akkor tud ez a méreg kilépni a testből, és a kezeléssel meg visszaküldjük a bőr mélyébe.
1: Ebben van komoly igazság, de ugye ez is változik, hogy miről beszélünk konkrétan, tehát mindig nagyon fontos a diagnózis, mert ha még gondoljuk, hogy az emberi élet hogy működik, tehát érkezik valami felénk, akár étel, akár ismeret, ami hasznos, az hasznosuljon, ami nem, az gond nélkül kéne, hogy távozzon. Mert most, hogyha ebbe akadályok vannak, és mondjuk mint a bőrön mi akadályozzuk, ugye tipikus esete a kamaszkori pattanások és egyéb tünetek, akkor lehet, hogy akadályozzuk azt a regeneráló
0: folyamatot.
1: Igen, igen. Tehát például, hogyha van egy hasmenésünk, és az nem veszélyezteti a dolgot. Tehát ez nagyon egyszerű, ez egyébként, mert a szervezet alapműködési folyamatait kell erősíteni. Tehát itt három olyan komoly dolog van, amire oda kell figyelni. A táplálék, a víz, és arra, hogy magas legyen az ősejtszámunk.
0: Táplálék, víz.
1: És magas legyen az őssejtszámunk, ugye? Most az is problémát okoz, az még egy kisebbik baj, de egyre inkább komolynak néz ki, hogy nem olyanok körülöttünk a rezgések. Tehát minden rezgés alapú, csak rengeteg elektromossággal veszik körül magunkat, rengeteg mágneses dolog kerül dolgokba, és megzavarja a szervezetnek a saját életerő áramlását, és mi is egy rezgésbe vagyunk, hiszen a szívünk az, ami koordinálja ezt az egész egységet. Tehát a szívnek a pulzálása adja azt az egység, azt a ritmust, amitől valaki a testében.
0: Akkor mi a véleményed az 5G, 6G-ről, sőt Németországban már van 7G is?
1: Hát nem biztos, hogy ez jót tesz a szervezetnek. Tehát azok a civilizációs ártalmaknál például ez egyik legveszélyesebb, és nem azért, mert nem tudna a szervezethez alkalmazkodni, csak nem biztos, hogy van ideje.
0: És tehát mindenütt wifi, WLAN, mindenütt.
1: Így van. Tehát sokféle ilyen típusú rezgés. Hát ugye látjuk, aki sokat számítógépezik, a szemei romlanak, migrénes fejfájás, tehát megvannak azok a tünetek, amik oda lehet vinni, hogy mitől ered ez. És sokszor nem is az a baj, hogy egy ilyen van, hanem ezek egymással összeadódnak. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az utolsó csepp a pohárba is kifolyik. Tehát is könnyen összeomolhat a szervezetnek a rendszer.
0: Egyensúlya.
1: Igen.
0: Szabad idődbe mivel foglalkozol az egészségügyi munka mellett?
1: Hát én szabad időmben a magyarság kérdéskörével foglalkozom. Én nagyon szeretem a magyar nyelvet, mert nagyon pontosan, tűpontosan tudja meghatározni a dolgokat.
0: Ezért voltál Erdélyben is?
1: Ezért is voltam, meg azért is voltam, hogy tulajdonképpen ezeket a nem is gyógymódokat, természetes folyamatokat, ezeket az ismereteket ott a terapeutáknak átadjam, és hogy ők is tudjanak ennek megfelelően kiderítve az okot összeállítani protokollokat, hogy az embereket segítsék, és hát a legfontosabb az, hogy megtanítsuk az embereket, saját maguk legyenek felelősek az egészségükért. Mi az orvosra tolják a felelősséget.
0: És ne is a családra.
1: És ne a családra.
0: Terveid ebbe az évbe, privát és munka.
1: Hát a terveink között az van, hogy létrehozok, vagy ha sikerül ezt az írományt megalkotnom, ami a magyarság és az egészség kapcsán kapcsolódik, tehát aminek az a címe, hogy az élet értelme a magyarság tükrében. Ugye itt nagyon sok olyan dolog van, hagyomány, ami segíti a világos látás, hogy mi az emberi élet célja, miért teremtetett, és miért van ebben a testben. És hogyan kell tulajdonképpen élnünk ahhoz, hogy a jó létezését nap mint nap megérjük.
0: Ez egy könyv lesz.
1: Hát én írománynak hívom, de valójában egy könyv lesz.
0: Van már kiadód?
1: Nincs még kiadom. Remélem karácsonyra elkészül, és akkor hát én nem egy ilyen nagy könyv, és próbálom nem tudományosan megfogalmazni
0: olvasható,
1: a dolgokat,
0: egyszerű,
1: közérthető, olvashatóan tájékoztatni az embereket. Eznek csak az a célja, hogy elkezdjenek gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen milyen élethelyzetben vannak, és hogy könnyebben láthatnak esetleg kiútat.
0: Árszpoétikát, hitvallásod, mindig megkérdezem beszélgetés végén.
1: Én az én hitvallásom az, ha szabad ezt így mondani, én hiszem, hogy minden ember jónak születik. Az nem mindegy, hogy milyen környezetben, és megvan a közösségeknek is a felelősségük, hogy tulajdonképpen milyen közösségek alakulnak ki, és mi az, ami dominál bennünk, tehát mi az, ami hatással van. És itt nagyon fontos, hogyha olyan emberek vezetik ezeket a közösségeket, ahol egy természetes kiválasztódás van, ahol nem az erőszak, hanem a békesség dominál. Mert akkor a békével ugye sokkal hatékonyabb a teremtés, a jóság, és tulajdonképpen a szeretet, amire minden ember és minden közösség törekszik.
0: Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Kollár Lászlónak, hogy ilyen szépen elmagyarázta hitvallását, az őssejterápiát, és időt szakított ránk, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Én is köszönöm a figyelmet, és nagyon köszönöm a meghívást. Elmondhattam azt, amit fontosnak tartok.
0: Tehát Kollár László és Turcsányi Éva.
2: egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
4: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
8: Egészségedre.
10: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője. Leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskóvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső, zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: Van, aki még nem is hallott róla, de akik igen, azok közül se tudja pontosan mindenki, hogy mik is azok a neobankok, és miért olcsóbbak, illetve tényleg olcsóbbak-e, vagy másként fizetjük meg az olcsóság árát. Ígérem, ma kiokosítunk mindenkit neobank ügyben. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A vakáció időszaka legtöbbször a szülőknek nagyon komoly fejtörést okoz, hova menjen a gyerek a családi nyaralás, hogyan oldják meg azokat a bizonyos heteket. A legtöbbek számára a nyári táborok jelentik a megoldást, de mint az élet minden területén, itt sem ajánlott, hogy csak és kizárólag az ár határozza meg a döntésünket. Aki még nem döntött, annak kívánunk segíteni azzal, hogy átbeszéljük ma a legfontosabb kritériumokat. Aztán még alig-alig szokjuk meg a parkolással kapcsolatosan, hogy a hónap elején életbe lépett változás miatt már nincsenek parkolóórák, legalábbis egyre kevesebb, mert bizony látni az utcán olyan embereket, akik még bőszen keresgetik, egyébként a már azon a részen, ahol már leszerelték őket, és már is egy újabb határidőt érdemes jól bevésni. A tervek szerint ugyanis január 1-től a 2 tonna feletti járműveknek kétszeres parkolási díjat kell majd fizetniük a fővárosban. Amit eddig ki lehetett deríteni, erről a parkolási szakértünk mindjárt el is mondja, és aki most legyint egyet, úgy ugyan 2 tonna, hát meg fognak lepődni egy csomóféle autó, mert mi utána néztünk, pont eléri már a 2 tonnát, tehát mélyen a zsebbe kell majd nyúlni. És végül, de nem utolsó sorban egy hallgatónk történetére is reagálunk a mai műsorban. A kérdés, kötelese jól látható módon tájékoztatni egy webáruház arról, hogy nem magyarországi cégről van szó. Nem véletlen, hogy ezzel is foglalkozni fogunk. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, remélem velünk tartanak, mert hogy mi már is kezdünk. És ahogy a múlt héten ígértem, meg most a műsor elején is, már is belevágunk, a neobankokról fogunk beszélgetni. Van, aki ezt a kifejezést nem ismeri, de mondjuk használja a Wise-ot, vagy például a Revolutot, és nem tudja, de szerintem még a Granite Bank is az. Tehát, hogy mik ezek a neobankok, de én nem akarok előre itt mindenbe belevágni. Szakértő vendégem Huma Péter, aki megígérte, hogy segít nekünk ebben az eligazodásban. Köszönöm, hogy még egyszer itt vagy velünk. Szia!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Hogyan lehetne összefoglalni, mi az a neobank? Nekem egy kicsit a Mátrix, amikor először hallottam, a Mátrix jutott eszembe, meg a Neo.
4: Ja, igen, igen. Hát a neobank inkább talán úgy fogalmazható meg magyarul, hogy egy új bank, és a különlegessége abban rejlik, hogy az internet és az online világ elterjedésével a bankok is átköltöztek a online térbe. Ezt természetesen minden bank megtette, viszont azok a bankok, amelyek meglévő fiókhálózat alapján nyújtják ezt a szolgáltatást, nyilván jóval drágábbak, hiszen a fiókhálózat és a személyi állomány nagyon sok pénzbe kerül.
3: Ezért nyilván... ugorodnak egyébként, mert most azt figyeltem meg, hogy a legtöbb bank fiókja csökken, a száma csökken, a bent lévő egy-két édesnénye van, benne régen ültek 5-6-an, tehát ugye ez az oka ennek?
4: Hát ez egy nagyon régi trend, már a 20 évvel ezelőtti, a 2000-es években is megfigyelhető volt, hogy átstruktúrálódás zajlik, bezárnak bizonyos bankfiókokat, más bankfiókokat a plázákba költöztetnek, a készpénzt kivezetik a fiókból például, hogy csak ATM-nél tudsz használni, inkább tanácsadásra biztatnak, de egyébként mondhatnám ugyanezt a telekom cégekre is, mert nekem például nem egyszer volt olyan ügyem, hogy nem tudtak segíteni a személyi személyes ügyfélszolgálaton, hanem telefonon vagy esetleg írásban kellett segítséget kérnem. Szóval ez egy, ott inkább csak értékesítenek, szóval ez egy ilyen trend, amit a bankok sem tudnak kikerülni. Na de a neobankoknak egyáltalán nincsen fiókjuk. Tehát egy neobank azt mondja magáról, hogy itt van egy applikáció, töltsd le, regisztrálj benne, csinálj egy bankszámlát úgy, hogy mindenben megfelel a törvényi szabályozásnak, tehát föl kell töltened a személyigazolványodnak a csípjével, ugye az érintésmentesen lehet átvinni a telefonra az információkat, azt ugye beszkennelik, csinálj magadról egy selfit, amellyel fényképet tárolnak rólad, illetve megnézik bizonyos mozdulatokkal, vagy a szemedet kell mozgatni, vagy az arcodat kell mozgatni, hogy valóban élő személy vagy-e, nem pedig valami robot, és hogyha ezek sikeresen teljesíted, és mondjuk egy SMS-ben kapott kóddal aláírod azt a szerződést, amit a bank elét kínál, akkor gyakorlatilag ugyanolyan joghatállyal létrejön ez a szerződés, mint hogyha a fiókban kötötted volna. 2017 óta lehet kötni Magyarországon videóbankon keresztül, és 2021 óta lehet kötni ilyen selfies azonosítással, amikor a banknak már nem is kell a videóhívásban lennie, hanem te magad feltöltöd, és ők meg vagy később ezt valamikor ellenőrzik. Szóval, hogy ez a tehát, hogy ez a folyamat jellemzi a neobankokat, és mivel csak interneten dolgoznak, és hát a Revolutról például tudjuk, hogy még telefonos ügyfélszolgálata sincsen, nemhogy személyes, hanem tényleg ilyen csetekkel lehet nála kommunikálni, hogyha valami problémád van, ezért nagyon olcsóak.
3: Aha, de jól tudom, ugye, hogy Magyarországon egy ilyen igazán magyar tulajdonú van, az a Granit Bank, ezt jól tudom?
4: Hát, hogyha így hívjuk, hogy neobank, akkor igazából a Binks minősül annak, ők magukat így is hirdetik, hogy a Magyarország első neobankja, de a Granitnak van kettő fiókja, ja. Tehát ők már akkor ilyen értelemben már nem neobankok, valóban a Granit is egy ilyen teljesen internetre, igen, online értékesítésre alapuló modellen dolgozik, csak ő abban különbözik a neobanktól, hogy tényleg van két fiókja.

0: Mert magyar felügyelet alá kerülnek?
1: Igen, neobankok maradnak, egyiknek sincsen, mind a kettőnek van, vagy lesz hamarosan magyar bankszámlaszáma, de egyiknek sem lesz fiókja.
0: Aha.
1: Tehát mind a kettő csak legfeljebb telefonos ügyfélszolgálaton lesz elérhető, és ugye még egy korlátra felhívom a figyelmet, ott, ahol nincsen fiók, ott nincsen befizetési lehetőség sem, tehát készpénz nem lehet a számlára tenni. ATM-mel ugyan meg lehet csinálni, de Magyarországon nincs arra példa, hogy egy fiók nélküli bank egy valamely másik bank ATM hálózatával szerződjön, és ezáltal be lehessen fizetni egy másik bank ATM hálózatában. A Revolut az egyébként kínál ATM-eket kísérleti jelleggel például Spanyolországban, de azt nem lehet tudni, hogy Magyarországon mikor fognak ATM-eket telepíteni. Tehát akinek Wise vagy Revolut számlája van, vagy lesz, az azzal a korláttal mindenképpen számoljon, hogy nem tud személyesen bemenni hozzájuk, és nem tud befizetni.
0: Azzal, hogy Magyarországra meg kellett, hogy érkezzenek, azzal a tranzakciós költségeket most már mi fogjuk fizetni? Nagyon egyszerűen meg tranzakciós díjról beszélek. Megkérdezem, mert az egyik legnagyobb előnyük volt, azon kívül, hogy ugye középárfolyamon lehetett pénzt váltani korlátlan mennyiségbe, hogyha bizonyos csomagot előfizetett az ember egy évre, de az, aki sűrűn használja a bankolást, kiszámolt, hogy nevetséges volt ahhoz képest, hogyha jó sokat használta. Szóval mi lesz ezzel a tranzakciós illetékkel? Innentől kezdve már a Revolut meg a Wise sem lesz olyan olcsó?
1: Hát igen, sajnos vonatkozik rájuk is a magyar törvényi szabályozás, és eddig is vonatkozott, a Wise már korábban bevezette, de a Revolut valahogy még dacolt ezzel. Ugye a Revolutnál van egy nagyon nagy különbség a magyar bankokhoz képest, ez pedig az, hogy ők egy globális bank, és megtehette azt, hogy a globális bevételeiből finanszírozta a magyar ügyfelek ingyenességét, tehát megfizette helyettük az illetéket.
0: Aha.
1: De úgy tűnik, hogy úgy döntöttek, hogy ha magyar fiók telepre váltanak, tehát kifejezetten ennek a több mint 2 millió ügyfélnek nyitnak egy magyarországi bankot, akkor ott már nem akarják átvállalni, nem akarják keresztfinanszírozni, és így az ügyfeleknek kell fizetniük. Van egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondjak, mert sokan nem tudják egyébként. Ez pedig az, hogy a pénzügyi tranzakciós illetéket a banknak csak 50 ezer forint feletti összegeknél kell megfizetni, tehát hogyha 50 ezer forint alatti, vagy legfeljebb 50 ezer forintnyi egy átutalás, akkor ott nincs még pénzügyi tranzakciós illeték, és azt van, amelyik bank továbbadja, az ügyfélnek van, amelyik nem. A Revolut úgy döntött, hogy továbbadja, és a Wise is továbbadja ezt a kedvezményt.
0: Vagyis,
1: ez azt jelenti, hogyha én tartozok neked 300 ezer forinttal, mint a múlt heti példában hallottuk, akkor ott 6 darab 50 ezer forintnyi átutalással ingyen át tudok továbbra is utalni az új Revolut magyar bank számláról is. Míg hogyha egybe küldöm a 300 ezeret, akkor viszont 250 ezer után meg kell fizetni az illetéket. Tehát nem érdemes nagyobb összeget küldeni, mint 50 ezer, mivel ingyen van, gyakorlatilag bármennyiszer ismételhetem a tranzakciót, mert mindegyik tranzakció, ami 50 ezer forint vagy az alatti lesz, az nem kerül pénzbe továbbra sem.
0: Ez nagyon
1: tehát
0: jó.
1: Célszerű elosztani ezt, és akkor így ugyanúgy megmarad az ingyenesség. Erre az egyre kell figyelni, hogy ne legyen az átutalás 50 ezer forintnál drágább.
0: Ez azért is fontos, mert meg akartam kérdezni, én csináltam egy gyors közvéleménykutatást, megkérdeztem egy csomó embert, és mindenki azt mondja, hogy hát vége a Revolutnak, én biztos, hogy bezárom, nem kell már, mert magyarországi bankszámla számom lesz, és akkor ugyanazok a kötelezettségei, vagyis azt mondták, hogy ugyanúgy fizetni fogunk, nem is keveset. Ezek szerint akkor ez féligazság, és inkább azt mond, ezen kívül van-e még valami, mert akkor meg kell tanulnunk, hogy tudjuk ezt továbbra is úgy használni, hogy jól járjunk.
1: Nincsen más, tehát a tranzakcióknak a díjai ugyanannyik maradnak a magyar Revolut alatt is, mint a litván alatt voltak. Nincsen semmilyen más különbség, ami lényegesen érinteni az ügyfeleket, mint ez az egy, hogy ezen túl csak 50 ezer forintig lesz ingyenes tranzakciónként az átutalásnak a díja, és a fölött 50 ezer forint feletti részre meg kell fizetni ezt a bizonyos 0,45%-ot, de legfeljebb 20 ezer forintot tranzakciónként, tehát hogy tényleg erre az egyre kell csak figyelni, és ugyanúgy ingyen lehet használni a Revolutot, hogy 50 ezer forintnál egy tranzakció ne legyen több.
0: Erre föl fogják-e hívni a figyelmet, vagy a banknak nem érdeke, tök mindegy, mert azt gondolom, hogy miután ez egy globális bank, mi körülbelül annyi vagyunk, mint a gombos tűfej hegye, vagy a feje, a gombos tűfeje, mert hogy sokkal több ügyfelük van.

0: a világba, egyébként más országokba?
1: Hát most meg foglak lepni, és lehet, hogy a hallgatók egy részét is meglepem. A több mint 2 millió magyarországi ügyfél a 10 millióból, ami egyébként, hogyha belegondolunk, tehát nem is tudom, hogyha valaki azt mondta volna, 2015-ben indult a Revolut, hogyha valaki azt mondta volna, hogy jósolja meg, hogy mi lesz ebből Magyarországon, hát én azt hiszem, hogy nem lettem volna nagyon bátor, akkor azt mondtam volna, hogy jó, hát lehet, hogy lesz néhány tízezer ügyfelük Magyarországon. Ugye akkor még nem volt forintszámlájuk sem, és még magyar nyelvű sem volt az applikáció, de a Revolut olyan tömegben kezdett el terjedni a magyar ügyfelek között, egyébként valószínűleg az ingyenessége miatt
0: igen,
1: is, hogy berobbant, és hogy a Revolut úgy tartja, hogy Közép-Kelet-Európában a miénk a legjobb piac az ő számukra, szóval egyáltalán nem vagyunk egy ilyen gombos tűfejek, sőt, azt is állítja a Revolut, ugye erre nem látunk rá, tehát el kell hinnünk, amit mondanak, hogy a magyar ügyfelek aktívan használják a számláikat, tehát nem alvó számlákról van szó, hogy mindenki megnyitotta, aztán úgy hagyta, hanem tényleg tartanak rajta pénzt, tranzaktálnak, stb. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy nekik szerintem. Ezzel együtt nem kommunikálták olyan nagyon ezt az 50 ezer forintos határt, annak ellenére, hogy a sajtóközleményükbe például szóvá tették.
0: Aha. Tehát akkor azért azt mind a ketten tudjuk, hogy a magyar ember szerintem a világ egyik legárérzékenyebb népe vagyunk.
1: Nem? Igen, igen.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Tehát, hogy
1: igen.
0: És sokszor ez persze csapdába is visz minket, mert ugye azt hiszük, hogy ezzel jól járunk, aztán nem, ezért is beszélgetünk mindig, és ezért is próbálom belőled is kiszedni, hogy az olcsó tényleg olcsó-e, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez egy nagyon fontos információ, tehát az, aki gondolkozik azon, hogy most bezárja a neobankját, például a Revolutot, mert hogy már magyar bankszámlája lesz. Egyébként még egy pillanatra megkérdezem tőled, ugye jól gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy magyarországi magyar bankszámlám van, vagy az unión belül bárhol, ugyanúgy rálát a magyar hatóság, nem? Tehát ugye ez egy teljesen fals dolog, hogy jaj, ne lássák, majd kint lesz számlám.
1: Pontosan így van, és ezt akartam is mondani, de jó is, hogy szóba hoztad, hogy én többektől kaptam olyan visszajelzést, hogy most már egy magyar lesz, akkor inkább megszüntetik, mert hogy a magyar adóhatóság is rálát ezentúl erre a Revolut számára. Hát az az igazság, hogy a magyar adóhatóság már 2010, azt hiszem 6 óta, az egész Európai Unió összes bankszámláját végre tudja hajtani, hogyha akarja. Ugyan nem feltétlenül jellemző, hogy külföldi bankszámlákra is indítanak végrehajtást a magyar szervek, de megnézhetik bármikor, illetve a pénzmosási szabályok alapján Magyarország az Európai Unió összes országából, és még egy sereg más országból, összesen 100 országból a világból, köztük az Egyesült Államokból, mindenféle ilyen egyenleg növekedési jelzést megkap. Sőt, amikor ez még csak kezdett elterjedni a világban, akkor a magyar kormány az elsők között akarta azt a hozzáférést, ami a magyaroknak, tehát a magyar állampolgároknak a külföldi pénznövekedését monitorozza, úgyhogy ez egy téves állítás. Lehet, hogy eddig az volt a tapasztalat, hogy külföldre nem nagyon nyúltak utána a magyarok pénzének, de látni, ha akarja, biztos, hogy látja a NAV.
0: Na hát akkor most mi ezt a tévhitet is eloszlattuk, tehát ezért senkinek nem érdemes megszüntetni a globál neobankoknál a számláját. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendbe tetted a fejünkbe ezt a fontos információt, és azt is elmondom még egyszer, hogyha 50 ezrenként utalunk a neobankunkból, például a Revolutról, akkor nincs tranzakciós adó, vagyis ha valaki 300 ezeret akar átutalni, akkor szépen 6-szor nyomja meg az utalás gombot 50 ezrével, és akkor egy fillérjébe, egy rupójába se kerül, hogy pestiesen mondják. Huma Péter volt segítségemre ezen a héten is, aki pénzügyi szakértő. Hálásan köszönöm neked, és az egyet ígérhetek, hogy nem utoljára beszéltünk. További szép napot!
1: Köszönöm!
0: Szia,
1: neked
0: szia.
1: Is! Sziasztok!
2: Facsipesz.
0: És ahogy ígértem, a múlt héten dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértő eljött hozzánk, mert egyszerűen azt mondhatnám, mint egy szappenopera végtelenítve, minden héten újabb és újabb olyan dolog derül ki parkolással kapcsolatba, amiről jó, ha tudunk, és lelkileg már most is föl tudunk készülni. Szia, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, itt a meleg nyári nap.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: A legújabb hírek szerint vannak olyan tervek a fővárosban, megint csak azt mondom, hogy a 2 tonna feletti személygépkocsik majd dupla parkolási díjat kell, hogy fizessenek. És egy mondatot még mielőtt hagynám, hogy megszólalj, valaki azt mondta nekem a múltkor, hogy mit beszéltek annyit a budapesti parkolásról, nem csak Budapesten hallgatják a ti műsorotokat, ez igaz, de azt feltételezzük, hogy azért, mert valaki nem budapesti, csak följön Budapestre, mert hogy mindenki föl szokott jönni, és autóval jön, és talán nekik még nehezebb a parkolással kapcsolatban az eligazodás, mint nekünk, akik naponta belefutunk a visszapillantó tükörbe, tehát, hogy mi nyilván rutinosabbak vagyunk, ezért is tartom különösen kiemelten fontosnak, hogy a budapesti parkolásról beszéljünk, és akkor kanyarodjunk vissza. Azt is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy kit érdekel a 2 tonna fölötti. Hát én a műsor elején mondtam, hogy én utána néztem, és azért leesett az állam.
2: Igen, azért azt is el lehet mondani, hogy nem minden változás csak Budapestet érint. Tehát sok minden, amiről beszélünk itt a műsorban, az országos jelentőségű, illetőleg azt mondom, hogy tapasztalható egy olyan tendencia, hogy ami elsőként Budapesten lép életbe, tehát a fővárosi közgyűlés hozza meg, az szépen begyűrűzi az országot, és egyre több vidéki nagyváros szintén kezdi ezt alkalmazni. Például ugye most a mai témánk ugye az, hogy 2027. január 1-től 2 tonna, így van, fél év múlva a 2 tonna önsúlyú, tehát ez nem az össztömeg, hanem az öntömege az autónak, önsúlyú autóknál ugye bizony dupla, kétszeres mértékű parkolási díjat kell majd fizetni. Na most az elgondolás itt alapvetően az tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy akinek luxus súvja van, az akkor fizessen, csak hát ugye azt elfelejtjük, hogy az elektromos autóknak, azoknak az önsúlya, a fajsúlya, nevezzük úgy, jóval magasabb ugye az akkumulátor tömege miatt. Igen. Tehát átlagban lehet azt mondani, hogy egy olyan 400 kg-mal több egy elektromos autónak a súlya, mint egy belső égésű motorral hajtott gépjármű.
0: Úgy látszik az elektromos autókra, ha ezt mondom, hogy rájár a rúd, ugye egyszer megszüntették az ingyenes parkolást, a buszsába való közlekedést, most meg még fizethetnek is.
2: Így van, ez egyébként, amit most említettél, ez 2027. január 1-től szintén egy országos szintű változás, hogy a zöld rendszámos gépjárművektől megvonják az ingyenes parkolást, nem csak Budapesten.
0: Ja, most
2: még van nekik, és 2027. január 1-től vonják meg, például Debrecen, Szeged, Győr, Pécs már csatlakozott ehhez, és ott sem lesz már ingyenes. Tehát tulajdonképpen igen, ahogy most elmondtad, és ezt egy kicsit így összegezzük, akkor ez ugye az elmúlt években úgy nézett ki, hogy mindenkit próbáltunk arra ösztönözni, hogy vásároljatok elektromos autót, és ehhez mennyi minden kedvezmény jár nektek. Most, hogy megvásároltátok az elektromos autót, most nem csak, hogy parkolási díjat fogtok fizetni, de még duplán is, mert hogy ilyen nehéz autót vásároltatok.
0: De nem minden elektromos autó ilyen nehéz.
2: Nem minden elektromos autó ilyen nehéz, nyilván ott is azért a méretében nagyobb családi méretű autók, de például egy Tesla esetében azért a palettának a fele az a 2 tonna
0: meg a SUV-ok között is, a nagyobb SUV-ok is gondolom megnyomják a 2 tonnát.
2: A nagyobb SUV-ok elektromosban egyértelműen megnyomják a 2 tonnát, de egyébként még a nagyobb SUV-ok belső égésű motorral nem mind éri el a 2 tonnát.
0: Nem mind, de sok eléri.
2: Sok eléri, de nem mind. Tehát azért számos olyan nagyméretű luxus SUV van, ami ilyen 1800-1900 kg öntömeggel rendelkezik. Míg azt mondom, hogy egy középkategóriás SUV, elektromos, tisztán elektromos hajtással, az viszont már ott van a 2000 kg fölött.
0: 2 kellemetlen kérdésem van, az egyik az, hogy fogják azt tudni ellenőrizni, hogy az én autóm 2 tonna, vagy 2 tonna, 1 kiló, vagy 1999 kiló, szóval hogy nem tudom elképzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, te tudod?
2: Igen, ez úgy fog működni, hogy magán a valamennyi applikáció, amin keresztül fizetünk a parkolási díjért, amikor beütjük a rendszámot, akkor ez az applikáció összekötve ugye a belügyminisztériumi nyilvántartással rögtön lekéri ugye a rendszámhoz tartozó. Hát jogszerű, ez tulajdonképpen egy nyilvános adat, tehát az, hogy egy gépjárműnek mi az önsúlya, tehát nem a tulajdonosra vonatkozó szenzitív adatokat fogja megmutatni, hanem a gépjárműnek tulajdonképpen a gyártási adatait, és ott rögtön össze fogja kapcsolni a rendszer ugye a rendszámot azzal a specifikációval, amiből a gépjármű ugye a gyártósorról lejön, ott rögtön látja, hogy 2000 kg fölött van az önsúly, és rögtön azt a parkolási díjat kalkulálja magasabban. Ugyanígy fog ez működni egyébként a parkoló ellenőröknél, tehát a náluk lévő kis számítógép, az szintén ugyanígy le tudja ellenőrizni, nekik mutatni fogja a gépjárműnek a műszaki adatait, ami nem szenzitív adat, tehát ez abszolút lehetséges.
0: Aha. Gondolom, hogy a témákból már önök is kiderítették, hogy Csiklósi Márti fogyasztóvédelmi szakértő is itt lesz a stúdióban, itt is van a stúdióban, és miután lehet, hogy érintett, mert nagyon, nagyon aktívan figyelt, be szeretne kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy most akkor legyen ővé a szó. És szia egyébként.
3: Köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat is. Sziasztok. Mert csak az merült fel bennem, ha hirtelen mondjuk szlovák emberré válnék, akkor mit fog tenni ez a rendszám alapú rendszer?
0: Ez nem bírom, a magyarok laukoskodnak, ezt imádok.
3: Nem én akarok szlovák rendszámot, én az elmúlt 20 évben is kibírtam magyar rendszámmal, de felmerül bennem, hogy egy külföldi parkolás esetén vajon, hogy oldja meg, mert ez egy... Ez azért egy érdekes.
2: Hát igazság szerint itt most az új változásoknál önmagában már az felmerül, hogy a külföldi a parkolást hogy oldja meg.
0: Igen, már ez elő is
2: az már nehézségekbe ütközik, de én azt gondolom, hogy ha ő letölti az applikációt, beüti ugye a külföldi rendszámot, ami lehetséges, feltételezem, hogy a külföldi nyilvántartással nem lesz összekötve ugye ez a magyar rendszer, tehát ő meg fogja kapni a sima egyszeres parkolási díjat, amit megfizet, és onnantól kezdve senki nem fogja ezt firtatni, hogy ez neki felróható vagy nem felróható, utána kellett volna járnia. Tehát valószínű, hogy a külföldiek ezt meg fogják úszni.
0: Ezt csak én gondolom,
2: mert nem gondolnám, hogy a világ összes országának a nyilvántartását összekötik, mert ugye itt nem is a gépjárművet kell nekünk ismerni, vagyis hát a szoftvernek, hanem a rendszám alapján indul el, és az, hogy az a rendszám melyik gépjármű az
0: rendelve, ez csak a magyar szabályok
2: szerint lehetséges.
0: Az, amikor kitalálták, hogy a kis vállalkozások is nem kaphatnak már ugye lakossági áramot, és elkezdődött ez a cirkusz, és azok fáztak nál nagyon, akik akkor nyitottak egy új boltot, mert aki régi boltban van, annak teljesen simán a régi lakossági áramtarifával röhög azon, aki tízszeres díjat
2: fizet. Hát ott leginkább azok fáztak rá, akinek a kis családi vállalkozás a lakásba volt bejelentve, és effektíve nyilván az volt a székhely, de tulajdonképpen a gazdasági tevékenység ténylegesen nem folyt. Aha. És ott ugye talán esetben kaptak levelet, hogy hát ugye vállalkozás működik, és akkor ők most írják át akkor a közüzemi szolgáltatásokat ugye kisvállalkozásra, és hát nyilván ott egy jóval magasabb díja kellett hát számolni.
0: De a mai napig tudok olyat, aki röhög ezen, hogy a másik ennyit fizet. Szóval visszatérve arra, hogy nekem ez jutott eszembe erről, hogy a külföldi rendszámon, úgyhogy Márténak jó volt a felvetése, és azért nem kevés szlovák rendszám autó szaladgál Magyarországon, ami nem is szlovák ember vezet.
2: Hát én azért kíváncsi leszek, hogy ez a magyar berkeken belül, tehát magyar gépjárművekkel, magyar rendszámmal, magyar szoftverrel, hogy önmagában ez hogy fog működni, mennyi lesz az az idő, amíg ez úgymond kiforja magát, aztán gondolom utána rá térhetünk, hogy akkor a külföldi rendszámmal mit kezdjünk.
0: Én nagyon szívesen látlak, akár minden héten.
2: Illetőleg most... azt is felveti a kérdést, hogyha a magyar személy SMS-ben parkol. Nem tudom, hogy az SMS által elküldött rendszám szintén képes lesz-e kommunikálni ugye a belügyminisztériumi nyilvántartással, vagy az reflexből visszaküldi az egyszeres parkolási díjat, aztán jól van.
0: Szóval, hogy én befejezve a mondatomat, én tényleg szívesen látlak minden héten, de már kezd sikító frászom lenni, hogy mindig újabb és újabb csavar van, amit közzé kell tenni, de örülök, hogy itt vagy, maradj is itt a műsor végéig. Szerintem neked is azt tudom mondani, hogy néhány héten belül megint meg fogsz jelenni.
4: Facsipesz.
0: Rá is térünk a Máténak, ugye mindig azt mondom, hogyha a hallgatók írnak a facsipesz2025@gmail.com-ra, akkor mi ezeket földolgozzuk, illetve a szakértők megkapják a kérdéseket, és válaszolnak is rá. Az első kérdésem a múlt hétről maradt, mert idő hiányában nem tudtuk ezt megbeszélni, hogy mit is jelent a házhoz szállítás. csak az épületig, szól vagy a szállító kötelessége a lakásig elvinni, azért ennek az az apropója, egy hallgatónk megírta a hűtőjének a történetét, a néni 70 pluszos, de elég modern ember, mint kiderült, mert nekünk is neten írt, rendelt egy hűtőt, az első emeleten lakik, azt mondom, pehére, egy nem túl kedves cég alkalmazott, odaszállította a hűtőt, és egy kerten keresztül kellett volna, tehát így, hát, egy félig meddig kertes társasházról van szó, fölvinni az első emeletre, és föl se hívták, nem is értesítették, csak a szomszéd szólt, hogy nem a Marika néni hűtője van ott a kapu mellett. Szóval azért ez egy eléggé rém történet. A kérdés persze ennek kapcsán az, hogy mi az a házhozszállítás? Hogyan kell értelmezni, Máté?
3: Jó, ez azért nagyon sok sebből vérzik ez az ügy, mert jó, majd azért lesz alapvetően az, hogy nem vetetjük át a vevővel a kiszállított terméket, az azért lényegében azt jelenti, hogy a kiszállító cég azzal hazardírozik, hogy fogja magát, és ki kell fizetnie a terméket, mert hogy ugye mondjuk valaki más viszi el onnan azt a hűtőt, és nem szól a szomszéd a Marika néninek.
0: Tehát át kell venni, igen, természetesen, szokták egy ilyen tabletszerűn.
3: Így van, ez az alap, hogy neki igazolnia kell tudni, hogy a küldő átvette. A másik ugye ez a meddig szól a házhozszállítás. Alapvetően azt gondolom, hogy a tájékoztatásnak kell maximálisan megfelelnie a szolgáltatásnak, vagyis előre kell tudni megírni, hogy ez a kiszállítás, ez meddig is tart. Hogyha egy olyan szállító céggel szerződött valaki, aki hűtőszekrényeket árul, aki nem vállalja mondjuk bérlakásokba hatodik emeletre való földcipelést, akkor ezt előre a vásárlás során a döntéshozatal meghozatala előtt ki kell írnia, és tájékoztatnia kell a webshopban, vagy akár ugye fizikai boltban arra az ügyfelet, hogy valahogy meg kéne oldania utcáról föl a hatodik emeletre, mert sajnos ezt az ő szállító csapata nem tudja megoldani. Amennyiben így előre tájékoztat, akkor ezzel nincs is gond. De ugye a kérdés inkább az, hogy ha nem tájékoztat erről előre, és lerakja az utcán, akkor mi van?
0: De még meddig köteles kivinni?
3: Nincs ilyen. Alapvetően a kiszállítás ugye az pontosan ilyen fogalmakon el tud csúszni, igen, de én már számtalan olyan webshopot láttam, aki kiírta, hogy nem ajtótól ajtóig, hanem háztól házig van a szállítás, és hogy amennyiben föl szeretné vinni, készüljön föl, vagy plusz díjat kell fizetnie.
0: Ez korrekt, és akkor az ember eldönti, hogy kell vagy nem kell.
3: Ebben az esetben azonban nagyon nehéz bármit is tenni, hiszen végül is valószínűleg ő megoldotta valahogy. Ugye a futárszolgálat illetékesen már lelépett, rajta már leverni sem nagyon lehet a problémát. A céget föl lehet hívni azzal, hogy de hát uraim, hölgyeim, ez pontosan most mi is volt itt, de hát most mi csinálunk, kérünk tőlük 5000 forintos kupont, tehát hogy mi valahogy becigöltük. Nyilván, hogyha van számlás, rakodó segítségünk, de nem hiszem, hogy ott várta másnap érkező rakodókat az utcán szegénykém a hűtő mellett állva vigyázban. Úgyhogy ha lenne mondjuk valaki, aki azt mondja, hogy leszámlázok érte 5-10 ezer forintot, hogy fölvigyem innen, akkor ez azt gondolom, hogy megfelelő tájékoztatás hiányában leverhető az üzletem, webshopon, bármi máson.
0: Én ugyanebben a híradást egy elektronikai áruházba vásároltam, én is úgynevezett nagy háztartási gépet, és ott felajánlották, hogy vagy egész nap otthon strázsálok és várom a kiszállítást, vagy fizessek még 10 000 forintot, konkrétan emlékszem, és akkor egy órás időintervallumot megadnak. Hát én persze ezt választottam, és hogy te nem jöttél azon az egy órán belül, úgy ők se, és amikor elkezdtem telefonálgatni és rikácsolni, akkor se jutottam sehova, és a 10 000 forintomat se adták vissza. Sajnos ez is előfordult.
3: Hát alapvetően nyilván érdekérvényesítési készség
0: hát nekem azért
3: alapján
0: az van.
3: Megy ez. Jó, de békétető testülethez beadtad?
0: Nem.
3: Na, hát erről beszélünk. Tehát, hogy alapvetően van még egy csomó lépés, amit megtehetünk ahhoz, hogy megkapjuk azt, ami jár. Itt két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a választást. Tehát lehetséges, hogy olcsóbb egy termék az egyik webáruházban, mint a másikban.
0: De lehet, hogy pont ott, volt.
3: Tök mindegy. De lehet, hogy ott fogják visszaszerezni ezt a pénzt, hogy nem időablakos a kiszállításuk, és az időablakosért meg plusz pénzt kérnek. Jelenleg ma már mind az áruházakban, mind a webáruházakban elég gyakori, hogy alap szolgáltatás része az időablakos kiszállítás.
0: Tehát
3: az
0: nem kell
3: egy
0: érte
3: óra
0: külön
3: ritka.
0: Fizetni?
3: Nem kell érte külön fizetni.
0: Hát itt nyilván ez... azért kellett, mert hogy egy órán belül...
3: Így van. Az egy az, egy az azt mondom, a szűk, ezt kevesen vállalják, de mondjuk két órás időablakok azért nagyon-nagyon gyakoriak ma már. És ez tényleg része a szolgáltatásnak, meg kell keresni azt a szolgáltatót, aki ilyet tud.
0: Jó, azt hiszem, hogy rájár a rudafutár szolgálatokra, vagy legalábbis csokorba szedtem, a következő hallgatói panasz az volt, hogy meghozta a futár a cuccot, valami ruházati terméket vásárolt, és 10 000-essel fizetett, és a maga a számla 6200 forint volt, ha jól emlékszem, és a futár szépen zsebretette, és mikor mondta, hogy hát kérem szépen a visszajárót, akkor jól leoktatta, hogy mit képzel, miért nem annyi pénzt számolt ki fillére forintra, de neki nem volt otthon pénze. A kérdés az, hogy ez szabályos-e, megtehetik-e úgy, hogy ő azért egy rutinos, mert azt mondta, hogy fölment a honlapra, és megnézte, akitől rendelt, hogy ez oda van-e írva, és nem kapott semmilyen tájékoztatást, viszont majdnem még egyszer annyi cuccot vehetett volna abból a pénzből. Szóval, hogy mi van ilyenkor, mik a szabályok, Máté?
3: Nyilvánvalóan a termékért annyi pénzt kérhet el a kereskedő, akár futár útján, akár saját maga, mint amennyire ezt a terméket meghirdette. Ez a nincsen visszajáróm, ez olyan nagyon... nagyon...
0: Nem azt mondta, hogy nincsen visszajáróm, neki ő nem köteles visszaadni, ez a durva.
3: Hát ez azt jelenti, tehát hogyha nincs visszajárója, vagy nem köteles visszaadni, ez egy teljesen téves tájékoztatás, nyilván azt az összeget kell, hogy kifizesse a fogyasztó, a vásárló, ami a szerződésben szerepel. Tehát nincsen ilyen opció, hogy jaj, most 5 000-esből nem tudok visszaadni, 20 000-esből nem tudok visszaadni, vagy hogy jaj, elromlott a terminálom. Kényelmetlen persze a szituáció, mert hogyha a fizetés megakad a futárral, akkor a futár nem nagyon fog tudni más csinálni, mint visszaviszi a terméket.
0: Jó, hogy ilyenkor mert... lehet azt mondani, hogy akkor kérem vissza a 10 000-est, itt a cucc.
3: Persze, azt is lehet mondani, hiszen az elállási jogunk is bármelyik pillanatban megvan. Nyilván ez egy pofátlan a helyzetével, a szituációval és a másik pillanatnyi gyengeségével visszaélő futár volt. Ez ma már azért abszurd. Egyrészt mondjuk ki, hogy az utánvétes fizetés sokan azért tartották fenn nagyon sokáig, mert nem bíztak abban, hogy tényleg kijön, esetleg valami átverős áruházba
0: így
3: akadtak
0: van,
3: bele.
0: De én is ezt mondom minden barátomnak, hogy utánvét.
3: Én meg ebbe egy kicsit kötekednék, ugye az elmúlt műsorokban is sokszor volt szó arról, hogy a kártyás fizetés esetén a chargeback-kel lényegében a pénzünkhöz ugyanúgy hozzájutunk.
0: De az utánvétnél is lehet kártyával fizetni.
3: Ahol lehet. Igen, ez a másik, amit akartam mondani, ma már a futárszolgálatok nagy része tud kártyás fizetést biztosítani, és nem csak készpénzes fizetést. Tehát lehetőségeink tárháza azt gondolom, hogy széles, itt nyilván fölkészült valamire az ügyfél, és valaki visszaélt azzal a lehetőséggel, hogy ő tőle további pár ezer forintot kicsaljon. Nem korrekt, jogszabálysértő, és nyilvánvalóan önmagában az, hogy neki nem is kötelessége visszaadni, ez... Valahol ő tévesen azt értelmezte, hogy lehet, hogy a megbízója nem adott neki elég apró pénzt, de a jogszabályok alapján viszont nyilván köteles visszaadni, tehát nincsenek ebben kérdések.
0: Jó, akkor ragozzuk tovább ezt. Közben azt gondoltam ki, hogyha én mondjuk rendelek ruházati cuccot valakitől, magyar, itt is lévő üzlete van, és ő tájékoztat engem a vásárláskor a websájtján, hogy arra kér, hogy vagy bankár, mert utánvétet választom, és utána följön egy ablak, amin azt mondja, hogy vagy kártyával kéri kifizetni, vagy pontosan annyi pénzt. Ha ezt ő így leírja, akkor jogos-e, hogy a futár nem ad vissza? Mert akkor tájékoztatott.
3: Természetesen az előre szóló tájékoztatás megint egy teljesen másik történet, ugyanúgy, mint a korábbi ügynél, tehát felek közötti szerződéskötésről beszélünk, hogyha ő adott feltételek mellett tudja csak vállalni a készpénzes fizetést, akkor ő azok mellett vállalja a fogyasztónak, ugye, ha az ő szeméből nézzük, ilyenkor van egy lehetősége, hogy úgy döntsön, hogy A, mégsem utánvéd, B, utánvéd, de kártya, és akkor ezt a problémát ugye meg tudja oldani. Ha a fogyasztó azt mondja, hogy úgysem készítem ki pontosan, de készpénzzel fizetek, akkor utólag tényleg az a lehetősége lesz, hogy eláll a szerződéstől, mert azért mégsem akar 4000 forintot ajándékba adni, és azt mondja, hogy akkor majd megrendelem máskor. De maradjunk annyiban, hogy azért a készpénzszállítás, készpénzes visszaadás, annak ennél igyekeznek a cégek, de egy nyűgös persze. Történet, ha lehet tényleg, ha van bankszámla, van kártya, akkor próbáljunk meg arra átállni.
0: Uh-huh. úgy látszik, hogy ma csak és kizárólag ilyeneket szedtem össze, de egyébként tök véletlenül nem válogattam. Egy hallgató története következik. Egy webáruházból rendelt valamit, megtanult, hogy 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vételtől, még azt is írta, hogy nagyon tetszett neki, hogy a honlapjukon jól látható módon oda volt téve egy formanyomtatvány, amire ha ráklikkel, akkor simán elállhat, tehát ott csak ki kellett tölteni pár dolgot. A kopanása akkor jött, amikor kiderült, hogy a visszaküldési cím nem Magyarország. És akkor utána kavart itt a megrendelésnek, meg írta, hogy nyomonkövetést is kapott, tehát szoktak ugye, hogy éppen a futárszolgálatnál hol van a cuccunk, ugye mindig tájékoztatnak róla, és ő azt látta, és ő úgy is emlékezett, de vissza is nézte, hogy egy magyar raktárból fogja a GLS kiszállítani számára. A kérdése a következő, azt mondta, hogy olyan drága lenne oda-vissza küldeni, hogy nem éri meg, inkább kidobja a kukába, de kötelese arról tájékoztatni jól látható módon a webáruház, hogy ő mit most mondok, valami csehországi székhelyű vagy Ravalpindibe való, mert akkor nyilván nem úgy, tehát százszor végig gondolja valaki az elállási jogot, mert sokszor drágább ugye a szállítatás.
3: Igen, összegszerűsítsük, Magyarországon belül körülbelül 2000 forint kiküldeni egy terméket. Aha. Most egy kisebb, normál csomagról beszélünk, nem valami súlyosabb, nagyobb méretről. Míg a határon túlra ez jellemzően a 10 000 forintot elérő, vagy azt megharadó összeg, tehát ez alapvetően 4-5-szörös. A kérdésre a helyes válasz az, hogy számos ponton kötelező egy webáruháznak feltüntetnie, hogy ő milyen illetékességű, hiszen minden webáruháznak előzetesen fix helyen fel kell tüntetnie, hogy ki az eladó ennek a cégnek, mert nyilván ez többnyire cég, hol van a székhelye, mi az adószáma. Bocsánat, a weboldalon, főoldalon ráadásul, tehát vagy egy kapcsolatmenüpont, vagy egy cégelérhetőségek menüpont, vagy egy általános szerződési feltételek menüpont, vagy az adatkeresési tájékoztatóban is kötelező egyébként kiírni a cég nevét és székhelyét.
0: Tehát akkor érdemes mondjuk a kapcsolatra rögtön rámenni és megnézni, hogy az ASF-re, mert akkor kiderül, hogy ez magyar vagy nem magyar.
3: Amúgy is azt szoktuk ugye mondani, hogy minden tudatos vásárló azzal indít, hogy lecsekkolja a webáruházat, lecsekkolja a céget. Nem minden egyes vásárlásnál, hanem amikor egy helyen újólag vásárolunk. Tehát korábban nem vásároltunk annál a cégnél azon a weboldalon. Vagy marketplace-en egy új eladóval találkozunk. Igen, fantasztikus. Ehhez egyébként még majd emlékeztes rá lesz egy kiegészítésem. Tehát marketplace-en keresztül is csekkoljuk le az eladót, vagy közvetlenül a weboldalán. Fontos szerintem még az is, hogyha a céget megtaláltuk, a cég nevét üssük be egy keresőbe, vagy akár egy cégkeresőbe, és nézzük meg, hogy nem tegnap előtt alapították, nincs rá rengeteg negatív visszajelzés. Van például egy, csak hogy most egy konkrétumot mondjak, 2-3 éve van egy olyan cég, vagy szolgáltató, mert cég tudtommal nincs mögötte, aki a Budapest városnévvel, meg környező országok városneveivel, és előtte egy férfi vagy egy női névvel, tehát most mondjuk Krisztina Budapest vagy Máté Bécs, árul nagyon baromi jól kinéző ruhatermékeket, táskákat. Ezt te meg tudod rendelni, úgymond egészen jó a weboldal, majd utána nem az érkezik ki, vagy nem érkezik ki semmi. És ezek változtatgatva neveket, tehát holnap után már Tamás Budapest lesz, azután meg már Anikó Budapest, és ugyanaz a termékkínálat jön körülbelül, és valahogy nem sikerül eltüntetni, például ezt a szolgáltatót, ami jellemzően egyébként Facebook, Instagram és egyéb felületeken reklámozza magát. Tehát ott is fontos, hogy amint már utána nézünk, és látjuk, hogy nincs is mögötte cég, vagy volt, hogy van mögötte cég, de az egy már felszámolás alatt lévő cég, FA, ugye odaírják a cégnév mögé, teljesen egyértelmű lenni, vagy VA végelszámolás alatt, akkor már is tudjuk, hogy nem ez az a hely, ahol vásárolnunk kell. Vagy ha beütjük a cégnevet, akkor pillanatok alatt akár Facebook csoportokba, akár az interneten más tartalomba fogunk ütközni, ahol leírják, hogy ezek a női név, férfi név plusz városnév, ezek mind neccesek, nem az érkezett ki, nem az jött ki, nem érkezett ki semmi, tehát tapasztalatot tudunk pillanatok alatt gyűjteni az internetről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt egy fontos dolog tudni. De a konkrét esetre egy kicsit visszatérve, mert azért mégiscsak ugye itt Pozsony, meg Prága, meg egyéb helyekre való visszaszállítás, igen, drágább, ezzel számolnunk is kell, úgyhogy ahogy azt te mondtad, szerintem a vásárlás előtt fontos már, vagy az ASF, vagy a kapcsolat menüpontból megnézni, hogy ez a cég, ez a szolgáltató hol van, és akkor még mindig lehet, hogy biztosít egy raktárat, ahova Magyarországon belül visszaküldheted, mert van ilyen cég, mert fontos nekik, hogy betörjenek a magyar piacra, fontos nekik, hogy ne a rossz élmény maradjon meg elállás után sem, hanem a jó, mert hosszú távon gondolkoznak, de ez már egy külön szolgáltatás. Tehát azt már a vásárlási folyamat során fogjuk látni, hogy vajon ezért kell-e külön
0: de
3: fizetni.
0: De az a félrevezető, mert ha magyar raktárban van, akkor én is a gyagya agyammal azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy pozsonyi cég, de Magyarországon van egy raktárbázisa, ahol nagyobb tétel tart, hogy ne kelljen minden egyes darabbal szaladgálni.
3: Azt tudom erre mondani, hogy nem kényszeríthetjük arra, és még a magyar hatóságok sem, hogy ha ő kiszállítási depóként bérel egy raktárat, akkor ott vissza is vegyen terméket. Ugye az a nehezítő tényező, csak hogy lássuk a logisztikát, most azt mondjuk, hogy ott a hely, ott egy ember, vegye át, hogy nyilván az, hogy egy adott időpontban, egy adott napon odaadok egy futárnak egy csomó terméket, az nem ugyanaz, mint hogy 12 órás ügyeletben vagyok, hogy a visszaérkezőket
0: fogadjam. Jó, de ha van egy depó, akkor ahogy ő oda szállítja a cuccokat, akkor vissza is tudna.
3: Ezt mondom, hogy nem, mert más az időigény a munkatársnál, tehát hogy lehet, hogy egészen más időpontokban van jelen a munkatárs, mint amikor a beérkező csomagok jönnének. Ami nagyon fontos még ebben a kérdéskörben, az nyilván az, hogy a tájékoztatásnak egyértelműnek kellni. Tehát ha ezt egy picit is úgy érzékelteti, hogy ez a depó, ez fogad, küld, és ide is visszaküldheted, vagy akár azt mondja, hogy egyszerű a visszaküldés, és a kiküldéseire, vagy a cég elérhetőségére küld vissza. Tehát ha bármilyen módon félrevezető, megtévesztő információt ad erről, akkor nyilvánvalóan ő a hibás, és akkor ez egy fogyasztóvédelmi jogszabályos értésként megfogható.
0: Tudod, mi jutott még eszembe az, hogy nagyon sokan már használják, hogy csetelni lehet velük, ugye fölmegyek egy ilyen weboldalra, és akkor már lehet, hogy miben segíthetek. És akkor például ott föl lehet tenni azt a kérdést, hogy Magyarországról szállít, vagy az elállásnál hova kell visszaküldeni, ez 10 másodperc, és erre válaszolnia kell, nem? Jól gondolom?
3: Természetesen válaszolnia kell. A chatben adott válaszoknál van egy olyan rossz tapasztalatunk, hogy ott azért néha chatbot, néha egy kicsit, hogy mondjam, önállóan, tehát AI háttérrel működik, és talál ki dolgokat, ugye megpróbál megfelelni a kérdezőnek, és nem feltétlenül a céges policyt fogja elmondani. Van, hogy egy ügyfélszolgálatos hölgy és úr is tévedhet. Minden esetre én nekem szokásom már vált, ha problémám van, csetelek, de azokat a beszélgetéseket én kimentem.
0: Vagyis lefotózod? Vagy
3: macera, mert fotó az a praktikus, tehát ahogy hajtom lefelé az egész beszélgetést, kifotózni tudom akár mobiltelefonon, akár gépen, számítógépen, és ezt el kell menteni, mert természetesen így az állítások kötik a céget, és neki azt teljesítenie kell, amit ott vállalt, ugyanakkor nekünk meg bizonyítanunk kell, hogy ez elhangzott.
0: Hát és ez így korrekt bizonyíték. Egyébként azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy én olvastam valahol, hogy a magyarok a tengeren túlról, vagyis kelet felé vásárolnak sokat, meg itt a környező országokból, de már se az északi országokból, sem mondjuk az Egyesült Királyságból, de sokkal kisebb az a része a vásárlóknak, akik ezekről a helyekről vásárolnak. Tehát nagyjából be lehet lőni Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, ezek, akik így közelebb vannak hozzánk, már Ausztriából sem nagyon ez igaz így?
3: Alapvetően azt határozza meg, hogy honnan vásárolunk, hogy honnan, melyik régióból, melyik országból üzemeltetnek olyan webshopot, ami kiszállít hozzánk, vagy ami magyar nyelvű rendelési felületet elérhetővé
0: tesz.
3: Na jó,
0: de még az eBay is kiszállít hozzánk.
3: Az eBay egy egészen különleges hely, meg az Amazon is egy egészen különleges hely, de alapvetően egy webáruház maga eldönti, hogy neki mi a célcsoportja, milyen ország a célcsoportja, milyen országokba szeretne kiszállítani, és milyen országok jogának szeretne megfelelni, hiszen ugye erről is többször beszéltünk, hogy egy lengyel webáruház Magyarországra kiszállít, neki a magyar jogszabályoknak kell megfelelnie, és ezzel ugye egy szigorúbb jótállási szabályrendszernek például, mint Lengyelországban.
0: Igen, nálunk szigorúbb, mint Lengyel, nem is gondoltam
3: így
0: volna.
3: Van, hiszen a jótállás a 2 meg a 3 éves kötelező jótállás a tartós fogyasztási cikkekre, az csak Magyarországon van. De ami érdekesebben, hogy ugye hol húzódnak ezek a határok, jellemzően a cégek nagy része az egy fogyasztói kultúrkörben mozog. A nagy multivállalatok is, például Central Eastern Europe, azaz Kelet-Közép-Európát, általában egy régiónak tekintik, és akkor a cégek nagy része beosztja, hogy mely országok tartoznak ebbe, És hát bizony a legtöbb céget végignézzük, akkor Ausztria az, az ide-oda, az változó, de jellemzően ez a lengyel, cseh, szlovák, magyar, román, balkán, esetleg adott nem. esetben Ukrajna, az változó, meg a bulgár ekerpiac az egyébként egy később fejlődésnek indult terület, mint például a román.
0: Igen.
3: És zártabb is egyébként sokkal, mint a környező országokból több. Tehát hogyha azt látjuk, hogy ezekben az országokban ugyanez a cég szállít, akkor ne lepődjünk meg, ez így van. Igen, ritkán van, és fordul elő, hogy egy skandináv, egy angol, vagy egy francia cég pont szigetszerűen Magyarországra, vagy máshova elérhetővé tesz felületet. Mi magyarok pedig, hogyha nem találunk magyar felületet, akkor az esetek túlnyomó többségben inkább nem is rendelünk.
0: Én viszont hallottam, hogy van, aki csak Dániából rendel, csak aránytalan más árak vannak, mert hogy mások a jövedelmi viszonyok is, és annyira nem éri meg. Ugye ez is számolni.
3: A termék nagyon változó, vannak dolgok, amik sokkal olcsóbbak. Tehát én azt vettem régóta észre, hogy ami nálunk luxus cikként van a köztudatban. Például mondjuk egy francia sámpány. Nálunk eléggé drága, nyilván 27% áfa, és a többi, és a többi. Ezt egy német vagy egy francia webshopból akár a kiszállítási díjjal együtt is megéri Magyarországra áthozni ilyen
0: most
3: terméket.
0: Most jutott eszembe, hogy még az Olaszország felől is vannak főleg élelmiszer webshopok, ez jutott most eszembe.
3: Hát igen, hogyha megnézzük, ugye például nálunk egy nagyon jó minőségű olasz paradicsomkonzerv, amiből tényleg olyan tésztát hát tudunk olyan főzni, drága. Ami olyan, az nálunk 1500-2000 forint egy kisebb méretű konzerv, míg Olaszországból, de akár egyébként Horvátországból, hogyha ugyanezt egy webáruházó megvesszük, az 500 forint alatt van egy konzerv. Tehát itt megint lehet játszani, hogy mi az a mennyiség, aminél de a házhozszállítás már olcsó lesz.
0: Igen, egy kérdésem van, Olaszországban tudjuk, hogy 5% az áfa zömmel, hogyha én olasz websájtról rendelek, akkor én 5% áfát, vagy 27% forgalmi adót fizetek. Ugyanis itt lehet az árkülönbség.
3: Lehet árkülönbség rajta. A jogszabályok alapján mérettől, mennyiségtől is függ, hogy neki a saját áfáját kell fizetnie, vagy a vevő áfáját. Főszabály egyébként a vevő áfája. De ettől el lehet térni, és a webáruházak egy jelentős része, mivel ezt elég nehéz ellenőrizni, nem szokta alkalmazni, hanem nyilván kihasználják például pont Magyarország 27%-os áfája miatt a számukra meglévő versenyelőnyt, hogy olcsóbban tudják kínálni. Aha, a
0: ezért igen, mert valaki nekem a múltkor azt mondta, hogy be ne menjek az olasz boltba, mert sokkal drágább, és webben kell rendelni. Ezek szerint sok mindennel így lehet. De akkor ugorjunk vissza, tehát a webáruháznak tájékoztatni kell minket, hogy magyarországi vagy nem magyarországi, de nem úgy kell tájékoztatni, hogy fejbe vág egy nagy tábla, vagy virtuális tábla, hanem az általános szerződési feltételeket, ha csak fél másodpercre kinyitjuk, általában mindenki ideges tőle az 56 érthetetlen oldaltól. Szóval csak kinyitjuk, már ott látjuk, hogy ki ez az adott cég, és akkor el tudjuk dönteni.
3: Igen, foglaljuk össze, hogy hány helyen kell tudnunk elérni az eladó cégnek az adatait. Az egyik az jellemzően az ASF vagy és a kapcsolatmenüpont. Az ASF-ben mindenképpen benne kell lennie ugye a cég elérhetőségeinek, hiszen ez egy szerződésnek az alapfeltétele. Igen. A rendelés visszaigazolásakor szintén el kell küldeniük az eladó cég adatait, tehát amikor kapunk egy visszaigazoló e-mailt, abban vagy csatolmányként, vagy törzsszövegként benne kell, hogy legyen. Kapunk egy számlát, ahol szintén rajta kell, hogy legyen az eladó cég, úgy tudom, ez másik után köpönyeg, hiszen már, hát, már ugye megvan a számla, illetve adott esetben más dokumentumokon, így adatvédelmi tájékoztató, vagy pedig mondjuk elállási tájékoztató is előfordul egyébként, vagy panaszkezelésre lévő külön menüpont, hogy itt a cégnek az elérhetősége és a nevei megtalálhatóak
0: egyébként
3: lesznek.
0: Azon, amit mondtam az elején, hogy szépen fönt van egy külön jó látható helyen, hogyha vissza akarja küldeni, akkor azt töltse ki, azon nem írják rá a cég nevét? Minek írnak?
3: Nincs ilyen jogszabály, ami ott elvárná, hogy ott még külön feltüntesse, de természetesen feltüntetheti. Aha. A visszaküldés címét viszont eléggé korrekt lenne ott feltüntetni. Ugye most változott a jogszabály, ugye június 19-től, ugye elállási funkcióval kell bővíteni a webáruházakat.
0: A magyar webáruházakat. De
3: Európai Uniós.
0: Európai Uniós?
3: Igen.
0: Ez egy fontos mondat volt, és még folytathatnánk, de nem fogjuk, mert az időnk elfogyott, mert hogy a műsor végére értünk, nem tudtunk beszélni ma a táborokról, de élek a gyanúval, hogy a jövő héten ezt nem fogják megúszni, szerintem még akkor sem lesz késő, meg az, aki már túl van ezen, az is érdemes, hogy meghallgassa, hogy jövőre már okosabban tudja a gyerek táborozását intézni, illetve hogy jobban be legyenek védve a szülők is, szerintem ez is nagyon fontos. Továbbra is arra biztatom önöket, mint láthatják ma, amikor egy egész műsornak a felét arra szánjuk, hogy a hallgatók kérdéseire válaszolunk, hogyha van kérdésük, illetve fogyasztóvédelmi panaszuk, vagy vitás ügyük, akkor írjanak nekünk facsipesz2025@gmail.com, és egy kis türelmet is szeretnénk kérni, a rövid történetet írják le, vagy a telefonszámokat föl fogják dolgozni, a szakértők mindig odaadom nekik, tehát nyugodtan írják meg, csak egy-két hét türelmet kérek. Viszont a mai műsor ezzel véget ért. Bicó Tamással készítettem, ő segített abban, hogy ma hallhatták ezt a műsort. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Legyen továbbra is kellemes napuk. Viszont hallásra!
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint évszerelvények beszerzésével, tramprén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-áig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet délután 25 és 31 fok között alakul. Holnap a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Feltámad a szél, reggel 18-20, napközben 24-30 fokig melegszik majd a levegő.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 20-án köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jákve az én Istenem. Ünnepelnek még az Illések július 20-án kívül február 16-án és július 4-én is. Betézése Illéske, Illi, Illike, Illus és Ili, jeles viselője névnek Éliás, Canetti, író, valamint önkedves Illés. Ezen a napon köszöntjük még Aurél, Eliana, Éliás, Folkusz, Jeromos, Margarét, Margaréta, Margarita, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Soraya és Szörénke nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ezen a napon, milyen érdekességek történtek. 1870-nel kezdünk, július 20-án meghalt Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Dr. Graf kiváló módszer dolgozott ki a szürkehályok eltávolítására, illetve a kancsalság operálására. Ő vezette be a Helmholtz által szerkesztett szemtükröt a gyakorlati szemészetbe. Folytassuk 1899-el. Július 20-án Szombathelyen megszületett Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parkettaragasztó eljárás feltalálója. Ugorjunk a 20. századra, 1919. július 20-án megszületett az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki 1953-ban elsőként jutott fel a világ tetejére, a Mount Everestre. Folytassuk a 20. századdal, és most már itt is maradunk. 1926. július 20-án Budapesten meghalt Liebermann Leo, orvos, vegyész, a magyar biokémia alapvető alakja. Nevéhez fűződik a magyar biológia biokémiai ágának kialakulása, több módszert is kidolgozott a különböző élelmiszerek tápanyagtartalmának szennyeződéseinek meghatározására. Jelentősek voltak az embriokémiával és a fehérjékkel foglalkozó kutatásai is. 1945 a következő időpontunk. Július 20-án Párizsban 73 éves korában meghalt Paul Ambroise Valéry francia lírai költő és esszéista, akinek főművei a Régi versek albuma és a Varázslatok. Két évet lépünk előre, 1947. július 20-án Mexikóban megszületett Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes, aki 2000-ben 8 Grammy-díjat nyert, elérve ezzel Michael Jackson 1983-as rekordját. Folytassuk 1973-mal, július 20-án máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. Bruce Lee édesapja révén kínai származású, bár az Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett, kung fut, ezen belül Wing Chun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. július 20-án az amerikai Viking egy robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Önök a

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.

0: Fabdi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. július 20-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 38-tól 42. vers. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a

0: nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Elmélkedés. A farizeusok és írástudók jelet kérnek Jézustól. Kérésük mögött nem hit, hanem kétely és elutasítás húzódik. Jézus nem teljesíti a kívánságukat, mert tudja, aki valóban nyitott, az már eddig is elegendő jelet látott, de aki nem hisz, annak a legnagyobb csoda sem lesz elég. Jézus gonosz és hűtlen nemzedéknek tartja a kérdezőket. Ez nem indulat, hanem profétai figyelmeztetés, amely számon kéri a nép hűtlenségét, mert újra és újra máshoz fordulnak, nem Istenhez. Az emberi szívnek valójában nem bizonyíték kell, hanem megtérés, nem újabb jelek, hanem alázat és engedelmesség. Aztán Jézus Jónás személyéről beszél, aki 3 napot töltött a halgyomrában. Jézus pedig 3 napot tölt majd a sírban. Ez a legnagyobb jel, az ő halála és feltámadása. A példák, amelyeket Jézus említ, a niniveiek megtérése, illetve a királynő Salamon iránti tisztelete, arra emlékeztetnek, hogy a pogányok nyitottabbak Isten szavára, mint a választott nép tagjai. Megdöbbentő, de igaz. Sokszor azok, akik kívül vannak, őszintébben hallgatják Isten szavát, mint azok, akik ismerik. Vajon mi is jeleket kérünk? Sokan látunk, sokan hallunk, sokszor részesülünk a szentségekben, de megnyitjuk-e igazán a szívünket? Engedjük-e, hogy Jézus feltámadása bennünk is életet ébresszen? Nem új jelekre van szükség, hanem arra, hogy a már meglévő jelekre választ adjunk. Bűnbánattal és hittel. Uram Jézus Krisztus, hányszor kértem jelet tőled, mintha még mindig nem hinnék igazán, pedig te már megtettél mindent. Meghaltál és feltámadtál értem. Bocsásd meg hűtlenségemet, amikor megelégszem a látszattal a vallási életben, és nem a Szentlélek szavára figyelek. Hiszek benned, Uram, és szeretném, hogy a te feltámadásod jele élő legyen bennem. Bátorító, átalakító, reményt adó. Ne engedd, hogy elmenjek jelenléted csodái mellett. Taníts meg arra, hogy ne több jelet kérjek, hanem nyitottabb szívet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Műsorajánló.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Utadónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utadónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaz. Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételre szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Csökken a felhőzet és többnyire napos időre számíthatunk, kevés a déli délnyugati harmadban több felhővel, főleg ezeken a tájakon alakulhat ki néhol zápor zivatar. Az északi-északnyugati szél élénk olykor erős lesz, a maximum 25 és 31 fok között változhat. Holnap napos gomoly felhős idő valószínű, helyenként kialakulhat eső zápor, reggel 13-19, napközben 24-30 fok valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
3: A magyar emberek többsége tart a lakásában gyógyszereket, de csak nagyon kevesen hallottak már arról, hogy hogyan kell azokat helyesen megsemmisíteni. A legtöbben a szemetesbe dobják a fel nem használt pirulákat, pedig ezt nem lenne szabad. Éppen ezért indult el a Szedd, Vidd, Védd kampány, amelynek az a célja, hogy tudatos gyógyszerfelhasználók legyünk. A kampányról és arról, hogy hogyan bánjunk a patikaszerekkel, dr. Kulcsár Nikolett gyógyszerészt, a program egyik megálmodóját, Balázs Zsanett kérdezte.
4: A Szedd, Vidd, Védd kampány 2018-ban indult így teljes valójában, viszont hozzátartozik a dologhoz, hogy egyik még egyetemi hallgatót már 2015-ben kitaláltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy nagy hiányosságok vannak ezen a téren, és egyetemi keretek között akkor rendeztünk is egy ilyen gyógyszer visszavívős napot, és sajnos beigazolódtak az akkori félelmeink, mert még egy ilyen egyetemi gyógyszerész hallgatói körben is nagyon-nagyon kevesen hozták vissza a lejárt készítményeket. Ez volt az a pont, amikor elhatároztuk, hogy valamit a jövőben szeretnénk ezzel a témával kezdeni. Volt egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, van az innovatív gyógyszergyártók egyesülete, és ők minden évben megszervezik a Nekem Szól egészségért és díjat, és úgy gondoltuk, hogy akkor idén ezen szeretnénk indulni, és akkor ez nekünk egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy végre belevágjunk ebbe a kezdeményezésbe.
5: Miért fontos az, hogy visszavigyük a gyógyszereket?
4: Azért nagyon fontos, mert főleg azoknál a családoknál, ahol kisgyermekek vannak a családban, ezek a gyógyszerek potenciálisan veszélyforrást jelentenek. Most nem egy sima köptetőről beszélek akár, hanem antibiotikumokról, vagy esetleg több generációs családokban lévő magas vérnyomásra való szerekről, például, vagy cirkadiánus szabályozó szerekről, mivel ezekből akár egy-két tabletta is nagyon-nagyon nagy veszélyt jelenthet a kisebb gyermekekre.
5: Ezek szerint a köptetőket nem mindig kell visszavinni?
4: A köptetők esetében ez pont egy gyakori kérdés szokott lenni. A köptetőket nagyon nagy százalékban ki lehet önteni a lefolyóban, mivel ezek általában növényi alapúak, illetve amit a patikákban készítenek, azok növényi alapok, azok kienthetőek otthon.
5: Mi történik akkor, hogyha mégis betesszük a hulladékba a gyógyszereket? Miért káros?
4: Azért káros, mert ezeknek a gyógyszereknek, gyógyszerkészítményeknek van egy speciális megsemmisítési módjára, van egy külön hálózat kiépítve, és akkor ők úgy semmisítik meg őket, hogy ne károsítsák a környezetet. Viszont, hogyha ezt a koronális szemét közé dobjuk, akkor sajnos ez a lépés kimarad, és nem lesznek megfelelő módon megsemmisítve, ezáltal pedig kerülhetnek a környezetbe, a talajba és akár a felszínvizeinkbe is.
5: Hány havonta kell, vagy érdemes átnéznünk a gyógyszeres fiókunkat?
4: Mi azt javasoljuk, hogy mindenki nagyjából fél évente, hogyha tudja, akkor nézze át a házi patikáját, de hogyha ez évente egyszer megtörténik, szerintem már az is nagyon nagy haladás.
5: Meg lehet azt fogalmazni, hogy kiknek szól elsősorban ez a kampány?
4: Legnagyobb százalékban a felnőttekhez, azon belül is a felnőtt nőkhöz, anyákhoz szeretnénk szólni, mivel hogy úgy gondoljuk, hogy őket fogja leginkább érinteni ez a téma, ők gondoskodnak leginkább a család egészségéről, úgyhogy őket szeretnénk leginkább elérni.
5: 2018-ban indult el ez a kampány. Mik az eddigi tapasztalataik?
4: Abszolút jó tapasztalataink vannak. Azt látjuk, hogy igenis érdekli ez a téma az embereket, igenis elindulnak beszélgetések, és mi is kapunk privátban üzeneteket és kérdéseket. Van igény erre, és nagyon érdeklődőek az emberek. Negatív tapasztalatot még nem kaptunk. Folyamatosan jutnak eszünkbe új ötletek, illetve jutnak eszünkbe még olyan rész ötletek, amiket szeretnénk megvalósítani. Mindenképpen szeretnénk egy gyógyszer visszavívős napot rendezni, ahol egy kitelepüléssel Budapesten, de akár egyébként vidéken is elképzelhetően szeretnénk megjelenni, és akkor ott helyben elmondani azoknak, akik oda jönnek hozzánk kérdéseikkel, illetve a lejárt készítményeikkel, hogy ez miért fontos.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállom úgyis, úgyis, riszállod.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobbi Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmulhatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Valahol a messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Aláírt a hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírt a hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben, ezzel Sólyog Tamás mandátuma mától megszűnik, ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, de később szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Mi vagyunk a Cimbaliben.
1: Mi pedig a Talamba.
0: Üdvözöljük a Hobby Rádió hallgatóit!
2: Mióta vagytok így együtt?
0: Hát a Talamba és a Cimbaliben. 2015-ben az Orient című színházi előadásban találkoztunk először Békés Csabán a Jókai Színházban, meg aztán Gödöllőn a Művészetek Házába. Hát jól emlékszem, ilyen 36 előadást nyomtunk le, vagy mennyit körülbelül. Tehát elég sok előadás, és akkor így, hát tulajdonképpen itt melegedett össze a két zenekar.
1: Illetve hát mind a ketten Gödöllőn a Művészetek Házában tanyázunk, tehát ott van a próbatermünk, így ha akarjuk, ha nem, találkozunk nap mint nap.
2: A cimbali bender főként cimbalom, és milyen hangszerek?
0: Cimbalom, hegedű, gitár, nagybőgős dob. Meg hát ének természetesen.
2: Hármótokat láttalak eddig.
0: Bár itt vannak a többiek is, úgyhogy itt van a gitáros is, itt van a dobos is, megérkeztek.
2: Mióta létezik a zenekar?
0: 2006. Hát, igazából van benne egy olyan dolog, hogy a cimbalmot mindenkivel megismertessük, ezt a Hungarikum hangszert, ami egy érdekes magyar hangszer, ennek a megismertetése, valamint igazából hát minél jobb zenéket muzsikálni, kicsit az embereket a jobb zenével megszólítani.
2: Azt mondják sokan, hogy jazz zene. Szerinted?
0: Hogy amit mi játszunk, az jazz zene? Hát van benne ilyen etno-jazznek lehet mondani végül is. A Szabadon című lemezünk az kifejezetten ilyen etno-jazz.
2: A másik zenekar?
1: Mi a Talamba vagyunk, mi ebben az évben ünnepeljük a 25 éves fennállásunkat, és mi kifejezetten ütőhangszereken játszunk, több száz ütőhangszeren. A mai koncerten is nyilván ezt az oldalunkat fogjuk hozzátenni a cimbali band zenéjéhez. Tehát mi ütőhangszereken játszunk, hát a cimbalom bármennyire is ütőhangszer, inkább pengetős vagy húros hangszerként, vagy a kettő között van úgy félúton. Mi abszolút tradicionális ütőhangszereket, legfőképpen nem magyar származású ütőhangszereket szólaltatunk meg, mint marimba, vibrafon, xilofon, illetve különböző egzotikus tájaknak a ritmus hangszerei, tehát dobok.
0: Albánia, Románia, Bulgária, ezek
1: Afrika,
0: a Moldávia.
2: Hány évig tart még a kapcsolat a két együttesnek?
0: Hát ezt nem lehet előre megmondani.
1: Reméljük, ez egy olyan, minél tovább, mert nem vagyunk azért nem annyira
0: szoktunk,
1: rosszban.
0: Nem szoktunk veszekedni, hála Istennek. Nem veszünk közös. Sőt, a rádió hallgatóira mondjuk, hogy Levinek a fia például, ő a helyettes dobosunk, tehát Zombor Berci, ő jár, hogyha nincs a dobosunk. Akkor
2: lesz-e közös album?
0: Még az se kizárt dolog.
1: Még az se kizárt dolog.
2: Lehet, hogy én vetettem fel a kérdést?
0: Nem, volt már erről szó, de igazából...
1: Az Orientnek a zenei anyagát azt hiszem már rögzítettük, egyszer csak nem került kiadásra, de még előfordulhat így a elkövetkező években, hogy valamit nagy durranást összerakunk el.
0: Várjuk a szponzorokat, így a Hobby Rádión keresztül.
1: Vásároljanak lemezeket az emberek, mert ma már nem az bár, nem annyira nem divatos. Már, inkább felvételeket lehetne csinálni Spotify-ra, vagy ilyesmi, de lemezeket nem nagyon szeretnek már vásárolni az emberek.
2: És ebből nem lehet megélni?
0: Nem.
1: A lemez kiadásban?
0: Abból nem.
2: Akkor csak marad a koncert.
0: Hát így van, vannak a koncertek, de szinte még a koncertből sem.
2: Akkor kívánok nektek sok sikert, és teljesüljön minden. Mi az álmotok?
0: Álmunk? Hát az nekem sokat
1: legyen muzsikál. Legyen egy lakásom Andalúziában, nekem az az álmom.
2: Nem kell ezen nevetni. Ez
0: nekem jó lenne itt a Dunaparton is amúgy, én itt is ellennék.
2: Ez már nagyobb álom lett.
0: Igen, ez már...
3: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Kamureklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk, polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Doktornő, engem senki nem vesz komolyan.
2: Na, ne vicceljen.
0: Kamureklámot hallottak.

0: uram.
1: Kamu reklám?
2: Ha éhes vagy, nyaj sót, akkor szomjas leszel.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Számítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kezdvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósulja meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk, én Alex vagyok, állandó vendégem pedig itt ül mellettem, Kacsala Ferenc Bitumen. Szia Feca!
3: Szevasz Alex, és üdvözlöm én is a rádió hallgatókat.
2: Múlt héten nem tudtunk itt köszönteni téged, hiszen ismételten kalandban voltál, nos én viszont megcsináltam azt a műsort, amit már nagyon régóta terveztünk, ez pedig a klasszikus zenék, méghozzá autós zenék voltak, nem tudom, hallgattál egyébként minket.
3: Nem sajnos, mert külföldön tartózkodtam ismét, tehát sajnálom, hogy nem lehettem itt, de hát bízom abban, hogy azért sikerült nélkülem is egész jó kis műsort összeállítanom.
2: Majdnem azt mondtam, hogy nélküled sokkal jobb volt, de ez így nem igaz, nagyon hiányoztál nekünk. Mai témánk pedig harmadik felvonásához érkezik, mert hogy még mindig spórolunk az autóval, ugye átvettük az üzemanyag árakat, aztán jött a biztosítás, de nagyon sok mindent még nem beszéltünk meg, erről fogunk ma témázni.
3: Igen, tehát, hogy milyen apró kis cselekkel tudjuk még az autónk fogyasztását, illetve igább úgymond a kiadásainkat csökkenteni, majd akkor ez lesz ennek az órának a témája.
2: Ez érkezik tehát, de azonban csak a zene után.

0: Önök továbbra is és az egész órában négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, ahol mai témánk immáron harmadszor is a spórolás, és hol kezdjünk spórolni, szerintem akkor nézzük meg a gumit első körben.
1: Fontos a guminak a minősége. A minőségét meg nyilvánvaló, hogy az ára fogja befolyásolni. Tehát ha jobb minőségű gumit veszünk, az nyilvánvaló, hogy drágább, de viszont az élettartama, mivel jobb összetételű a gumi, tovább bírja. Ott bírunk még spórolni rengeteget, hogy ha ugye megpróbáljuk betartani minden közlekedési helyzetbe, hogy úgy mondjam, a megfelelő követési távolságot, akkor ugye nem kell vészfékezést alkalmaznunk ahhoz, hogy megállítsuk az autónkat, illetve a megfelelő kanyarsebességek kiválasztásával. Tehát nyilvánvaló, hogyha az ember jól megfontolja és a megfelelő sebességi fokozatba kapcsolja az autót, és nem őrült nagy sebességgel veszi be az adott útkanyarulatot, akkor ugye más tapadása lesz az autónak, ugye a súly nem repíti kifelé a centrifugális elő a kanyarból, ezáltal ugye nem veszi annyira igénybe a gumikat. Az például, hogy milyen keménységűre, tehát hogy mindig figyeljünk arra, hogy megfelelő légnyomás tartózkodjon a gumiabroncsokba, mert ugye az is igénybe veszi, hogyha puhább, akkor ugye a gumi két széle kopik, az oldal tartása a guminak ugye kisebb, az is jobban igénybe veszi, elöregíti, úgy mondjam, a gumit, tehát jobban megeszi az évek alatt. Illetve hogyha betartjuk azt, hogy már ugye manapság ez is közhely számba megy, hogy téli gumit nyári gumira mikor kell lecserélni, vagy a nyári gumit a télire mikor kell. Ugye tényleg ezek az időjárás változásokat ugye a tavaszi, illetve az őszi időszakban normálisan figyelembe véve, mindig a megfelelő gumiabroncsot használjuk tényleg az autón, tehát ne legyen az, hogy már a mínusz fokokba belementünk az autónkkal egy jó néhány hete, és még mindig a nyári gumik vannak fönn, hanem ezekre tényleg oda kell figyelni, illetve arra, hogy milyen szerekkel azért néha nem árt tényleg leápolni a gumikat. Pláne ezt akkor szoktuk inkább javasolni, amikor például lekerülnek az autóról a nyári gumiabroncsok ugye tél idején, akkor érdemes úgy elrakni a garázsba őket, hogy szépen lemossuk a rárakodott szennyeződéstől, és valami szilikonolajjal, vagy valami normális gumiápoló szerrel lekenve rakjuk el őket a garázsba, vagy az adott helyiségbe oltárolni szeretnénk.
0: Nagyon szépen köszönjük a kimerítő választ a gumiról, most ismét zenélünk egy picit, aztán pedig megnézzük, hogy hol tudunk még spórolni.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Spórolunk a mai napon itt a négy ütem autós magazin műsorban, egyébként már harmadjára 3 héten keresztül, és Feca mindig kizárja a hallgatókat, a legjobb témákat mindig zene alatt mondja. Én most tudtam meg, hogy az olajon is lehet spórolni, oszd meg velünk, hogy hogyan.
1: Hát igazából nem az olajon spórolunk, hanem az olaj következményén. Tehát ugye, hogyha normális minőségű olajat veszünk az autónkba, az nyilván, hogy drágábba fog kerülni, de viszont rengeteget növel a motor élettartamán, illetve, hogy ha minél jobb minőségű olajat vásárolunk, annál nagyobb az esélye, hogy az olaj az nem használható.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig vadó spórolunk a mai napon is, és az előbb az olajról beszélgettünk, azt mondtuk, hogy ha jó minőségű olajat veszünk, az már tiszta spórolás, hiszen hosszabb az élettartalma, és az autó élettartalmát is megnöveli. Fece, az lenne a következő kérdésem, hogy ha az olajjal ez a helyzet, akkor gondolom a benzin minőségére is érdemes odafigyelni, illetve az oktánszámnak van-e valami köze ehhez.
1: Tehát annak az a jelentősége, hogy minél nagyobb oktánszámú üzemanyagot használunk az autónkba, annál tökéletesebb lesz a keverékképzés, illetve annak az üzemanyagnak az égési foka, és ezáltal az autónak nő a teljesítménye valamilyen szinten. Most ez is relatív. Én azt mondom, hogy spórolhatunk rajta, hogyha nagyobb oktánszámú benzinnel járunk az autóval, mert csak akkor spórolunk igazából, hogyha megpróbáljuk ugyanolyan fordulatszámtartományba, illetve menet tulajdonsága használni az autót. Ez most olyan hülyén hangzik. Tehát az a lényege, hogyha tegyük fel 95-ös oktánszámú üzemanyagot használok az autómba, kétharmadáig kell adnom a gázt, ugyanazt a menet teljesítményt elérjem vele. Míg ha belerakok egy 100-as oktánszámú benzint, ami épp 30-40 forinttal akár literenként többe kerülhet, de mivel hogy jobb oktánszáma van, jobb teljesítményt fog kihozni a motorból, ezáltal lehet, hogy elég lesz csak félig nyomnom a gázt, hogy ugyanazt a menet teljesítményt elérjem, és így, hogyha szépen a végén kiszámolgatjuk, akkor hiába fizettünk literenként 30-40 forinttal többet, hogyha épp fél litert vagy egy liter spóroltam az autó fogyasztásán. Tehát ez már úgy azért

0: Szabtávon összeadva, lehet, hogy a végén a pénztárcánk megérzi, tehát kevesebb lesz az, amit elköltünk üzemanyagra.
1: De nyilván ez autónként változik, így aztán mindenkinek magának kell kipróbálnia, hogy melyik a jobb megoldás. Újra zene következik, aztán jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig spóroltunk, és a benzin volt a témánk. Méghozzá az oktánszámmal próbáltunk variálni, és ismét a legjobb gondolatot Feca meghagyta a zenére. Szeretném, hogyha ezt most elmondanád a hallgatóknak is.
1: Igen, ugye, hogy arról beszéltünk, hogy az oktánszám az változtathat-e valamit az autó fogyasztásán, illetve hogy tudunk-e vele spórolni. Tudunk, valahol az autógyárak, amikor egy autónak ezt a motor karakterisztikáját, tehát a gyújtás, illetve minden egyéb ilyen elektromos vezérlését megcsinálják, akkor valahol általánosítanak. Általában ilyen 91 és 98-as oktánszámú üzemanyagokra van szabva az a motor, tehát ugye az azzal lehet használni, nem a legoptimálisabb. Tehát ha 91-es oktánszámú üzemanyagot rakok bele, még azzal is jó az a gyújtás karakterisztika, de a 98-assal is még jó. Tehát hogyha ezek valahol állíthatóak lennének, mint 10 évvel ezelőtt volt egy bizonyos autógyártó cég, amely ilyen úgynevezett oktánszám kódolókat rakott az autóinak a motorterébe, és ott általában kétféle oktánszám között tudtuk cserélni ezt a kis kódolót, és csak annyi, hogy csak meg kellett fordítani a csatlakozót rajta, és az egyik felére 91, a másik felére 95, illetve volt egy olyan fajta, egy ilyen sportverziónál, amire 95 és 98 között lehetett forgatni ezt a kis csatlakozót, és ezáltal más ellenállású jelet adott a vezérlőegység, és az módosította az alapelőgyújtáson, tehát hogy még optimálisabban, hogy még biztosabb gyújtást, illetve még tökéletesebb járást adjon a motornak, és ez nyilván sokat számított fogyasztásban, meg teljesítményben.
0: Micsoda jó dolog, nem is tudom, hogy ezt miért nem alkalmazták más típusokon is. Újra zenével megyünk tovább, aztán jövünk vissza, de valószínűleg már csak egy elbúcsúzással, hiszen nyakunkon az óra vége.
2: Hobbiradio.hu
3: A rádiót!
4: Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alapot váltanak, egyetlen halott sincs közünk, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal, harmadnap

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, és annak is a végét, hiszen nyakunkon az óra vége, ahogy mondani szoktam. Egy gondolatot még azért fölvetnék, ugye beszéltünk arról, hogy mennyit számít az oktán szám, illetve a fordulatszám és sok minden más miatt. Nos, mi a helyzet a váltásokkal? Gondolom, ott is lehet benzinen spórolni, és hogyha már benzinen spórolunk, akkor a pénztárcánkban is több marad.
1: Így van, hát nem vagyunk egyformák, ki dinamikusan vezet, ki kevésbé. Hát igazából közhely számba megy, de nyilvánvaló, hogyha a legoptimálisabb fordulatszámig forgatjuk mindig a motorunkat, illetve a legoptimálisabban választjuk ki azt, hogy melyik sebességi fokozatba kapcsoljunk vissza egy előzésnél, egy bekanyarodásnál, vagy bármi egyébnél, akkor ugye nyilvánvaló ezen sokat tudunk spórolni. Tehát sokan azt gondolják, hogy ők alacsony fordulaton járatják a motort, hogy azzal nem nő meg a fogyasztás, vagy hogy az elők akkor biztos, hogy kevesebbet etetnek meg az autóval, de hát ez nem egészen így van, mert amikor alacsony fordulaton próbálunk előzni, akkor sokszor padlógázt kell adnunk az autónak, és ugye az elektromos alkatrészek ott azért adják a különböző farsjeleket ezáltal, tehát a folytószelep az ugyan teljes álláson nyitva van. A levegőt, ha épp nem is 100%-os mennyiségbe szívja be a motor, de azért úgy elkezd hörögni tőle, ezáltal lehet, hogy többet adagol hozzá a befecskendező szelep is, tehát ugye a vezérlőegység akkor úgy számítja ki, hogy akkor több üzemanyagot fecskendezzek be a levegő. De még amivel olyan alacsony a motorfordulatszáma, illetve ha nagy a fokozat, akkor ugye nem tudja úgy a nyomatékot leadni, tehát gyakorlatilag csak fölöslegesen pumpáljuk bele az üzemanyagot a motorba, de nem tudunk még egy előre teljesítményt kicsikarni belőle.
0: Húzó képesek, micsoda jó szó, nekünk pedig más nem maradt hátra, mint a könnyes búcsúzás, hiszen elérkezett az óra vége. Az elmúlt egy órában a négy ütem autós magazin műsort hallották, benne pedig Kacsala Ferenc bitument és Alexet, mindenkinek további szép napot kívánok, a viszonthallásra.
1: Balesetmentes közlekedést és a viszonthallásra.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje! Minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: aki már.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok, ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tettvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője, leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskóvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demén Anetta és hangmérnökünk Botrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Ma Balogh Csaba Zoltán homokmégyi szerzőnk Aranyhal kívánság című mini hangjátékát hallhatják Simon Fiadrien és Virág Gergely előadásában.
5: Balogh Csaba Zoltán, Aranyhal kívánság, miniatűr hangjáték.
6: Jó napot!
7: Üdvözlöm!
6: Ez itt az Aranyhal kívánság kielégítő szolgálat?
5: Igen, bár eddig Ön az első ügyfelünk.
6: Még nem volt itt senki?
5: Nem, hölgyem, de ez nem jelent semmit.
6: És ki elégíti ki az aranyhalak kívánságait?
5: Mi? Természetesen. A hölgyekét esetleg személyesen magam, de ahhoz Önnek különböző igazolásokat kell bemutatnia.
6: Igazolásokat? Én aranyhal vagyok, vegye tudomásul, és szeretném, ha végre az én kívánságaim is teljesülnének.
5: Többen is vagyunk így. Azonban mi bizonyítja, hogy Ön egy vérbeli aranyhal?
6: Nézzen rám!
5: A látszat csalhat. És különben is meg kellene vizsgálnunk, ön ki van-e jelölve a kívánság teljesítésre.
6: Bocsánat, én minden utamba kerülő halandó kívánságát teljesítettem, minden vizsgálat és akadékoskodás nélkül.
5: Pontosan erről van szó. Ha ön nem közönséges halandó, hanem egy aranyhal, akkor igazolnia kellene magát.
6: Hogyan tehetném meg?
5: Hozza be, kérem, a megfelelő dokumentumokat.
6: Mik lennének azok?
5: Születési anyakönyvi kivonat, származási igazolások, stb.
6: Én kérem, az aranyhalak családjába, az aranypikkelyesek rendjébe, az aranyuszonyosok törzsébe tartozom.
5: Ezt bárki mondhatja. Eredetiek az ön pikkelyei?
6: 24 karátos aranyból vannak, eredeti fémjellel ellátva valamennyi.
5: Gyanús, felettébb gyanús. Ennyi pikkely valódi aranyból. Vajon honnan volt önnek erre pénze? Érdemes lenne megvizsgálnunk ezt is.
6: Nyugodtan vizsgálódhatnak. A vagyonnyilatkozatomat időben leadtam.
5: A gyarapodási listát is?
6: Igen, azt is pontosan napra készen, beleértve a férjem és gyermekeim vagyonnyilatkozatát is.
5: Igen, látom. De van itt egy kis bibi.
6: És pedig?
5: Az ön vagyona rohamosan nőtt, mióta állami alkalmazásban van. Az alatt a 2 év alatt, mióta a legfelsőbb állami kívánság kielégítő hal elnök asszonya, ön megháromszorozta amúgy is mesés vagyonát.
6: Na is? Én lennék az egyetlen aranyhal, aki többre vittem az átlagnál?
5: Nem. A többieket is vizsgáljuk, és mondhatom, felettébb érdekes dolgokra szoktunk bukkanni.
6: Például?
5: Többen komoly részesedésre tartanak igényt a teljesített kívánságból. Tehát be kell szereznünk az utóbbi milliárdossá tett szerencsések nyilatkozatait, hogy...
6: Ne is folytassa! Utálom az önök módszereit.
5: Én nem beszélek a levegőbe. Az utóbbi 3 kívánság teljesítése után az ön bankszámláján az összeg jelentősen nőtt.
6: Ügyfeleim, hálájuk jeléül aranyból szobrot akartak állítani nekem. Hát bűn, ha inkább elkértem a szobrok árát.
5: Azt is ki fogjuk vizsgálni. Valójában azt kellene megtudnom, mi az ön kívánsága. Mit tehetnék önért?
6: Szeretnék nyugdíjba vonulni.
5: Semmi akadálya, ha rendelkezik a megfelelő nyugdíjjogosultsággal, ami öregkort és legalább 40 évi munkaviszonyt feltételez.
6: Ó, még csak 48 vagyok.
5: Pontosabban 52, ne legyen hiú. Bár nem akarok hízelegni, de kegyed olyan fiatalos és fit...
6: Nem lehetne az éveim számát kicsit megtoldani, legalább papíron?
5: Ez lenne az ön első kívánsága?
6: Igen, azt hiszem ez.
5: Ha a munkaviszonyát is szeretné megtoldani, akkor már csak egy kívánságra lesz lehetősége.
6: Várjon, várjon, ezt meg kellene fontolnom.
5: Helyes. Vegye igénybe számítógépes kívánságkezelő programunkat. Kezdhetjük?
6: Igen. Először is lennének az évek. A munkaviszony. Aztán szeretnék a férjemtől is megszabadulni. Aztán szeretném felvaratni az uszonyaimat, de leginkább átoperáltatnám magam.
5: Férfivá?
6: Ugyan, dehogy! Sellővé, az most nagyon menő.
5: Nem akarna inkább újjászületni?
6: Nem lenne rossz, de akkor mindent kezdhetnék előről, s még többet kellene várnom a nyugdíjazásra.
5: Valóban, önnek újra kellene kezdenie az egész életét.
6: Szó sem lehet róla. Inkább egy karib-tengeri öbölmelót kérnék.
5: Az kissé bajos. Ott sok a turista, sok az extra kívánság.
6: Az nálam nem probléma. Bárki kukacát bekapom.
5: Azt elhiszem, hölgyem. De momentán a költségvetés nem bír el annyit, mint az előző kormány idején.
6: Látja, mégiscsak jobb, ha nyugdíjba vonulok.
5: Sajnos nem felel meg a feltételeknek. Nem elég idős és kevés a munkaviszonya.
6: Nem lehetne leszázalékolni?
5: Az alapos orvosi vizsgálatot igényel.
6: Mondjuk, eléggé depressziós vagyok az utóbbi időben.
5: Mik a tünetek?
6: Általános fásultság. Bárki, aki kifog, csak nyafog. Gazdagságot, zsíros állást, meg gondtalan életet kívánnak, amúgy meg olyan csórók.
5: Mi ebben a rossz?
6: Már szinte tudom minden gondolatukat. Alig várom, hogy visszadobjanak a vízbe.
5: Na végre!
6: Tessék?
5: Végre kimondta a kulcs szót. Hosszú ideje figyeljük magát. Csak émmel-ámmal teljesíti a kívánságokat. A teljesítménye évről évre romlik.
6: Tessék!
5: Igen, jól hallotta. Ön már alkalmatlan a feladatra.
6: Na ne! Ez azért túlzás!
5: Egyáltalán nem az. Állandóan kerüli a halászokat, heteket tölt távol a nyílt tengeren, és ha egy hajó felbukkan, azonnal eliszkol, nehogy kifogják, és nehogy teljesítenie kelljen bármit is.
6: És most mi lesz velem?
5: Megnézem a programban. Ajjaj, hát ezt nem gondoltam volna.
6: Mi lesz velem?
5: Marad a serpenyő program. Önből olajban sült aranyhal lehet egy főúri lakomán.
6: Téved.
5: Nem szoktam.
6: A kívánság teljesítés joga az enyém. És a férjem azt kívánta, tűnjön el a hivatal. Tudja mit? Megteszem az én egyetlenemnek. Maguk csak itt vannak a nyakunkon. Éppen ideje, hogy eltűnjenek.
5: Ne, ne tegye.
6: Ez volt az utolsó kívánsága. Meg kell tennem. De ne búsuljon. Csak a hivatal szűnik meg. Maga hasznos lehet egy serpenyő programban.
3: Kívánságok teljesítése bizonytalan ideig szünetel. Szíves elnézést kérünk. Figyelem. Ha aranyhallal találkoznak, ne higgyenek neki, további felelősséget nem vállalunk.
4: Kedves hallgatóink, Simon Fi Adrián és Virág Gergely adta elő Balogh Saba Zoltán Aranyhal kívánság című mini hangjátékát.
3: A hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Ez a új dal következik. Érincs meg!

0: született. Alapvetően két körülmény állt a háttérben. Egyfelől nagyon szerelmes voltam, másfelől feszített az, hogy 1985-ben afféle Indexre kerültem, mivel nem akartam az Ifjú Kommunista című lapban publikálni, s ezt le is írtam. A szerelmem mélységeit, intenzitását el akartam mondani. De tudatában voltam, hogy csak a fiókomnak írhatok. Így hát önkéntelenül keveredett a szerelmi vallomás egyfajta arszpoétikával, nyilvánvaló utalásokkal példaképeimre. Vallja Ferencvi János most következő művével kapcsolatban. A verset Telegdi Virág mondja el.
1: Ferencvi János, és lehullok. Véget ér az éjszaka, véget ér a hajnal, véget ér a nappal is rövid alkonyattal. Nem szólok egy szót sem már, csend van, ám beszédes. Két karodra gondolok, s hogy ölelésed édes. Ódát írni tétován engem nem kecsegtet. Költőnek túl gyönge az, ki könnyen műfecseghet. Nekem súlyos törvény az, hogy szavam mind erőtlen. Ne is várjál könnyű szót soha sem én tőlem. Verset írok néha nap, s véget ér a vers is. Arcodba hull szép hajad, és lehullok én is.
0: Ferencfi János és Lehullok című versét Telegdi Virágtól hallottuk.
2: Hubbi Rádió műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
7: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
9: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió.

0: Köszöntöm nyelvleszke sorozatunk mai hallgatóit. Legszívesebben azzal kezdeném, hogy kikérdezném az elmúlt három alkalommal tanultakat, mert bizony már sok okos dolgot el lehetett sajátítani. De folytassuk ott, ahol a múltkor abba hagytuk. Rég nem látott barátot, ismerőst köszöntöttünk, és most égünk a vágytól, hogy megtudjuk, mi történt vele, amióta utoljára találkoztunk. Amanda sem vesztegeti az időt, íme a helyzet és a feladat.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today, useful phrases for meeting up with friends. Listen to this conversation. Claude is having his hair cut. His hairdresser asks him two questions. First, she asks him how he'd like his hair cut. Then, what is her second question?
0: Figyelem, csak a második kérdés a fontos.
2: All right, so fairly short on top and just below the ears, is that right?
3: That sounds fine to me.
2: Are you still living in London?
3: Yes, I am indeed.
2: Because I haven't seen you around. I mean, we used to bump into you in the...
0: Puff neki. Itt megint bejött a folyamatos jelen, meg ismét az a fránya present perfect. Amanda nem izgul miattunk, csak türelmesen magyaráz.
1: So the hairdresser asks Claude, are you still living in London? Are you still living in London? Because she hasn't seen Claude for a long time. It's an important phrase, and you can use it with lots of other verbs.
4: Are you still working in a bank?
3: Are you still playing football?
2: Is your wife still working for that insurance company?
0: Hát, ha Amanda azt mondja, hogy ez egy fontos kifejezéssor, akkor muszáj kicsit belemenni a nyelvtanba. Angolban a folyamatos idők, így a folyamatos jelen nem csupán azt a cselekvést jelenti, ami éppen most zajlik, például főzök, fürdöm vagy telefonálok, hanem azt a cselekvést is, amit mostanában csinálok. Ha tehát gondolatban oda tehetnénk a mondat elejére, hogy mondd csak, még most is, még mostanában is ezt vagy azt teszed, akkor ez a szerkezet a helyén való. Amanda is ezt magyarázza, bár szerintem leegyszerűsíti a dolgot. Még szerencse, mert ha beszéd közben a nyelvtanon gondolkodnánk, akkor egy szó se jön neki a szánkon.
1: So, as you can see, this kind of question is made up of the word still and the ing form of the verb. Living, working, playing, and so on. Have another listen to that first conversation in the hairdressers.
2: All right, so fairly short on top and just below the ears, is that right?
3: That sounds fine to me.
2: Are you still living in London?
3: Yes, I am indeed.
2: Because I haven't seen you around.
0: Szusszanásnyi szünet, csak addig, amíg Amandától megtudjuk, hogy milyen műsort is hallunk.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: De nincs pihenő. Már is kapjuk Amandától a következő feladatot.
1: Today we're looking at useful phrases for meeting old friends when you haven't seen each other for a long time. Listen to another conversation. This time, our hairdresser, Emma, leaves work and sees her friend, Yuji, in the street. They haven't seen each other for a long time. What is the first question that Emma asks Yuji?
0: Tiszta déjà vu érzésem van. Nem találkoztunk már valahol Emmával és Yuji-val? Akarom mondani, nem éppen mostanában futottak ők is össze egymással?
2: Seen you for ages.
4: For ages, isn't it?
2: So,
4: oh, long time.
2: Yeah, where have you been?
4: Well, I've been actually around, really. Just keep myself really busy.
2: Gosh, you must be. You're working far too hard. So what, are you working on a special project? What have you been up to?
4: Oh, not really.
0: Okay, akkor tegyünk rendet. Először megint hallottuk azt a kifejezést, amit már kezdünk megjegyezni, mármint, hogy ezer éve nem láttalak. Amanda ugyanezt nyomatékosítja.
1: So, the very first thing they both said was, I haven't seen you for ages. Because although they used to work together, they haven't seen each other for a long time. And then, Emma asks Yuji, where have you been?
2: Where have you been?
4: Well, I've been actually around, really. Just keep myself really busy.
0: Bárhogy is akarom, nem tudjuk kikerülni a present perfect alakot. Nyelvtanilag ez ugye bár a have segédige, meg az ige harmadik szótári alakjának a kombinációja, és egyebek között olyan cselekvést fejez ki, amely elkezdődött a múltban, és vagy most is tart, vagy éppen most fejeződött be, vagy valamiféle eredménnyel, következménnyel jár a jelenre nézve.
2: Where have you been?
4: Well, I've been actually around, really. Just keep myself really busy.
0: Emma kérdése a közelmúltban kezdődött, és vélhetően jelenleg is fennálló állapotról kérdez. Szó szerint azt jelenti, hogy merre voltál, merre jártál. De a jelentés tágabb, inkább olyasmit sugal, hogy mi történt veled mostanság. Sőt, hol a csodába voltál mostanság, hiszen oly rég nem láttalak. Pardon, ezt nem mondják hozzá, csak értik alatta. Amanda ismét felhívja a figyelmet az ige alakra, de azt már megszoktam tőle, hogy a nyelvtani magyarázatot rám hagyja.
1: Notice the verb form Emma uses. Where have you been? And it was there again in Yuji's answer. I've been around, he says. I have been around. Which means he's been in town as normal, but he's been so busy that Emma just hasn't seen him.
0: Nekem tetszik az is, ahogy Yuji válaszol. I've been around. Vagyis itt voltam, nem mentem sehová a városból, nem voltam el, csak éppen sok mindennel foglalkozom mostanság. Gondom van rá, hogy elfoglaljam magam.
2: Where have you been?
4: Well, I've been actually around, really. Just keep myself really busy.
0: Ha az első mondatról lehagyjuk a kérdőszót, nagyon ügyes mondatkezdő kifejezést kapunk. Tulajdonképpen egy eldöntendő kérdést. Have you been? Ez akkor hasznos, ha meg akarjuk valakitől kérdezni, hogy volt-e, járt-e már valahol. A hely vagy intézmény neve előtt nem az áll, amit magyarul várnánk, mármint ban-ben, hanem a to elöljáró, vagyis Have you been to London before? Járt már Londonban ezelőtt? Have you ever been to Paris? Járt már valaha Párizsban? A present perfect logikája itt azért működik, mert a kérdező feltételezi, hogy az esemény már bekövetkezett, és máig tartó következménnyel bír. Ha mással nem, azzal, hogy észben tartjuk. Másfelől azt is magában foglalja, hogy ha eddig nem is, a jövőben még megtörténhet a dolog, vagyis egyszer csak eljut az ember Párizsba. Mondtam már, hogy ennek az igeidőnek a megértése és használata okozza a legtöbb gondot a magyar nyelvtanulónak, mivel az angol és a magyar nyelv igeidő szemlélete itt erősen elüt egymástól. Bizonyos elemi kifejezéseket nem is érdemes azonban állandóan nyelvtanilag elemezgetni. Meg kell tanulnunk, hogy a have you been to, akarom mondani a have you been to, ragyogó formula, ha azt akarjuk tudni, hogy beszélgető partnerünk járt-e már valahol, ahová, miként feltételezzük, azért eljuthat a jövőben. De elég a hosszadalmas nyelvtani magyarázatokból, íme azok a kifejezések, amelyeket ma megtanulhattunk.
2: Where have you been?
4: Well, I've been actually around, really. Just keep myself really busy.
5: Are you still working in a bank?
3: Are you still playing football?
2: Is your wife still working for that insurance company?
0: Legközelebb arról lesz szó, hogy miként lehet rég nem látott ismerősünket, akit az imént kitörő örömmel üdvözöltünk, faképnél hagyni. Udvariasan és nyelvtanilag helyesen.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: 1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 6. rész. 1921-ben a hordozható rádiókészülékek pályázatán ma igen tekintélyesnek számító összeget, azaz akkori 100 dollárt osztanak ki második díjként a következő kapcsolású készülékért. 250 menetes, leágazásokat tartalmazó tekercsből, egy kristálydetektorból és egy fülhallgatóból áll a rádió. A tekercshez antenna és földelés csatlakoztatható, húzalok, amiket az emberi testre lehet szerelni. Hangoló kondenzátor nincs, de minek is, ha az antenna tornyok közelében tényleg szól-e rádió. Szenzációként tálalják azt, hogy még 1920. október 6-án, majd később azon év novemberében egy skóciai amatőr, egy amerikai amatőr távbeszélő adásának részleteit veszi. Úgy tűnik, hogy ezzel megszületett az első amatőr transzatlanti rádióátvitel, igaz, csak egyoldalúan, mert a skót amatőr az Egyesült Királyságban érvényben lévő hatósági tiltások miatt nem üzemeltethet adókészüléket. A két amatőr között levelezés kezdődik, a műszaki részletek tisztázása és a kísérletek további folytatásának témájában. A skót amatőrtárs kifejezi reményét, hogy az angol hatóságok egyszer majd engedélyezni fogják a rádióamatőr tevékenységet, és elcseveghet majd amerikai társával. Az év újdonsága az is, hogy bemutatják a dinamikus hangszórót, amely még elég nevetségesen kinéző törcséres megoldás. E hangszóró gerjesztő tekercses megoldású, a gerjesztéshez külön 6 volt szükséges. Később az ezen elvű hangszórók óriási üzleti sikernek fognak majd örvendeni, míg jó idővel később ki nem szorítják őket a ma ismert és használt állandó mágneses hangszórók. Míg a Cunningham cég harsányan hirdeti az új típusú rádiócsöveket, 1921. januárjában egy szerény közlemény jelenik meg a General Electric új elektroncsöveinek bemutatása céljából. E csövek szabványosított paraméterekkel rendelkeznek, nagyon hasonlóak a Cunningham csöveihez, és itt is több típus létezik. Foglalatba helyezhetők, 4 csapos kivezetésűek, természetesen közvetlen fűtésű triódák. Márkajelzésük pedig Radiotron. Egyelőre ennyit tudunk. És most ugorjunk 1921. szeptember 1-ére. Az RCA, vagyis a Radio Corporation of America megjelenteti az amatőrök számára összeállított első műszaki kiadványát, amelyet az idők folyamán majd több fog követni. A kiadvány célja az amatőr gondolkodás és a műszaki megoldások átállításának segítése a szikratávírózásról a folyamatos hullámú rádiótechnikára. Forradalmi lépés előtt állunk. Véglegesen le kell váltani az elavult és alig hatékony szikratechnológiát. Ennek pedig kulcsa az új, megbízható, állandó paraméterű, kisjelű, közepes és nagy teljesítményű, tudományos alapossággal kifejlesztett és szigorú gyártástechnológiájú elektroncső. A kiadvány időzítése egybeesik az új, az amatőr rádiózás szabályozó rendelet megjelenésével, amely hosszas vívódás, lobbizás és konzultációk eredményeképpen végre rendezi az amerikai rádióamatőrök addig bizonytalan helyzetét és működésének feltételeit. Világosan látszik, hogy új korszak veszi kezdetét mind a profi, mind az amatőr rádiózásban. Ez a korszak új technológia bevezetésével jár, és végre helyére teszi a hivatalos rádiózás és az amatőrök szerepét az egyre jobban táguló drót nélküli világban. Elkülöníti a különféle rádiószolgálatokat egymástól, ezzel megszünteti azt az óriási káoszt, amely az első világháborút követően kialakult az éterben. A rádióamatőrökre azért is érdemes külön figyelmet fordítani, mert az amerikai hadsereg 1919-ben és 1920-ban 50 ezer képzett rádiótávirászt bocsátott el a hadi állományából. Ezek a szakképzett emberek szétszóródtak az ország különböző részeiben, s akit a rádió csodája egyszer megérintett, az bizony a civil életben sem adja fel a rádiózás művelését. Ezen tény tekintélyes módon hozzájárul ahhoz az űrzavarhoz, ami az éterben kialakult, és amit a műszaki fejlődés segítségével és az új szabályozás bevezetésével mielőbb rendezni kellett. A következő részben áttekintjük e szabályozást és az RCA által kidolgozott szikratávírozás leváltó új műszaki megoldásokat. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Világjáró.
10: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
12: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
13: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

Játék ez, vagy valami más? Választatok. Egyre közelebb az időn keresztül hozzád. Ne bánts, ha mindez így kívánom.

ne legyen túl nehéz az út, amin te lépsz, mert visszavárlak. Arra kérlek, ne legyen túl nehéz nekem. El soha nem érlek, ha ketté osztod életem.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: 1000 milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, de nem mozdonyok és kocsik, valamint évszerelvények beszerzésével, tramprén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat főcélja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat, viszont aki szeptember 30-áig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis esélye. Zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenét.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
5: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok. Magyarországot vesszük nagyító alá, azon belül is. Most egy 1983-ban megtartott koncertre látogatunk el. Mégpedig a Magyar Fal című koncertre, melyet a P-Mobil együttes adott 1983-ban, és ez megjelent már CD-n, illetve DVD-n is. A P-Mobil egy magyar hard rock együttes, egy igazi legendáról van szó. Stúdió albumai közül fontos megemlíteni a Mobilizmót, melyet 81-ben rá két évre a Heavy Medált, majd 84-ben a Honfoglalást, majd 94-ben Ez az élet Babolcsai néni címmel CD-t és kazettát jelentettek meg, rá négy évre Kutyából szalonna című CD-t, kazettát, és 2009-ben hát a kazetta az már bizony-bizony kiment a divatból, úgyhogy CD-ként jelentették meg a Mobil EUM című lemezt. A tagokat nagyon fontos megemlíteni. Schuster Lóránt, Sárvári Vilmos, Baranyi László, Pap Gyula, Tarnai Dániel és Szebelédi Zsolt. Korábbi tagok pedig Vikidál Gyula, Tunyogi Péter, Rudán Zsó, Bencsik Sándor, Cserhádi István, Kékesi László, Zeffer András, Marecki István, Pálmai Zoltán, Németh Gábor, Póka Egon Benedek és ifjabb Tornócki Ferenc. Hölgyeim és uraim, akkor most, ahogy ígértem, jöjjön az 1983-ban a Budai Ifjúsági Parkban tartott koncert. Ennek a felvételét hallják a legendás P-Mobil együttestől. Tuti biztos, hogy megfüleljük, az a Főnix éjszakája, a tűzimádó, az óra körbejárt, ha jössz hozzám késő, a Forma 1 és a Play Krisztus című számot. De itt lesz velünk az Asszonyt akarok, az Alkohol Blues, az Oh Yeah, az Utolsó cigaretta és az Örök mozgó is. Elsőként pedig érkezik a Rocktober című muzsika. Jó rádiózást! Ez a P-Mobil koncertje.

0: Hungary Live.
1: Jós is üdvözlök mindenkit! Mi megy a városban? Még mindig a diszkó? Új hullám! Akkor tévét néztek? Csak nem olvasol.
2: Ilyen

0: Hölgyeim és uraim, 1983-ban járunk, mégpedig a Budai Ifjúsági Parkban, hisz a P-Mobil ekkor azon a helyszínen koncertezett. Az iménti percekben egyébként az aranyású szakkör szólt. Az utolsó muzsika, amellyel búcsúzom, nem más, mint a Miskolc című szám. Én köszönöm figyelmüket, ez a P-Mobil koncertje volt, és ne feledjék, ez már mind történelem, amit hallgatnak. Hisz 1983-at írunk, helyszín pedig a Budai Ifjúsági Park. Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi.
1: London, Párizs és Miskolc!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. A szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma július 20-a hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 28 fokot mutatnak a hőmérők. Illés nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1850. Ő fölsége az országgyűlési képviselőknek megkegyelmez. A Wiener Zeitung közli a manifestumot. 1887. 4. Kun László nem engedélyeztem, hogy a budavári polgárok évente egyszer vámmentes országos vásár tartsanak, mert az sérteni a nyúlszigeti margitszigeti domokos apácák vámjogát. Egy rövid szünet után visszatérünk.
6: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
8: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobbi Rádióban.
8: Jó szórakozást!
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
6: Filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Life.
11: Ma éjjel
12: egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 20-án köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jákve az én Istenem. Ünnepelnek még az Illések július 20-án kívül február 16-án és július 4-én is. Betézése Illéske, Illi, Illike, Illus és Ili, jeles viselője névnek Éliás, Canetti, író, valamint önkedves Illés. Ezen a napon köszöntjük még Aurél, Eliana, Éliás, Folkusz, Jeromos, Margarét, Margaréta, Margarita, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Soraya és Szörénke nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ezen a napon, milyen érdekességek történtek. 1870-nel kezdünk, július 20-án meghalt Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Dr. Graf kiváló módszer dolgozott ki a szürkehályok eltávolítására, illetve a kancsalság operálására. Ő vezette be a Helmholtz által szerkesztett szemtükröt a gyakorlati szemészetbe. Folytassuk 1899-el, július 20-án Szombathelyen megszületett Nárai Szabó István vegyészmérnök, a savalló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Ugorjunk a 20. századra, 1919. július 20-án megszületett az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki 1953-ban elsőként jutott fel a világ tetejére, a Mount Everestre. Folytassuk a 20. századdal, és most már itt is maradunk. 1926. július 20-án Budapesten meghalt Liebermann Leo, orvos, vegyész, a magyar biokémia alapvető alakja. Nevéhez fűződik a magyar biológia biokémiai ágának kialakulása, több módszert is kidolgozott a különböző élelmiszerek tápanyagtartalmának szennyeződéseinek meghatározására. Jelentősek voltak az embriokémiával és a fehérjékkel foglalkozó kutatásai is. 1945 a következő időpontunk, július 20-án Párizsban 73 éves korában meghalt Paul Ambroise Valéry francia lírai költő és esszéista, akinek főművei a régi versek albuma és a varázslatok. Két évet lépünk előre, 1947. július 20-án Mexikóban megszületett Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes, aki 2000-ben 8 Grammy-díjat nyert, elérve ezzel Michael Jackson 1983-as rekordját. Folytassuk ezzel.

0: 1973-mal, július 20-án máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. Bruce Lee édesapja révén kínai származású, bár az Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett, kung fut, ezen belül Wing Chun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. július 20-án az amerikai Viking egy robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet a Rút könyve első fejezetéből.
1: Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 20-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 38-tól 42. vers. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt: ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Délkirálynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Elmélkedés. A farizeusok és írástudók jelet kérnek Jézustól. Kérésük mögött nem hit, hanem kéte és elutasítás húzódik. Jézus nem teljesíti a kívánságukat, mert tudja, aki valóban nyitott, az már eddig is elegendő jelet látott, de aki nem hisz, annak a legnagyobb csoda sem lesz elég. Jézus gonosz és hűtlen nemzedéknek tartja a kérdezőket. Ez nem indulat, hanem profétai figyelmeztetés, amely számon kéri a nép hűtlenségét, mert újra és újra máshoz fordulnak, nem Istenhez. Az emberi szívnek valójában nem bizonyíték kell, hanem megtérés, nem újabb jelek, hanem alázat és engedelmesség. Aztán Jézus Jónás személyéről beszél, aki 3 napot töltött a hal gyomrában. Jézus pedig 3 napot tölt majd a sírban. Ez a legnagyobb jel, az ő halála és feltámadása. A példák, amelyeket Jézus említ, a niniveiek megtérése, illetve a királynő Salamon iránti tisztelete, arra emlékeztetnek, hogy a pogányok nyitottabbak Isten szavára, mint a választott nép tagjai. Megdöbbentő, de igaz. Sokszor azok, akik kívül vannak, őszintébben hallgatják Isten szavát, mint azok, akik ismerik. Vajon mi is jeleket kérünk? Sokan látunk, sokan hallunk, sokszor részesülünk a szentségekben, de megnyitjuk-e igazán a szívünket? Engedjük-e, hogy Jézus feltámadása bennünk is életet ébresszen? Nem új jelekre van szükség, hanem arra, hogy a már meglévő jelekre választ adjunk. Bűnbánattal és hittel. Uram Jézus Krisztus, hányszor kértem jelet tőled, mintha még mindig nem hinnék igazán, pedig te már megtettél mindent. Meghaltál és feltámadtál értem. Bocsásd meg hűtlenségemet, amikor megelégszem a látszattal a vallási életben, és nem a Szentlélek szavára figyelek. Hiszek benned, Uram, és szeretném, hogy a te feltámadásod jele élő legyen bennem. Bátorító, átalakító, reményt adó. Ne engedd, hogy elmenjek jelenléted csodái mellett. Taníts meg arra, hogy ne több jelet kérjek, hanem nyitottabb szívet. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió hírei szerint a Szolnoki Agóra nemrégiben egy igazán különleges eseménynek adott otthont, ahol beszélő segédeszközök, ingyenes szűrővizsgálatok és gyógymasszázs várta a látássérültek számára szervezett egészségnevelési és családi nap résztvevőit. Beszámoltunk róla, hogy a rendezvényen beszélő vérnyomásmérőkkel és zenés gyógytornával lepték meg a résztvevőket Szolnokon. Emellett olvasható portálunkon, hogy hamarosan lejár a nagybandó országos irodalmi pályázati határidő, írják meg történetüket a látássérült alkotók. Kiemeltük, hogy a VJIBME meghirdeti a harmadik nagybandó országos irodalmi pályázatot, melyre látássérült alkotók írásait várják. Továbbá jubileumi Balaton körüli tandemtúrát rendeznek, ahol látó és látássérült résztvevők közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett eseményekről és pályázatokról, valamint a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének kirándulásáról is. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja önöket. Este 19 órától Versesti Mese Kabaré a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek és érdekességek várnak önökre. Ezt követi 20 órától Ferenci István népzenei műsora, a Népzenei Kavalkád, amelyben a legjobb népzenei dalokat hallhatják. 21 órakor Sztárportré című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Szabolcs kalauzolja önöket a sztárvilágba. Este 22 órától Turcsányi Sipos Éva Egészségedre című műsorát hallhatják, amelyben hasznos tanácsokat és információkat kaphatnak az egészségükről. Végül 23 órától Törtei Takács Kriszta Facsipesz című fogyasztóvédelmi ma.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg a fővárosban 28 fok van. Holnap egy igazán kellemes napnak nézünk elébe. A hőmérséklet melegszik, a csúcsértékek elérhetik a 28 fokot, míg az éjszaka hűvösebb lesz, 21 fok körül. Az égbolt nagy részét borítja a felhőzet, de egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 37 km/h. És figyelem, az UV-index is magas lesz, 7 felett, tehát érdemes védekezni a nap ellen. Összességében egy kellemes, de kissé szeles nap ígérkezik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Marad a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben, ezzel Sólyog Tamás mandátuma mától megszűnik, ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, de később szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az észak-nyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Ücsödét vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: 1936. Dixonet, Lídia Nikolajevna. Szóban meg versben Natasjának hívtam, bár Lídia Pekterev a neve. Bécsben hallgatott orvostant. A füstös panzióban együtt laktam vele. 18 éves voltam, ő 24. Fehér orosz emigráns, mennyei karcsúsággal és fekete bársonyban. Még udvarolni sem mertem neki. Egy éjjel bejött szobámba, s azon túl minden másnap. Isten s a világ gondját vitattuk ölelkezés közben. S hogy ismerte az anatómiát? Nagyon szerettük egymást, bár akkor még nem értékeltem azt, amit adott. Ledoktorált. A Westbahnhofra mentünk, mikor Harbinba hazautazott. Mi lett vele? Csak kósza hír, de látom. Mihelyt a szovjet had Mandzsúriába ért 45-ben, hozták a parancsot, Novoszibirszkben fontos állás várja. Rosszat sejtett, de tudta, nincs segítség, és minden dolgát összecsomagolta. A vasúti fülkében 4 csekista ment neki, s megerőszakolta sorra, utána agyonverték. Még egy jött be, és nézegette. Halott, de megfúrom. Testét és orvosszereit kidobták, mikor a vonat átment az Amúron. Budapest, 1991.
1: Hobbi Rádió!
2: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót.

0: Cserepes Andrea, Zürzebulon. Egyszer volt, hol nem volt, jobbra volt-e vagy balra, ki tudja, volt egyszer egy dimbes, dombos, lankás, zöldvidék, melyet hol kacskaringós, hol egyenes utak szeltek keresztül. Az egyenes és kacskaringós utak mentén, a pitypangos mezőkön, békés tehenek legelésztek, a takaros kerítések mögött gondosan ápolt, tarka-barka virágos kertek illatoztak. Ezen a zöldvidéken lakott, egy kedves házikóban, a cukorka család. A házacskájuk nem volt sem túl nagy, sem túl kicsi, a család minden tagjának jutott belőle egy-egy barátságos, meleg szobácska, napkeletre néző tágas ablakú tolpaplanos ágyjal, faragott könyvespolccal, fiúkos asztalkával, melyen sok-sok írószerszám mellett rajzra és betűre váró papírlapok feküdtek. Szükség is volt a tömérdek firkálni való papírosra, mert cukorkáiknak négy ügyes kezű, okos csemetéje volt. A cukorka gyerekek, Jenci, Böske, Pityu és Ancsa szorgosan tanultak a fiókos asztalkák fölé hajolva, és rengeteget játszottak együtt, szeretettel civakodva. Édesanyjuk, Cukorka Mária, tanítónéni volt. Apró gyerekeket tanított számolni a közeli iskolában, sosem volt türelmetlen, haragos, az otthoni mosás, főzés, takarítás meg se kottyan neki, és ő sütötte a legfinomabb csokis palacsintát. Jenci, Böske, Pityu és Ancsa édesapja, Cukorka József pékén dolgozott a sütődében. Neki könnyes sütés volt a mestersége, és bár a cipódagasztásban alaposan megerősödött, Jenci, Böske, Pityu és Ancsa mindig könnyedén nevetve lebirkózta őt a pázsitos udvaron, a zsenge zöldségekkel teli veteményes és élénkszínű virágos kert között. Délutánonként Mirci a ház körül futó alacsony léckerítésen üldögélve egykedvűen figyelte a cukorka család és Morzsi Virgonc lármás kergetőzését. Cukorkáiknál nem volt szeretetre méltóbb és boldogabb család az egész világon. Történt azonban egy párás illatú reggelen, hogy midőn Cukorka József otthonuk tiszta konyhájában a terített asztal mellett jó ízű reggeliét falatozta, hirtelen ásított egyet. Majd ásított még egyet, és nyolcadszorra már olyan hatalmasat ásított, hogy a szalvétáját, amivel épp a szája sarkát szerette volna megtörölni, egyik sarkától a másikig teljes egészében lenyelte. Másnap Cukorka Mária is ásítozni kezdett, haza is küldték az iskolából, akárcsak Józsefet a pékségből, mondván, pihenje ki magát, aludjon pár napot, és ha már nem nyel le mindent, ami csak a szája elé kerül, akkor térjen vissza. Ám de a pihenés nem segített, sőt, hamarosan már Jenci, Böske, Pityu és Ancsa is megállás nélkül ásítozott. Attól kezdve az egész cukorka család csak A betű szavakat tudott kimondani. Természetesen az étkezés így jóval könnyebb volt nekik, hiszen ha bármelyikük az ajkai felé fordított egy szem almát, egy vekni kenyeret, vagy egy egész marhacombot, az azonnal a szájába repült és lecsúszott a torkán, csak hogy ettől valamennyien rohamos ízásba kezdtek. Folyton folyvást, reggeltől estig és még éjszaka, legmélyebb álmukban is csak ásítoztak és ásítoztak szegény cukorkáik, míg egy este váratlanul betoppant hozzájuk Bori mama, a cukorka porontyok távolban élő nagymamája. Bori mama, azaz cukorkáné született szotyolafi Borbála, túljárt a 98. esztendején, sok mindent megért már, tapasztalt, furfangos öregasszony volt, ezért hát most is rögtön tudta, mivel áll szemben. Bizony, bizony, ez az ásítós betegség, mondta, miközben leoldozta ősz fejéről ne felejts mintás vejkendőjét, és a pamlak háttámlájára terítette. Ezt a betegséget köztudottan csak Zürzebulon tudja orvosolni, tette hozzá. Elmesélte, hogy hajdanán férje ura, Cukorka Otto is ilyen nyavajától szenvedett, az összes orvosprofesszor tanácstalan bamba képpel figyelte, tanulmányozta nem mindennapi állapotát, de Zürzebulon, aki megmagyarázhatatlan módon sosem öregszik, és mindig tetre kész, tüstén meggyógyította. Bori mama gyorsan előkereste hát megsárgult öreg jegyzetfüzetében Zürzebulon telefonszámát, és nyomban értesítette, jöjjön a cukorkaházba, mihelyest csak teheti, mert cukorkáikon kitört a vészesen aggasztó ásítozás. Zürzebulon másnap pirkadatkor érkezett, kezében egy csörömpölő citromsárga szerszámos ládával, hátán pedig egy hatalmas piros hátizsákkal. Narancssárga színű, túlzottan bőre szabott nadrágot, zöld rózsaszín csíkos gyapjú pulóvert és barna pöttyös kék nyakkendőt viselt, a haja pedig vörös volt, és olyan formán meredt felfelé, mint a kakastaré.
1: Igen-igen, ez szaknyelven unalomónia, belebámész, más néven heveny ásitisz, jelentette ki bölcsen bólogatva. Komoly betegség, bár én úgy tudom, az ásitiszből eddig előbb-utóbb mindenki kigyógyult. Ám de, ha önök, ahogy telefonon keresztül közölték velem, sürgős, maradéktalan állapot javulást szeretnének, akkor én pillanatokon belül hozzálátok a kezeléshez. Zürzebulon a kezelés első mozzanataként hosszadalmas zajos keresgélés után egy festékszóró pisztolyt húzott elő a sárga szerszámos ládából, és minden teketória nélkül színes ábrákat festett vele a léckerítésre, az ablakokra és a kutyaházra is. Ezután Cukorkáék házába lépett. A konyhában felborította a szemétkosarat, a meghatározhatatlan származású szemetek közül kiválogatta a penészes krumplihéjakat, és széthintette őket a konyhapadlóján. Bőnadrágja zsebéből kikotorászott pálmaréknyi hosszú, nyúlós pókhálót, lenge ökörnyálat, kövér porcicát, és telistele szórta velük az otthonos szobácskák sarkait. Miután ezzel végzett, felmászott a ház tetejére, levert néhány tetőcserpet, épp csak annyit, hogy az eső kényelmesen be tudjon csorogni a réseken. A gondosan ápolt kertet sem hagyta figyelmen kívül Zürzebulon. A veteményes, zsenge zöld borsói közé kamillát, gyöngyvirágot és margarétát ültetett. A virágos kert közepére pedig egy lilaszínű, rojtos ernyőjű állólámpát rakott, amit darabjaira szedve hozott súlyos hátizsákjában. Végül Zürzebulon leporolta magát és közölte, ennél többet ő már nem tehet, majd amilyen hamar jött, olyan gyorsan el is távozott. A furcsa doktor elillanását követően Cukorkáik megpróbálták rendbehozni a kerítést, a kertet, a házat és a háztetőt, amitől Cukorka Mária kicsit haragos lett és türelmetlen, Cukorka József picikét elfáradt és meggyengült, Jenci, Böske, Pityu és Ancsa pedig néha napján lusta volt már a tanuláshoz, ám de valamennyien abba hagyták az ásítozást, és nem ásítoztak soha többé. Mindent kijavítottak Cukorkáik, amit Zürzebulon gyógymódja tönkretett, egy valami kivételével. Kedves házikójuk összes szobájának egy-egy sarkában megőriztek egy kevéske kövér porcicát, nehogy véletlenül ismét kitörjön rajtuk az ijesztően kínos, nyugtalanító betegség, a hevenyásitis. A művet előadta Gárdonyi Szilárd.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Évek óta harcolunk az alkohol ellen újságokban, tévében, rádióban, plakátokon, de valljuk be őszintén, eredménytelenül. Én most a legalkalmasabb időben, a szüret közepéről intézek zenés kiáltványt országunk lakosságához. Ide kiáltvány kell, hiszen szólásmondásaink, dalaink, verseink, nótáink mind-mind a szeszt, a bort dicsérik és buzdítanak az ivászatra. Vegyünk egy nótát példának, így szól. Részeg vagyok rózsám, mint a csap. Ez egyenesen kedvet csinál az iváshoz, de nem akármilyenhez, mert ahhoz, hogy az ember olyan részeg legyen, mint a csap, ahhoz minimum vedelni kell. Így aztán a legény úgy berúg, ahogy maga mondja, nem aludtam három éjjel, három nap, ami nem kis dolog még a nótában sem. De semmi, mert amíg nem aludt, addig is ivott, hiszen így énekel. Hazamennék, jaj, de nem tudok, és most jön a teljesen váratlan csattanó, hajnalig rózsám, nálad maradok. Minek? Kérdem én, az a legény, aki három nap három éjjel úgy bevedelt, hogy nem tud fölállni a lábára, az miért akar hajnalig a rózsájánál maradni? Hej de! De hallgassuk meg ugyanezt a nótát, alkohol ellenesen. Így szól. Józan vagyok rózsám, mint egy pap. Pihenek már három éjjel, három nap. Hormon teját, gyógyvizet iszok. Hajnalig rózsám, véled maradok. Még nincs vége, mert hajnalig véled igmándit iszok. Ugyanezzel a módszerrel alkohol ellenesen hallgassanak meg néhány dalt. Elsőnek egy közismert operett bordalt. Így hangzik.
1: Joghurt az igazság, joghurt a vigasz, joghurt a felejtés, joghurt a tavasz, almalé és kóla, vagy iskola tej, egy pohár is rögtön tiszta fej. Kefír az igazság, kefír a vigasz, kefír

0: És most hallgassuk meg a legerőteljesebb, mondhatnám a leghathatósabb alkoholellenes nótánkat. Így hangzik.
1: Mira vizet ittam este, angyalom ragyogom csillagom. Most is józan vagyok tőle, angyalom ragyogom.

0: kiadozva vallok. Egész éjjel szaladgál. Angyalok, nagyokok, szeretem a híd a vizet.
1: Mert Hurmint Kadar Zöld Szilváni, Aszú Rizling Ezerjó, Borsodivi, Sovány Kefir, Aluttej és Kakaó, Barac, Szilva, Kevert Konyak, Vedeled a Cseresznyét, Kompó, Csipke, Almuska vagy itt inkább a Megylevét, Habzóborok, Szárazpesgők, Cirfandli és Szamorodni, Gyógyparádi, Keserű Víz, nem fogsz tőle szomorodni. Pálinkánál jobb a szóda, fütyülésnél Coca-Cola, Rizling helyett így áll szörpöt, csúszik rá az uzapörkölt, mézes fehér, kövi dinka, tiszta víztől nem lesz dinka.
2: Fáj a hasam, fáj, csak üdítőkér fáj, mikor iszunk hát szörpöt, szamócát. Én azt szeretem, csak azt kedvelem, mikor iszunk hát egy Pepsi kólát. Átiratta itt a teja, átiratta planta teja, átiratta planta teja, átiratta minden teja, átiratta planta teja, átiratta hasma teja, átiratta teja, teja, teja, ajda, teja, da. Fáj a hasam, fáj, üdítőkér fáj, mikor iszunk hát szörpöt, szamócát.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
3: Számítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság. A vonatpótlóra bevezetett kezdvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állította le a személyszállítást. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdéstől. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! ahol a jó zene tovább él.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Lenni, annak pókol bokkal jutni, ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dúdát fújni.

Az elmúlt percekben hangszeres magyar népzenét hallottunk dr. Sárosi Bálint gyűjtéseiből. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszöntjük Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Most egy két részes sorozatot indítok el, hangszeres magyar népzene címmel, dr. Sárosi Bálint gyűjtéseiből fogok most válogatni. A második részt a következő adásomban fogják majd hallani. Az elmúlt percekben összefoglaltam, hogy az első adásomban mi volt hallható. Ezek között volt olyan adásom, olyan műsorszám is, amely egy másik műsoradásomban volt hallható. Először kolompokat hallottunk Bugacpusztáról, a felvétel 1976-ban készült. A második felvételen ostor durraktatást hallottunk kanásztülőkkel, kutyával, illetve disznókihajtással, a felvétel 1977-ben készült. A harmadik felvétel 1968-ban készült Ádándon, egy kanásztülököt hallottunk, azt mutatták be, hogy hogyan szokták a disznókat kihajtani. A következő felvétel Sárándon készült 1961-ben, itt egy hortobágyi pásztor énekelte el azt a népdalt, amit kihajtáskor szoktak énekelni, majd eljátszott a levélsípon és furuján. A következő felvétel Székely Szent Mihályon készült 1974-ben, egy forgatóst hallottunk furuján. Az utána lévő felvétel egy medvés volt kettős furuján, amely gyimes középlokon készült. Utána egy övest hallottunk furuján. A felvétel 1968-ban készült, előadta Tálász András vaskuti lakos. Saját készítésű moldvai furujáján. Utána pedig egy hosszú furuján hallható felvételt hallottunk, amely 1962-ben készült Zádoron. 1964-ben Dudástól hallottunk két népdalt, a felvétel Romhányban készült, ezután Jankovics Imrét hallottuk dudálni, a felvétel Csurgon készült 1961-ben. Ezután egy idős asszonyt hallottunk Szanyból, Győr-Sopron megyéből, aki a dudát utánozta, a felvétel 1967-ben készült. Most pedig hallgassunk meg egy olyan felvételt, amely 1961-ben készült, egy ember egy széken dobol és közben fütyül. A felvétel Sárszent Miklóson készült. Sárosi Bálint egy rádióműsorban így mesélte el a gyűjtés körülményeit. Egy kollégájával gyűjtött, és megállt egy háznál, és látta, hogy vasvillával egy ember rakja a trágyát. Sárosi Bálint kérdezte tőle, hogy bemegyünk, a kollégája egyből mondta, hogy bemegyünk. Be is mentek, és köszönt neki, hogy jó napot kívánok. Hát az atyafi igencsak meg volt lepődve, hogy ugyan mit akarnak ezek. Sárosi Bálintnak volt egy olyan ötlete, hogy elkéri tőle a vasvillát, majd ő folytatja tovább. Hú, ezek tényleg akarnak valamit, gondolta az ember. Oda is adta neki, hát Sárosi Bálint ő elkezdte rakni a trágyát, hogy már jól, gyerekkorában jól megtanulta, mert ugye falun született, egészen pontosan Csíkrákosan. Na, miután ez befejeződött, akkor megkérdezte a Sárosi Bálint az atyafitől, hogy van-e bora. Volt neki bora, és onnan már simán ment mindent, egyből rá lehetett venni, hogy csináljon valamit. Így szólt az a nóta, amit Sárosi Bálint akkor rögzített.

A következő felvétel szintén 1961-ben készült, Romhányban. Egy dudanótát hallunk, énekelve és furulyán.

Vénységem. Udvaromon két kis csirke, egyik kakas, másik érce, vegyem meg az úr estére, jó paprikás lesz belőle.

0: A következő felvétel 1964-ben Csurgón készült. Ismét egy furulyást hallunk.
1: Ide hírjegye betyár vagyok, patkója színeben. 36 megyébe ide keresnek engem. Degyeket, völgyeket, mint hiába járják. Mert a híres betyár sehol nem találják.

너지 바코냐르디네 내가 나가 히레시 일로 파베르테네 할로탐 할로탐 세베타미즈베네 쇼카샤리케냐 알홀로탐베네

0: Megfigyelhettük az előző felvételben, hogy a háttérben csirkesibogás is hallatszott. A következő felvétel szintén csurkon készült, 1961-ben Jankovics Imre előadásában, most hosszú furuján fog játszani.
1: Áradj el a rózsám, nincs egy sár, nincs is az ajtóban semmi zár. Sárga kevés van az ajtómon, rózsa nyílik az ablakomon.

0: következő felvétel Jász Szent Lászlón készült 1976-ban. Egy énekes fog énekelni, majd okarinán fogja eljátszani a nótát.
1: Leégett a kecskeméti gyufagyár.

0: A következő felvétel 1961-ben készült, egy Bukovinából áttelepült idős Székely bácsi előadásában, aki énekelni és peremfuruján fogja eljátszani. Pál Antalnak hívják a bácsit. Ugyanabban a rádióműsorban Sárosi Bálint így mesélte el a gyűjtés körülményeit. Ment be a házba, ahol a fiatalok dolgoztak az istálóban, és mondja Bálint, hogy Pál Antalt keresi. Hát, azt bizony keresheti, ha még él. Bement Sárosi Bálint a házba, ott feküdt Antal bácsi az ágyban, kifele fordulva a fal mellől. Kérdezi tőle, hogy mit akar maga tulajdonképpen. Bálint mondja neki, hogy olyat, amit el is vihet, meg emlékül is megtarthat magának. És még az utókornak is meg fog maradni. És mi lenne az, kérdezi Antal bácsi. Hát furujázna, meg énekelne. Erre Antal bácsi azt mondja, egy a baj, nincs már furujám. Hát hol van a furuja? Eladta a szomszéd gyereknek. Sárosi Bálint elővette a zakója zsebéből egy lapos üveget, kérdezi tőle, na, iszik egyet? Hogy ne innám, azt mondja. No, és akkor el is énekelte a nótát, utána átment a szomszédba, elkérte a gyerektől a furuját, néhány szem cukorkáért meg is kapta, aztán el is furujázta a nótát. Így szólt a felvétel, furujázva és énekelve.
1: Sír a szemem, hull az kenyvem, meg igazán fáj a szívem.

Édesanyám, sok szép szíve, ne hagyjon el soha engem.

0: Ezután Sárosi Bálint Anti bácsiról csinált néhány fotót is, kitámolygatta a Sámlira, majd erre Anti bácsi megszólalt megint. Van ennek a nótának egy másik változata is, elmondom magának, de föl ne vegye. Sárosi Bálint próbálta meggyőzni, hogy miért ne vegye föl, hát hiszen ez is hadd maradjon már meg az utókornak. Ez a dal ugyanez a keserves lesz, csak teljesen más szöveggel. Itt nagyon híres embereket fog Anti bácsi énekkel megénekeltetni. Ugyanis nem fogom elárulni, hogy kiket fognak megénekelni, kiket fog megénekelni Anti bácsi. Szerintem a szövegből úgyis rá fog jönni mindenki. Íme itt a nóta.
1: Haragusnak a jó gazdák, mire isznak a kommunisták. Éjjel lopnak, nem alusznak, nappal isznak, nem dolgoznak. Azt gondolják, mindig így lesz, majd meglássák, a változás lesz. Nem sokára változás lesz, kommunista szaladás lesz. Sztalin eltárs, mit csináljuk, szaladja.

következő felvétel Zádoron készült 1961-ben. Egy flótán fog játszani egy furulyás népdalokat.

Most pedig kettős fruján hallgassuk meg egy népdalt, a felvétel Gyimes középlokon készült 1963-ban.

0: Most pedig hallgassunk meg két népdalt, diadikus citerán. A felvétel Öreglakon készült 1961-ben.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: A kisasszony szobájába sírdoggált a János. Azt kérdezi a kisasszony, mi baj, jó dova János. A kisasszony megengedné az ágyára, fölfekhetnék, lehet szívem János. Yeah.

Most pedig egy citár együttest hallgassunk meg Levélsíppal. A felvétel 1969-ben készült Püspökladányban.

Ismét dudazenét hallunk Puszta Somorjáról. A felvétel 1968-ban készült egy Sós Antal nevezetű dudástól. A duda, amin a dudás játszott, akkor már nem az ő dudája volt, már évekkel ezelőtt eladta a Győri Múzeumnak, így a dudás a múzeumtól kölcsönvett dudán játszik. A felvétel elején az is hallatszik, hogy a dudás dagatra fújja a dudatömlőjét, ennek a zaja is fog hallatszani. A másik érdekesség az a felvételben, hogy időnként, amikor a dudás nem fújja a dudát, hanem nyomja a tömlőt, aközben énekelni is fog.

Most pedig hallgassunk meg egy paraszt zenekart. Kétféle felállásban fog eljátszani egy népdalt. Először részfúvósokkal és dobbal, majd vonózenekarral.

Az előző felvétel nagy csepelyen készült 1967-ben. Befejezésül hallgassunk meg egy szájharmonikást, egy csárdást fog eljátszani.

0: Az előző felvétel 1961-ben Bánkon készült. A második résszel a következő héten jelentkezem.
1: Hobby Rádió.
2: Mit is akartam mondani?
0: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: jobb rádió.
1: A történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba. Változékonyabb, de meleg időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Baross Gábor program részleteit a héten ismerteti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A tárcavezető korábban arról beszélt, hogy az a cél, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Az infrastruktúra területén is vannak lényeges feladatok. Ez a törvény most inkább a járműparkra és a szolgáltatásra koncentrál. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen pedig sürgősen változtatni kell. A romokban hagyott központi költségvetés miatt egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni, de ahogy látszik, a munkát elkezdték. Augusztustól változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVM Démász áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. 43 év után távozik az országos mentőszolgálattól Györfi Pál. Júniusban a szóvivői kommunikációs vezetői leváltása után végül a távozás mellett döntött. Az egykori szóvivő szerint most új korszak kezdődik, tele van tetvággyal és hisz abban, hogy a jövőben is hasznára lehet az embereknek. Györfi Pál 2004 óta volt az országos mentőszolgálat szóvivője, leváltásáról Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is posztolt. Még június elején derült ki, hogy Szűcs Brigitta mentőtiszt váltja az országos mentőszolgálat szóvivőjeként. Idén a Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskovik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagy közönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval, barátságokról, kapcsolatokról beszélgetünk. Itt lesz Soltész Rezső.
5: A mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak a legjobb barátok.
4: Ladének Judit.
6: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
4: Lovasi András.
7: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, lehet-e ezt barátságnak hívni például?
8: Tessék, lehet.
7: Lehet.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
2: Hobby Rádió.
9: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
8: Nyitott vagy arra, hogy egyszerűen bármikor az életben új, mély barátság kialakuljon? Számodra?
5: Én abszolút, hogy abszolút nyitott vagyok.
4: Soltész Rezső, énekes.
5: Egyébként mindenki számára nyitott, de nekem volt egy olyan kapcsolatom, illetve hát a házasságomról beszélek, ami voltak barátaink, és ezek bizonyos ponton megbuktak.
8: Megkoptak?
5: A megkoptak is jó, csak az, ami az egészben a lényeges, hogy a mi kapcsolatunkban szóval minden perfekt módon működött, és amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
4: Tarján Pál operaénekes.
10: Általában az ember, ha jön egy új barátság, akkor ugye az úgy belém épül, és úgy többet gondolok az elhangzottakra.
8: Hát szeretettel gondolsz rá, de még az nem biztos, hogy barátság, csak beszéltetek sokszor, vagy
10: igen,
8: együtt dolgoztatok.
10: Akkor ha jól esett ez a beszélgetés, akkor fölhívom, és akkor mit tudom én, menjünk, ígyunk meg egy kávét, vagy mit csinálsz, vagy...
8: Akkor ez azt is feltételezi, hogy ráérsz.
10: Szakítok rá időt.
8: Vagy direkt szakítok.
10: Igen, ez ezek fontos, mert én azt szoktam mondani, hogy minden ilyen beszélgetés, amit egy általad kedvelt emberrel teszel, az nagyon jó hatással van rád.
8: Tehát, meg ő rá is.
10: Meg ő rá is nyilvánvalóan.
8: De akkor te valószínűleg igényled is azt, hogy a mások társaságát igényled.
10: Abszolút.
8: Mert van család, vannak gyermekek, van feleség, minden van, és akkor még jut mindig rendszeresen, hetente jut.
10: Jut.
8: Tényleg
10: jut.
8: Többször is?
10: Többször is van, igen.
8: Találkozásra és baráttal?
10: Az ritkábban, de azért hetente egyszer beszél. Biztos, hogy van egy baráti társaságom, akikkel minden szerdán elmegyünk mindig máshol vacsorázni, ez ilyen 16-18 fő. Évek óta.
8: És minden szerdán?
10: Minden szerdán.
8: Új, de jó.
10: Ez nagyon jó, és mindenféle típusú ember van, tehát az orvostól, a zenészen, az üzletemberen keresztül elképesztő jó csapat. Mindenki töltődik, tehát mindenki imádja, mindenki jön, és akkor ezt úgy tartjuk évek óta.
4: Ladinek Judit színésznő.
6: Az a tapasztalatom, hogy az igazi mély barátságok azok fiatalkorban és szinte gyerekkorban kötődnek.
8: Megköttetnek, és azok maradnak egy életen át.
6: Igen. Igen.
8: És azt már felülírni egy újabb barátság nem tudja.
6: Nem azt mondom, hogy nem tudja, de amik olyan régre nyúlnak vissza, ahol olyan emlékek vannak, mint a gyerekkorunk, a fiatalságunk, ahova nagyon szeretünk visszamenni, nosztalgiázni, azokat felülírni nagyon nehéz.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
11: Hobbi Rádió!
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
11: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Például a gyerekkori legjobb barátnőm Erika, akivel az általános iskolában így kiválasztottuk egymást. Egymásra néztünk, és mi leszünk a barátnők. És a mai napig ott tudjuk folytatni a csevegést, ahol gyerekkorunkban abba hagytuk.
3: Milyen jó, emlékszel a pillanatra egyébként, amikor kiválasztottátok egymást?
2: Igen, negyedikes koromban felköltöztünk Békésről Budakalászra. Mi Békésen éltünk 5 éve gyerekkoromban, és akkor Budakalászra úgy léptem be szeptember 1-én az iskolába, hogy egy lélek nem ismert engem, és én sem senkit. És akkor beültem a padba, nagyon illemtudó, eminens kislány voltam, és akkor egyszer csak, még nem indult el a tanítás, egyszer csak egy fiú, Huva Attila, így odamutatott, hogy az ki? És akkor Erika odajött, és azt mondta, hogy ő az új lány. És akkor odajött, bemutatkozott, és elkezdett velem beszélgetni, és olyan jól esett, hogy természetesen onnantól kezdve a kocka el volt vetve, hogy mi jó barátságban leszünk, és egyébként Erikának tényleg egy nagyon szép lelke van, egy nagyon édes nő, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, ott lakik Budakalászon egyébként, ahol ugye édesapám, úgyhogy van, hogy találkozunk is.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
4: A munkatársaim, akik tényleg valamilyen módon érdekszövetségben vagyunk, tehát ez nem egy klasszikus barátság.
3: Jó, érdekszövetség.
4: Igen, hogy lehet-e ez barátságnak hívni például?
3: Tessék, lehet.
4: Lehet.
3: Lehet.
4: Arra jutottam, hogy igen.
3: Miért? Ne lehet.
4: Mert sőt, ebben a korban, amiben én vagyok, már leginkább ilyen kapcsolatai vannak csak.
3: És hogyha megszűnik például az a munkafolyam, akkor megtörténhet, hogy folytatódik a barátság, de szabad megtörténni annak is, hogy nem.
4: Nyilván, inkább az egy jó dolog, hogy mostanra az egy-két, mondjuk úgy, hogy ember, aki az életem során azt mondtam neki, hogy soha többet nem állok veled szóba, mert ezt is ezt tetted velem, és volt, akivel mondjuk ezt 10 évig meg is tudtam csinálni, és nagyon jó, hogy az utolsó 2-3 évben úgy alakult az életem, hogy szinte mindegyikkel. Ezek az eláshatatlan ellentéteket is el lehetett ásni, kiderült, és nem is kell olyan nagyon sok hozzá. Fényben általában azt hangzik el, hogy figyelj, én is hülye voltam, én is. Azt az, hogy nem úgy kellett volna, igen, én most már tudom, megbántam, én is. Akkor bocs, jó, és kész.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Üdv, Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Ladinek Judit, színésznő.
2: Az egyik ilyen felnőttkori, és tulajdonképpen egy munkakapcsolat hozta a barátság, ez a mi kis triónk az Enikővel és a Nellyvel, a Déter Enikővel és a Fésűs Nellyvel, ami egy teljesen véletlen folyamán alakult így. Tulajdonképpen a szél hordott össze minket, és ez már egy több mint 21 éves munkakapcsolat, és nem hogy munkakapcsolat, hanem egy nagyon szoros barátság és védés dadszövetség. És ami nagyon jó dolog, hogy három nő együtt nagyon jól tud működni, ami azért szerintem ritka ebben a szakmában.
3: Meg ebben a világban az is lehet.
2: Hát,
3: de egyébként miért igen. Van ez így? Mert férfiak meg olyan könnyen, vagy ezt csak én gondolom?
2: Igen. Szerintem nem? Csak te gondolod.
3: Igen.
2: Szerintem igen. Szerintem férfiaknál is ugyanúgy van. Talán ők nem annyira pletykásak, bár
3: nem
2: ezt
3: pletykálunk
2: is,
3: például.
2: Ezt is száfolnám.
3: Mi összeülünk, és akkor úgy vagyunk, meg megbeszéljük a dolgokat, meg sőt, hát barátok is, egyszer öten is, sőt, 21-en is lehetünk barátok, sőt, egy férfi körben is, ha összegyűlünk.
2: Lehet, hogy...
3: Megbeszéljük a dolgokat, és...
2: Hogy,
3: és a nőknél valahogy valami?
2: Mert a nőknél általában elindul egy klikkesedés.
3: De miért?
2: Hogyha mondjuk vannak 21-en, akkor biztos, hogy négy felé szakadnak, hogy mi ez a csapat vagyunk, akik inkább az almás pitét, mi pedig a túros pitét, és akkor írgum-burgum, és akkor kezdődik a kiközösítés, a csoportosulás. Náluk hála Istennek nincsen ez. Igaz, hogy hárman vagyunk, de soha nem volt az, hogy akkor most a... másik kettő,
3: igen.
2: Hanem, igen.
3: Ez jó lehet egy ilyen igen, erő, úgy, egy ilyen trió.
2: Igen, és szerintem ebben is van a mi erőnk és titkunk, hát. Igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Ápoló vagy?
2: Kapcsolatápoló.
1: Kapcsolatápoló.
2: Nem vagyok eléggé, nem vagyok, inkább ilyen fatalista vagyok, szóval azt gondolom, hogy aki, aminek szembe kell jönni, az szembe jön, és egy kicsit azt gondolom, hogy akivel találkoznom kell, azzal találkozom.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Tehát tényleg ez velem szokott történni, biztos mással is, hogy, de akár mondom el is, hogy általában mielőtt, minthogyha az ember behívná például álmába, azt, hogy mielőtt találkozom valakivel, akit régen nem láttam, van, hogy álmodok vele előtte.
1: Kapcsolatápolásban te jó vagy?
4: Igyekszem.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Igyekszem akkor is keresni valakinek a társaságát, hogyha mondjuk semmi különleges dolog nem történik. Hanem,
1: hát ez az ápolás.
4: Hanem, igen, felhívni a másikat, hogy szia, mi van veled, hogy vagy. Nem azért, mert történt ez vagy az, hanem csak egyszerűen hallani akartam a hangodat.
1: Illedelmességből ápolsz, ha kell.
2: Igen, nem is illedelmességből, hanem inkább amiatt, hogy attól még, hogy valakivel nem akarok mondjuk folyamatosan együtt lenni, vagy nem tudom, attól még van valamiféle közös múltunk, meg van egyfajta felelősségem is. Ilyen értelemben szoktam kedves és udvari, igyekszem nekem is kedves és udvarias lenni, úgyhogy közben meg egyáltalán a hátam közepére nem kívánom most azt a szituációt, és azt gondolom, hogy most inkább el kéne menni a nem tudom, gyereknek a itt tankönyveiért, vagy van egy csomó dolgom.
1: De sokszor ezt.
2: Igen, meg ez egy picit rossz bennem, hogy sokszor a hozzám legközelebb állók rovására vagyok illedelmes, vagy udvarias, vagy akár azért, mert hogy azt gondolom, hogy ők úgy is kibírják, ők biztos szeretnek.
1: Pedig ismerős egyébként ez a dolog, de szerintem ezt meg lehet változtatni, ha az ember akarja. Ez olyan, mint egy ilyen megfelelési valami a többiek felé, vagy a külvilág felé, hogy...
2: Na, én nem akarok a külvilág felé megfelelni, egyszerűen ez egy belső igény, hogy nem akarom, hogy a másik rosszul érezze magát.
1: Hát igen, de közben...
2: Nem akarom megbántani.
1: Közben meg a hozzánk legközelebb állót meg, én legalábbis csináltam, hogy a hozzánk meg legközelebb állót megbántottam cserébe.
2: Ezt, igen.
1: Ha valaki veled akar barátkozni, de te nem, az is egy ilyen illedelmesség, hogy valaki jön, jaj, Palikám, de örülök, hogy itt vagy, gyere, üljünk le, nem tudom, igyunk egy kávét, most, hogy itt vagy, tudom, minden szerdán itt vagy, egy kávét igyunk meg, és akkor neked meg egyáltalán nincs kedved, azt érzed, hogy...
2: Akkor mondom, most nem alkalmas. Ilyen egyszerű ez.
1: Hát igen, és ő mondja, hogy de Palikám, hát... Olyan jó lenne beszélgetni, tudod, egy kicsikét, csak pár percet, üljünk már egy kávéra, illedelmességben.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: Nem, akkor is azt mondom, hogy nem alkalmas. És
1: közelebb is mondja. Minden héten oda megy szerve.
2: Nem.
1: De oda fog menni, mert illed, és akkor egyszer csak...
2: Akkor elmegyek vele egyszer.
1: Illedelmességből
2: elmegyek egyszer egy kávét meginni vele, mert nem akarom megbántani, mert nincs rá jogosítványom, hogy megbántsak egy embert.
4: Történt már olyan, hogy egy felszínes, nem közeli barát volt, de egyszer csak úgy vágtam el a szálat, hogy
1: yes.
4: Én köszönöm szépen akkor nekem.
1: Nem volt
4: nagy csalódás, majd nem tudom, én csak úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs szükségem.
1: Meg és is mondtad, vagy egyszerűen csak nyissz, és azóta is keresgéli a másik?
4: Nem keresgél senkit, senki a másikat, hanem
1: megmondtad.
4: Hanem igen, rövidre zártam.
2: Tudok keményen nemet mondani, azt akartam az előbb mondani, hogy vannak helyzetek, amikor nem meg kell mondani, tudnék akkor.

0: te szel jót, ha meggondolod. Én tudok nemet mondani, tehát most nem.
1: A kávéra is, az előző példában a picikónak, aki akar, kávézom.
0: Nem. De nem nagyon szokott ilyen problémám lenni.
1: De akár egyébként úgy is meg lehet mondani a nemet, hogy nem azt mondja az ember, hogy ez most nem alkalmas, hanem tulajdonképpen az az érzésem, lehet mondani a másik embernek, hogy nekünk szerintem nem is kellene kávéznunk. Remélem nem bántom meg ezzel, nem? És akkor megbántom.
0: De hála Istennek nem kerülök ilyen helyet. Nem, hála, ez nagyon örülök neki, mert ez baromi kellemetlen.
1: De még mindig jobb megmondani, nem?
0: Meg kell mondani, nem hogy jobb, meg kell mondani, mert az ő érdekében és a saját érdekedben is szerintem.
2: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Annyi emberrel találkozik az ember, és annyira nehéz mindenkit méltóképpen kezelni. Kispászok, de őnek is sokkal, még nálam is rosszabb a memóriája, és mindig így megbök, hogy te ez ki?
3: Mit tudom én?
2: Tényleg van, hogy már benne vagyunk a sztoriba, és már megtudtuk, hogy 10 éve emlékszel, amikor, és akkor ott volt a tehéz, és persze, és mi ez?
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Amivel én szerintem nagyon el vagyok maradva, de törekszem rá, hogy a családot mindig, bár nekem nincsen gyermekem, de vannak rokonaim, van apukám, van öcsém, van a szerelmem, neki van 2 gyermeke, neki a szülei, tehát hogy úgy nagyon irigylem mindig ezeket a nagy olasz családokat, vagy eleve azokat a családokat, akik úgy összejárnak is egy ilyen nagy asztal mellett, akár több napot is eltöltenek, vagy egy hosszú tartalmas napot, egy közös főzés. Egyébként anyukám volt ebben nagy.
3: Szervezte
4: ezeket? Hogy igen, hogy, és amit észreveszek, hogy mindig az étel köré csoportosult a vendégség, a család. Tehát, hogy gyertek ki a hétvégén, mert igen, én is főzök, de anyukám is nagyon jól főzött, sajnos már nincsen anyukám, hogy gyertek ki, mert lesz egy jó rántott hús, és akkor az úgy összehozta a családot. Összehozta a családot.
3: Nem élő emberekkel a kapcsolatod, az milyen?
2: A családtagjaim azok bennem élnek.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: Emlékeket idéz fel, ha eszembe jut.
3: Tudod hallani a hangját egy-egy
2: érzésben? Hallom a hangját, a gesztusait látom. Előjönnek olyan 30-40-50 éves dolgok, amik egyébként eszembe nem jutnak, de ha őre gondolok, akkor eszembe jut. De én ezt nagyon jónak tartom, tehát ez színesíti az életedet mindenképp.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Mindenkinek van egy saját szellemvilága szerintem. Ezek az emberek beszélnek, meg jönnek, meg amikor álmodok velük, az is nagyon furcsa tud lenni. Tehát az ember azt álmodja, hogy a nagyapja, aki meghalt 1988-ban, ott ül a konyha kredenc mellett, és akkor valami teljesen hétköznapi dolgot csinálunk együtt.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Anyukám nagyon sokáig volt például olyan, hogy félálomban hallottam a hangját. Amikor tudod, az ébredés és az alvás és ébredés között vagy, és egyszer csak így egy ilyen éteri hang megszólal. Volt olyan, hogy azt a telefoncsörgést hallottam, hogy az ő telefonja csörög mindig félálomban. Ezek szerintem olyan jelzések, hogy... És nagyon sok jó dolog történt utána velem, magánéletben is, szakmailag is.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi Rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Szerelemben egyben az a legjobb szerinted, ha a legjobb barát is az, aki a szerelem is?
2: Optimális esetben lehet, hogy...
3: Ladinek Judit, hogy színésznő.
2: Bár én szerintem nem. Nem.
1: Nem? Nem. Ha nem, hát nem.
2: Nézd, nagyon fontos, hogy
1: barátok is
2: hogy
1: legyen.
2: Igen, hogy nagyon jókat tudjatok beszélgetni, és mindent meg tudjál osztani a kedveseddel, a pároddal.
1: Már pedig, ha mindent, akkor az a legjobb barát, nem?
2: Igen.
1: Mert én nem akarom rád beszélni, hanem én.
2: Igen, most kimondtad, csak annyira másképpen definiáljuk, hogy amikor a barátságról van szó, akkor én nekem... Nem a szerelmem jut eszembe, igen.
1: Hát akkor lehet, hogy nem ő.
2: De természetesen, de egyébként igen. De most, hogy így mondod, igen. Igen, jó, köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet.
4: A mi kapcsolatunkban
3: Soltész Rezső énekes.
4: Szóval minden perfekt módon működött. És amikor valami problémánk volt, az ott közöttünk maradt. Tehát ez egy olyan folyamat volt, amikor ezt csak rájöttünk, hogy mi ketten vagyunk egymásnak.
1: A legjobb barátok.
4: A legjobb barátok.
1: A legjobb barátok.
0: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben. YouTube-on. És most a rádióban. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Műsorajánló.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció, Illés.
5: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Folytatódik a változékonyabb, de meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, de mozdonyok és kocsik, valamint évszerelvények beszerzésével, tramprén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat főcélja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az Integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Kollár László, egészségügyi szakembert. Köszönöm, hogy itt a Pagony Kávéházba sor kerülhet erre a beszélgetésre. Kollár Lászlóval ma az őssejtes gyógymódokról beszélünk. Mi az az őssejt fogalma, László?
1: Hát az őssejt fogalmán azt értjük, amikor a férfi és a női sejt egyesül egy fogantatásban, ugye akkor létrejön egy közös sejt, amit zigótának hívjuk, és tulajdonképpen ez a zigóta tartalmazza azt az alapős sejtet, ami hordozza azt az információt, hogy az illető hogyan néz ki. Milyen képességei is.
0: Tehát a papából és a mamából is a legjobbakat, vagy a legrosszabbakat?
1: Hát ez úgy van, hogy a hasonló a hasonlót és a zsák a foltját találkozik. Véleményem szerint nincs rossz, vagy nem jó, csak jó lehet, hiszen a világ alapvetően is így működik. Az, hogy ezt miféleképpen értékeljük, az a mi saját személyiségünktől függ.
0: Az őssejtterápia egy olyan kezelés, ahol, mint a neve is mondja, őssejteket használnak a sérült vagy beteg sejtek és szövetek helyreállítására. Igaz?
1: Így van. Ugye az őssejtterápia az egy átfogó terápiás fogalom, tehát többféle típusa van, de gyakorlatilag azt teszi az őssejt, hogy tulajdonképpen fölépíti a szervezetet. Eredetileg is ez a működési folyamat, hogy létrejön az az információ, és hordozza azokat az ismereteket, amitől valaki ugye a magzati állapoton keresztül a felnőtté válás lezajlik. Tehát kialakulnak a különféle szervek, sejtek, szövetek, amelyek aztán ennek a működésnek kapcsán egyensúlyba kerülnek, és létrejön az a szervezet, amit emberi testnek hívunk.
0: Ősejtek különleges sejtek, mert képesek más típusú sejtekké is alakulni.
1: Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy igen, de hogyha megnézzük ezt a folyamatot, hogy hogy történik, tehát van a zigóta, ami elkezd szaporodni nagy mértékben, tehát több trillió lesz belőle, és ebből alakul ki az a 300 féle szöveti őssejt, ami meghatározza azt, hogy ennek van, hogy a máj szövetet hozza létre, a zsírszövetet hozza létre, és lehet sorolni ezeket, tehát ilyen 300 féle őssejt alakul ki, ami szintén elkezd szaporodni, és ahogy a magzati fejlődés zajlik, ennek a szaporodásnak a következtében kialakul ugye az emberi test.
0: Az őssejtek az embriókban és felnőtt sejtekben is megtalálhatók. Mégpedig hol?
1: Hát tulajdonképpen mindenhol megtalálható. Nem az a kérdés, hogy van-e, vagy nincs-e, hanem az, hogy hogyan tudjuk egy terápiás esetben kivonni a szervezetből, hogy segítségünkre legyen, vagy milyen más módszer van arra, hogy a sejt ősejtjeinknek a állapotát aktiváljuk, illetve felszaporítjuk.
0: Utána néztem, két fő típusa van az internet szerint, a pluripotens, vagy embrionális ősejt, és a szomatikus őssejtek, amik már részben az internet szerint specializálódtak. Igaz ez? Miben különböznek egymástól?
1: Hát a multipoláris őssejt gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármiféle, tehát az az állapota az őssejtnek, amiből bármiféle sejté tud alakulni a szervezet ismeretei alapján. A speciálisak meg azt jelenti, hogy például mondjuk egy máj őssejtet, vagy ilyen mintát helyezünk el a szervezetbe, akkor az tipikusan csak a máj szövetet tudja létrehozni.
0: Beszéltél a zigótáról. A zigótának van teoretikusan a legerősebb immunrendszere, mert a zigóta, görög szó, jelentése csatlakozni.
1: Igen, hát ez tulajdonképpen a fogantatásról szól, tehát egy két sejt csatlakozik, amiből létrejön egy harmadik. Ugye ez a teremtésnek az a folyamata, amit hármasságnak nevezünk. Itt nem is az az érdekes ebben az egész történetben, hanem az, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk egy 37 éves férfi sejt és egy mondjuk egy 20 éves női sejt egyesül, ugye a kettő együtt 57 éves, hogy tud ez nulla évessé válni? És ez a mai tudománynak az a kihívása, hogy hol van az a pont, amikor ez a két sejt egyesül, és egyszer csak ugye ez nulla évessé válik, és hordozza azokat az információkat, amiről beszéltünk, és elindul az emberi test képződése.
0: Tehát ez az örök ifjúságnak is a kulcs kérdése.
1: Igen. Hát örök ifjúságot, hogyha testünkre értjük, igen, de hogyha az embert értjük, és ugye nem csak testből állunk, hanem lélek és szellem, akkor tulajdonképpen ez csak az emberi testre vonatkozik, hiszen az emberi testből indul ki.
0: Az őssejtek pótolják az elhasználódás miatt elveszített sejteket. Hogy értsük ezt?
1: Ezt úgy kell érteni, hogy ugye van egy természetes folyamat, talán itt érdemes elmondani azt, hogy amikor megszületik az újszülött, ugye akkor föltételezzük, hogy van egy 100%-os őssejtállománya, és ahogy a felnőtté válás lezajlik, akkor ez lecsökken 10%-ra ahhoz képest. Ez egy természetes folyamat, hiszen nem gondolja ez a feladat a szervezetnek, hogy kialakítsa az emberi testet. Utána, hogy élünk az életünkben, ki hogy miképpen, ez egy idősebb korra leesik 1,5-2%-ra. Ez még elég arra, hogy az akut folyamatokat tudja regenerálni, hogyha ott valami hiba történik, de arra már nem, hogy az öregedési folyamatot megakadályozza. Hiszen korlátozott már a mennyisége és a működése, több összetevője van, ebben most nem mennék bele. De tulajdonképpen itt ez a lényege ennek a dolognak.
0: Honnan veszik az őssejteket, mert én csak a köldökzsinór vért és a méhlepény placentába található vért ismerem. Honnan veszik?
1: Hát igen, ez ugye a legklasszikusabb, de ez már valahol régen kezdődött, mert 1931-ben ugye a dr. Paul Niehaus, az egy német orvos volt, akinek köszönhető tulajdonképpen, amit úgy hívunk, egy élősejtterápia. Tehát az őssejt beültetés, ez egy élősejtterápia, és ő kezdte el, ezt egy véletlenül jött rá, vagy vélelmezve, ez ugye a történetiség része, de a lényeg az, hogy ő volt az első, aki tulajdonképpen egy disznóból kivett mirigysejtet helyezett el egy hölgynél, mert tulajdonképpen akkor nem tudott volna élni. És nem csak úgy tette ezt, hanem ugye beadta. És ennek a tudásnak következtében alakult ki ez az őssejtterápia, vagy úgy hívjuk, hogy a sejtbeadási dolog. De hogy miért van ez? Ez azért van, mert ugye itt a hasonlatosság érvényesül, tehát semmi különleges nincs abban a dologban, hiszen amikor az ihóta létrejön, ott is a hasonlatosságok kapcsolódnak, de ugyanez vonatkozik nagy léptékben az élővilággal, ami környezetünk körülvesz. Ezért van az, hogyha egy élősejtet juttatunk be mondjuk egy májsejtet, akkor az májsejtét tud alakulni. De ez tulajdonképpen végigvihető mondjuk a gyógynövények területén is, hogy például mindenki ismeri mondjuk a diót, hogy néz ki, és ugye ez hasonló az agy mintájára, és érdekes módon a tudomány tudja azt, hogy ez az agyat serkenti. Tehát így működik a világ mindenben. Hasonló a hasonlatosságot erősíti, a zsák a foltja meg kiegészíti ezt a történetet.
0: Ha élő sejt tud gyógyítani, ez a legtermészetesebb, ez a legegészségesebb terápia, ugye?
1: Mondhatjuk így, de azért vannak veszélye is. Tehát nem mindegy, tehát a őssejt terápiánál is van két dolgot tudunk megkülönböztetni. Az egyik az, amikor a saját egyed őssejt állományát valamilyen módon szaporítjuk és aktiváljuk. Van ennek egy természetes módja is, például a böjt, azzal is lehet. Vagy pedig kívülről juttatunk be olyan dolgot, ami az egyed őssejt állományát aktiválja és szaporítja. A másik módszer, amikor kívülről lokálisan juttatunk be élő sejteket, és ezt csinál terápiát. Itt mondjuk a placenta kapcsán el kell mondani, itt vannak veszélyek ezzel kapcsolatban, mert ugye minden szerv rendelkezik valami tulajdonsággal, ugye a placenta hormonokat is tartalmaz, tehát nem mindegy, hogy hogyan és miféleképpen jutatunk be élő sejtet a szervezetbe. Ezt egyébként a orvostudomány is tudja, és ezért van több rétű, többféle módú dolog, hogy hogyan lehet.
0: Izületi őssejterápia injekciót emleget. Mi ez? Hogy csinálják?
1: Hát ez tulajdonképpen, amit előbb mondtam, hogy itt olyan őssejtet juttatnak be kívülről, van, amikor a saját egyed őssejtét.
0: De egy egyedi technológia egyedi feldolgozás technológia. Után.
1: Igen, igen. Hát mondjuk például kollagént juttatnak be a szervezetbe, de ugye itt megint különbséget kell tenni attól, hogy a gerincesek kollagén sejtjei, azok, amik tulajdonképpen tudnak segíteni, a növényi kollagén sejtek is tudnak segíteni, de mondjuk egy szervnél, miután a növényeknek nincs mája, epije, mirigye, ezért ott nincs olyan sejt, amit ebben a formában be tudunk úgy juttatni, hogy ezeket erősítjük. Csak azokat, amivel a növény is rendelkezik.
0: Németországban a rákos betegeknél, Alzheimer és demenciás betegeknél is alkalmazzák.
1: Igen, ezt a klasszikus injekciós terápiát végzik, tehát hogy kívülről bejutatnak speciálisan olyan sejteket, amely különböző módon, különböző helyekről vesznek le. Ez annyira egyedi és annyira speciális, hogy különböző kórházakban különféleképpen csinálják, és ez egy bonyolult, adott esetben egy bonyolult folyamat, hogyha nagy léptékről van szó, és adott esetben egyszerű folyamat, amikor például a bőrt akarják szépíteni.
0: Tehát az őssejterápia, a regeneráció, a gyógyulás legtermészetesebb formáját alkalmazza, ami a szervezet saját gyógyító ereje. Itt nagy betűvel kell mondanunk, hogy saját, ugye?
1: Így
0: és
1: van.
0: Nem idegen, nem így labor, nem kémiai, nem szintetikus.
1: Hát igen, megint oda vezet ez vissza, hogy mi az, ami úgy tud hatni a szervezetre. Azért tudni kell, hogy minden szervezet egyedi, akár még ikrekről is van szó, ott is van különbség, de minél nagyobb a hasonlóság, annál inkább tud együttműködni a dolog. Tehát ugye tudjuk, amikor szerváltültetés van, hogy ott milyen veszélye van, hogy kilöködik, stb. Stb. Ugyanígy, amikor vért adunk egymásnak, vagy vért kapunk, akkor ott is meg kell nézni azokat a paramétereket, amelyel jobban be tudja fogadni a szervezet. Természetszerű, hogyha az ember sajátját aktiválja, akkor ugye a szervezet maga tudja irányítani, és nem kell védekeznie az idegenül behatolt anyagokkal.
0: A hasi zsírszövet tele van őssejtekkel. Mi ott a véleményed?
1: Ott is van, tehát ezek bonyolult eljárások.
0: Tehát a nagy hasú, zsíros hasúak előnybe.
1: Hát ezt azért nem mondanám, mert minden egyes külső beavatkozásnak van kockázata. Még egy egyszerű injekciónak is vannak rutin műtétek, és azért még nem tartunk ott, hogy mindent tudunk a szervezettől, hogy hogy reagálja le a dolgokat, és ezért én inkább azt részesítem előnyben, amikor a magát a szervezetet hozzuk helyzetbe, azokat az alapfunkciókat, amelyel ő maga megoldja ezt a megfiatalosodást.
0: Tehát a beteg zsírsejtjéből is nyerhetnek őssejteket, ami tartalmaz még növekedési faktorokat, gyógyító fehérjéket, citokíneket és pericitákat, támogató sejteket. Mi a véleményed?
1: Ez valóban így helytálló, mert ugye fontosak a fehérjék, hogy kerülnek bele ebbe a rendszerbe.
0: Tehát nem egy izolált őssejtet kap, hanem
1: kivonnak, és eljárással ezt specializálják, hogy mit tudnak betenni. Ugye egy bőr másképp viselkedik, egy zsír másképp viselkedik, és egyébként, hogyha mondjuk a csontvelőből veszik ki ezt a őssejtet, ugye azért másfajta funkcióra tudják felhasználni. Tehát, hogy milyen hatást vált ki.
0: Milyen őssejt források a leglényegesebbek? Említetted most a csontvelőt, azon kívül hát hasi zsír.
1: Hát inkább a lapos csontokban vannak azok a őssejtek, amik általánosan tudnak hatni a szervezetre. Ott termelődik is egyébként.
0: És onnan nehéz kivenni?
1: Hát
0: operálni kell?
1: Ebben őszintén megmondom, nem tudom. A gerincvelőt könnyű megcsapolni, ugye inkább ott szokták. A lapos csontokban inkább szaporítani szokták, hogy arra késztetni a szervezetet, hogy egyre többet termeljen, vagy aktiválni azokat, amelyek nem működnek olyan léptékkel.
0: Tehát mondtad a csontvelőt, mondtad a hasi zsírt, mi hol még? köldökzsinórvér.
1: Placenta, köldökzsinórvér, tehát több vérből is ki tudják szedni, tehát sok területről már.
0: Izomból is?
1: Hát az izom az egy erősebb kötőszövet, bizonyos területekről nem érdemes, mert kevés, amit nyernek rajta. Igazából a tudomány ezen a téren is halad, ezt inkább azok tudják, hogy melyiket érdemes speciálisan kivonni, akik kifejezetten ezzel a területtel foglalkoznak. Például Svájcban van tipikusan olyan kórház, ahol megnézik az egyént, és akkor ennek megfelelően eldöntik, hogy hogyan és honnét szedik ki belőle az ősejtet, és ütötják vissza.

0: romlási folyamat. Tehát gondoljunk abba, a csirkét lefagyasztjuk a méhítőnkbe, az idő után se ehető. És ugyanez van itt is. És az a másik gond, hogy igazából az itt levett ősejtet, vagy ezt ebből nyert ősejtet gyakorlatilag az egyednek tudjuk visszaadni, vagy a nagyon közeli rokonainak. Illetve bizonyos eljárásokkal ebből ki lehet vonni dolgokat, csak mennyiségben nem elég. Mert vannak olyan placentákból kivont sejtterápiák, tehát élő sejtterápiák, amelyeket szoktak alkalmazni.
1: Ősejttranszplantáció.
0: Igen.
1: Ismert nálad ez a fogalom? Hogy hát történik?
0: Az, hogy hogy történik pontosan, megmondom őszintén, ezt nem tudom, de a transzplantáció mindig azt jelenti, hogy beültetnek ősejtet. Ez inkább gondolom akkor fordul elő, amikor ebből a placentából, vagy ebből a lefagyasztott dologból tesznek be. Illetve van, amikor kivonják más élő szervezetből ezt az ősejtet, mondjuk egy májsejtnél, és akkor azzal próbálják elindítani azt a folyamatot, hogy mondjuk egy májszövet kialakuljon.
1: Kedves László, hallottam, hogy ősejtet be lehet venni tablettán keresztül is. Mi van abban, és hogy történik ez a gyógyító hatás, vagy hogy történik ez az élettani folyamat, hogy gyógyít?
0: Igen, hát elmondhatjuk, hogy azért a tabletta az ritka, inkább kapszulában szokott lenni. Ez azért van, mert ma már a technológia is fejlődik, ugye nem csak az űrkutatás és a fegyverkezés terén, hanem a gyógyítás terén.
1: Hál' Istennek!
0: Igen. Már vannak olyan technológiák, amelyek ezeket a mintákat be tudják tenni egy kapszulába, és tudják úgy tartósítani fagyasztott eljárással, tudják úgy tartósítani, hogy ne érje oxigén, tehát hogy ne romoljon meg, illetve el tudják juttatni ezáltal különböző technológiákkal, hogy az alsó bélszakaszban oldódjon, tehát hogy a gyomorsabb ne tegye tönkre. És akkor itt felszívódik, és akkor azok a hatóanyagok, amik benne vannak, különböző gyógynövények, mondjuk például a szarvas, a juh, különböző variációkban vannak olyan állati eredetű minták, amelyel megindítják a szervezetnek a saját egyedi szaporítását az ősejtelén. Hát ugye ez is egy folyamat, és a másik dolog, hogy segítik a szervezetet abban, hogy ez a szaporítási folyamat ugye az stimulálódjon. Tehát, hogy aktiválja az eredeti ősejteket is, mert akkor a szervezet azt érzi, hogy többre van szükség, és ezáltal, emint alapján elkezdi felszaporítani. És hát mi a jelentősége? Ugye ez a kérdés másik fele az ősejtnek. Ugye vannak olyan sejtjeink, amik elhalnak, és nem tudja a szervezet kiüríteni, kicserélni. És akadályozódik ugye az információs folyamatnak az áramlása. Tehát egy hasonlattal szabad élni, hogy az emberi szervezet 7 évente lecseréli átlagosan.
1: 7. Tehát 7 évente kéne az esküvőt is megújítani, nem?
0: Igen, de ez egy általános folyamat. Egyébként ez a hetes periódus sok mindenre vonatkozik, a kapcsolatokra is, hiszen minden a kapcsolatokon múlik.
1: 7 év múlva én már egy más nő vagyok, te meg egy más férfi.
0: Bizonyos, a testibélet biztos. Ugye minden mozgásban van, és minden folyamatban van, mert ugye a szervezet az nem védekezik, és itt van a tévedés, hanem alkalmazkodik. Tehát az alkalmazkodás sokkal több, mint védekezés, és ezt az alkalmazkodó képességet erősítjük tulajdonképpen az ősejtekkel. Tehát hasonlattal élve, mondjuk, hogy van egy papír és az fénymásolik, akkor a gyűrődéssel és a hibákkal együtt másolódik, egészséges ugyan, de hordozza az élethelyzeti mintákat. Ha viszont újra küldjük ugye a gépről, akkor az eredeti információt tartalmazza, és ez tulajdonképpen a jelentősége az egésznek, hogy teljesen tiszta, és újra az eredeti egészséges állapotot tudja létrehozni. Mert ha egyszer már megcsináltam, miért ne tudnál többször megcsinálni, hiszen ugyanarról az ismeretekről van szó. És ráadásul vannak a szervezetben még olyan szervek, sejtek, baktériumok, amelyekkel szimbiózisba érünk, tehát a például az ATP termelést is, tehát az erőforrást is fölserkenti. Így van.
1: Említetted a szarvas aggancsot, hisz a szarvas a aggancsát eldobja, és igen, új nő. ezt a tulajdonságát?

0: használja föl a gyógyszer, ami a kapszula, vagy kézzel csinált tabletta?
1: Azért a kicsit a régiekre hagyatkozzunk. Ugye a régiségben, például az ázsiai kultúrákban a szarvasnak minden részét megették és fogyasztották, mert az volt az élettapasztalatuk, hogy valamilyen formában megújította a szervezetet, illetve meg is szépítette a hölgyeket, és ezért ezeket fogyasztották. Ugyanígy, ahogy vannak zöldségek és gyümölcsök, amiket konkrétan fogyasztunk azért, hogy egészségesek legyünk. Erre épül tulajdonképpen a gyógynövényeknek a kultúrája, de ugyanígy van az állatoknál is. Tehát azt kell tudni a szarvasról, hogy a mai tudomány megállapította, hogy genom szempontjából legközelebb áll az emberhez, meghasonlít, és már a 70-es években, vagy azelőtt is kutatták, hogy melyik az a fajta szarvas, amelyik a legjobban bírja ezeket a tulajdonságokat, és ugye a szarvasról tudni kell, hogy minden évben ledobja a szarvát, és újat épít, nagyobbat, és terebélyesedre. És ezáltal, hogy leegyszerűsítsem ezt a tudományos beszédet, arról szól, hogy ez azt jelenti, hogy magas az ősejt állománya a szarvasnak, önmagának, és van egy növekedési hormonja. És ráadásul még azt is megcsinálja, ez a gancsból kivonja a kalciumot, és akkor azért tudja gyorsan fölépíteni, mert akkor visszatolja ezt a dolgot. Ez a szarvasnak az egyedi tulajdonsága, egyébként egy nagyon tiszta állat, nem eszik meg akármit, és ezek azok a paraméterek, amelyel a régiség óta a szarvas a dolog. Na most ugye sok helyen tenyésztik ezt a típusú szarvast, és a különböző gyógyszergyárak, vagy étrendkiegészítő gyárak sok termékben alkalmazzák ennek a hatóanyagát. Ugye ma már a kvantum technológiával még mélyebben és még pontosabban lehet ezeket a készítményeket összerakni. Ez egy külön tudomány, ez a biológiai, kémiai folyamatoknak a összevetése a kvantum technológiával. Tehát ma már ezek nem lehetetlen dolgok. Én viccesen szoktam mondani, hogy előbb-utóbb eljut oda az ember, hogy a saját valósága szembe jön. Ami lehet baj is, de bizonyos területeken meg sok segítséget adhat, hogy az emberi szervezet egészségesebb legyen. Mert azért azt mondjuk el, hogy a jelenlegi környezeti ártalmak azon nagyon nagy bajt csinálnak a szervezetbe. Hát ezért baj az, ami egy természetes folyamat, hogy lecsökken a ősejtszámunk, mert olyan hatások érik külsőleg az emberi szervezetet, amitől stresszelnek a szervek, a sejtek, a szervrendszerek, nem is maga az ember, és ezáltal fölgyorsulnak ezek az elhasználódási folyamatok, és nincs mindenre idő, nincs mindenre a szervezetnek lehetősége.
0: A magyar szarvas itt labdába rúg?
1: Igen, a 70-es években, amikor ezeket vizsgálták, kiderült, hogy a gemencei szarvas az, ami leginkább a legerőteljesebb ezen a téren, és például tudom, hogy Új-Zélandon az Alpha Laboratories-ben, az egy gyógyszergyár, étrendkiegészítő gyár, ott például Új-Zélandon tenyésztik ezeket a szarvasokat, meg még sok más.
0: A magyart.
1: A magyart, igen, igen. Tehát annak idején kitelepítették.
0: Tehát büszke lehetünk rá.
1: Hát mondhatjuk így, igen, sok minden van, és azért még elmondanám, hogy ne tévesszük össze a szarvast az őzzel. Ez egy két különböző állat.
0: Igen, sokan összekeverik.
1: Igen, igen.
0: És mondd el a különbséget akkor.
1: Hát más fajta, ugye, ez pont olyan, hogy van a kutya meg a róka, de az a róka az róka, a kutya az kutya, bár hasonlóan néz ki, mint például a toportján, ami nagyon hasonlít egy kutyára, de végül róka. De még róka se, mert az a toportján.
0: Most szünet következik, míg pedig Kollár László által kiválasztott zeneszámmal, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves László, te annyira egészségtudatos vagy, hogy tanulhatunk tőled. Mit teszel te napi szinten egészséged érdekében?
1: Hát először is én hagyatkozom a régi dolgokra, hogy a régebbi emberek éltek, nagyon okosak voltak, és ezeket a tapasztalatokat átadták. Tehát van a természetnek egy rendje, ugye, és erre a rendhez kell igazodni. Ha természethez igazodunk, akkor nagy baj nem lehet, mert a szervezetünk odavaló.
0: És igen, mi is a természet gyermekei vagyunk.
1: Pontosan.
0: Akármit is gondolunk.
1: Én például sokat mentőztem az előző időszakomban, és sokat éjszakáztam. De hát az ember az nem bagoly, ugye, hogy éjszaka fönn maradjon, tehát nagyon fontos például a pihenés a megfelelő időszakos ciklusban. Tehát a régiek, mikor lement a nap, lefeküdtek, mikor felkelt a nap, felkeltek. Ha nyár korán, ha tél, akkor későbben zajlott a folyamat. És ezekhez köthető volt az étkezésük is. Tehát nem véletlenül ezekhez az havi fordulókhoz, évfordulókhoz volt a étkezésük. Tehát nem ettek ennyi húst például. Ettek, de tartották az arányákon. Igen, hát vasárnap vagy hétköznap, de a fő táplálékok inkább a növények és azok a gabonafélék voltak, amelyek azokban az időkben sokszor tisztább állapotúak voltak. Tehát a mai világban nagyon nehéz tulajdonképpen helyesen táplálkozni, mert ugye nem élelem van, hanem élelmiszer, tehát iparilag elállított dolgok. De hát olyan léptékű az emberiségnek a szaporodása is, hogy valahogy valamilyen formában be kell jutatni a táplálékot, és ugye a modernebb világban mondhatjuk azt, így mondják, hogy a civilizáció elhozta azt a kényelmet, amelyel a nők nem a konyhában vannak, a férfiak meg nem az istállóban vannak.
0: De a civilizációval megjelentek az úgynevezett civilizációs betegségek is.
1: Igen, hát ártalmaknak hívjuk. Ugye én három csoportra tudom ezt, főcsoportra tudnám bontani. Az egyik a táplálékból eredő, hogy a kőolaj származékok, azok rettentő nagy gondot okoznak, hiszen krónikus gyulladásokat csinálnak a szervezetbe.
0: De nem csak az élelmiszerbe, hanem a kozmetikába, tisztítószerekbe is.
1: Mindenhol ott van. Levegőben, vízben, táplálékban, ugye a műtrágyában.
0: Mert a legolcsóbb.
1: Hát igen, meg akkor még itt tartott a tudomány, ma már belátják, hogy nem megy, hiszen már látjuk, hogy gondok vannak ezen a téren, próbálnak különböző közösségek ellene tenni, de ki kell szólítani.
0: Olíva olaj cégek, én csak Németországból tudom mondani, egymás után Németországba buknak le, hogy az olíva olajat kőolajjal keverik. A nagyobb bevétel érdekében.
1: Hát sajnos a kofárság rátelepedett erre a világra, és ugye most már főleg a üzlet van előtérbe, meg a jog. Nehéz tisztességesen tulajdonképpen megfelelni a dolgoknak, de azért nagyon sok közösség van, akik ezt meg tudják csinálni, meg emberek. Én hiszem, hogy az emberek többsége jó, és azt szeretné, hogy minél természetesebben éljen, és szereti a jó létezésének örömteli megélését. Mert tulajdonképpen erről szól az életünk.
0: Tehát egészségtudatos vagy, és mit teszel te napi szinten? Van ilyen, hogy jobb lábbal kezd fel, bal lábbal, olajöblögetés, ortussolás, fél lábon pucolod a fogadat, valami van?
1: Hát ugye én mindig a mértékletesség híve vagyok, ez a másik dolog is. Ezt egyénileg ki kell tapasztalni, hogy kinek mi. Például, csak mondok ilyen egyszerű példákat, ha mondhatok, hogy én naponta csak egyszer mosakszom vagy tusolok dolgokba, kivétel, ha meleg van, amikor az ember lehűti magát. Ha túlzottan sokszor mossa meg az ember a haját, akkor ott telepedhetnek gondok. Tehát a higiénia bizonyos szempontból nagyon fontos. Tehát, hogy milyen területeken. Tehát ezt tanítják a szülők a gyerekeiknek, hogy kell higiénikusan élni. Minél higiénikusabban. De a túlzásba visszük, lásd kórházak, ahol annyira túlzásban van vívva a fertőzések miatt, akkor a természet olyan, hogy a baktériumok, ugye, elkezdenek túlélésre játszani, és akkor olyan baktériumok jönnek, amit már nem ismer a szervezet, és ebből vannak a nagy bajok. Tehát mindenben a mértékletesség, tehát az egyik, oda kell figyelni, hogy minél természetesebb környezetben legyünk. A harmadik, hogy a szellemileg ne stresszeljünk. Tehát, hogy mondhatni így, hogy nagyon fontos legyen egy életcélünk. Nagyon sok embernek nincs életcélja. Nagyon fontos egy cselekvésnél például az, hogy tudjam, hogy miért csinálom, hogyan és mit. És nem fordítva. Sokan csinálnak valamit, nem tudják, hogy hogyan, mert megmondják nekik, az úgy megfelel, azt, hogy miért, azt meg már végképp nem csinálják.
0: Tehát ez nem tudatosak.
1: Pontosan. Tehát nem ugye, ha szabad ezt mondanom, tehát három fontos dolog van az életben. Az egyik a kapcsolatok. Ugye milyen kapcsolatok? Itt nem csak a párkapcsolatról gondolok, bármivel, a környezettel, magunkkal, mindennel. Azoknak kell jónak lenni és egyensúlyban lenni. Mert ugye a szeretet áramlás, hát valaki nem szereti önmagát, nem is fog tudni más szeretni. Csak mondok egy példát erre. A harmadik, ugye a teremtés.
0: Második.
1: Vagy a második a teremtés. Ugye, hogy teremtünk dolgokat. Ugye, ahhoz a szellemiségünknek az adottságainkat és a képességeinket kell összehangolni, tudjunk teremteni valamit. És annak örülünk. És ehhez kapcsolódnak a boldogságnak a különböző szintjei. A kapcsolatnál például szerelem az egy önzetlen boldogság. Ha tudok teremteni valamit, mondjuk egy jó kuglófot tudok csinálni, hogy ilyen egyszerű dolgot mondjak, annak én nagyon örülök. Azt még jobban örülök, ha másnak is ízlik. De elsősorban én örülök neki. Ugye ez a siker, ugye a magyar nyelv szerint a búza siker tartalma is ebből van, mert ez életerőt ad. Ezért szeretnek sikeres emberek mellé kerülni, és ezért mosolygunk, amikor szerelmes párt látunk, mert ott olyan erők, olyan energiák jönnek részre. A harmadik, ugye az meg a testiséghez köthető azok, ami legfontosabb, egyik legfontosabb azok a vágyak. Ugye különböző vágyaink vannak. Éhes emberrel nem lehet filozófálni. Tehát van a éhség, van a szomjúság, ugye, és vannak egyéb testi vágyak, amik még szintén nem elnyomni kell, hanem uralni ezeket. Hogy minél minőségesebben tudjuk megélni ezeket a dolgokat. És ehhez vannak különböző tapasztalatok, amelyeket a régiek hoztak, és ezek nagyon fontos dolgok. És azt a hármat össze kell hangolni, és akkor létrejön az, egy ideális állapotban, hogy megélem az életnek a jó létezését. Mert ez a legfontosabb, mert mindenkit ez mozgat, akár egy kávét iszok, jó vagy nem jó, kinek jó, kinek nem jó, vagy akár kivel beszélgetek, mondjuk amikor veled beszélgetek, ez jó. Tehát minden ezen működik, és ezen bukik. Még a párkapcsolat is.
0: Tehát, amit Kett elmondtál, nagyon okosak. De én icipici kis praktikát szeretnék tudni, ami az átlagostól eltér.
1: Hát én foglalkozok olyan betegekkel is, akikről már lemondtak az orvosok, és segítem őket, hogy minél jobb állapotba kerüljenek. Ugye. És mindig azt szoktam mondani mindenkinek, aki valamilyen formában tanáccsal fordul hozzám, a kulcsa mindennek az, hogy meg tudom nézni, ami történik velem, és érint, mi benne a jó. Akár veszteségben mi a jó.
0: Ez az én mondásom is.
1: Igen?
0: Hogy amikor valaki beteg vagy rossz szituációban van, a medálnak csak az egyik oldalát látja. Kesereg, beszél Istennel, miért kaptam, mi a büntetésem, mit követtem el, mi volt a rossz, de mikor megfordítja és ezt a medált, és megkérdezi, hogy ebbe a szar helyzetbe, bocsánat, mi a jó nekem, és megtalálja, ott kezdődik a gyógyulás.
1: Pontosan, mert ugye ezek az érzelmi erők, mert ezek is erők, energiák, ezek gócosulnak a testben, ez tehát letestesül, és ezek, ha nem tudjuk feloldani, és itt most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy jó vagy nem jó, mert sok ember például nem tud a jó dologban fürdőzni. Tehát úgy mondom, hogy van valami jó életélmény, egy csodálatos, szép valamibe el tudok olvadni, akkor szánjak időt és fürdőzzek, mert ez feltölti a testet. Ha valami rosszként élek meg, ugye a jónak a nem jó az ellentétje, és nem a rossz, akkor azt jelenti, hogy kibillentem az egyensúlyomból, valamit mutat, valami jel, valamit késztet arra, hogy adott esetben nekem valami más nézőpontból, vagy más felé kell indulnom.
0: A betegség, mint tanár. Ismered?
1: Van. Igen, ismerem. Hát a magyar nyelv megkülönböztet három típusú bajt, hogyha még van időnk ezt elmondani. Az egyik a betegség, ami lelkiség eredetű élethelyzet érzelmből fakad. Ez a legtöbb különböző bajunknak az alapja. Ami második, az pedig úgy hívjuk, hogy baleset, ugye? Ami a baleset az, amikor nem vagyunk mi, vagy aki okozza a jelen a jelenben. A harmadik meg úgy hívjuk, hogy a kórság, ugye amikor egy fertőzés vagy kívülről jövő olyan ártalom ér minket, ami biológiai, tehát hogy mondjam, tehát a természetből eredő különböző baktériumok, vírusok.
0: Tehát kórság, baleset és?
1: Betegség.
0: Betegség.
1: A betegség, ugye ez a betokság, tehát a betokosodó állapot, egy érzelmi állapot, amit az agyunk ugye arra törekszik, hogy a testünk minél jobban tudjon működni. És ha hiába valóságokra tesszük az erőnket, a testi erőnket, ezt nem hagyja, lecsatolja. És ezért ugye az emberi test az egy térkép. Tehát aki ért ennek a térképnek a jelének a ismeretéből, ugye ezt csinálja az orvostudomány is, ezt csinálják a természetgyógyászok. Ázsiában ugye másképp van ez a dolog, ott az egészséget menedzselik, Nyugat-Európában inkább a betegséggel foglalkoznak. Tehát gyakorlatilag abból ki lehet sok mindent deríteni.
0: Visszatérve az ősej terápiához, magadon is kipróbáltad már?
1: Igen, igen, általában azok a dolgok, amiket én ajánlok, én úgy hívom ezeket a természetes gyógymódok, vagy különböző szerek, amik segítik a szervezetet, általában ezeket kipróbálom, és magamon is.
0: Hogy hiteles legyél.
1: Hát igen, igen, igen, hát ebből a szempontból, tehát én magam is fogyasztottam olyan termékeket, amelyekkel ősejtet aktivált a szervezetben, nem kívülről bejutatva, hanem a saját egyedi ősejtjén aktiválódnak, és meg is tapasztaltam, hogy sokkal fiatalosabb vagyok, tehát visszanyertem még kb. 10-15 évvel a fiatalosságomat, ami akkor volt.
0: Ezt elmondtam. Hogy csináltad, majd elmondod, jó? Az jó. Előadás végén.
1: Jó, rendben. Úgyhogy ez a lényeg, ez látszik egyébként a fotóinkon is, tehát ugye amikor lefotóz az ember előtte és utána, hogy néz ki.
0: A kóra ideje egy ilyen ősejterápiának változó egyéntől?
1: Változó, ez egyéntől is függ, meg attól is függ, hogy milyen típusú az a ősejterápia.
0: Mi ez a Herxheimer effekt? Ezt gyakran hallom. Ősejterápiának.
1: Hát, magyarul úgy mondják, hogy gyógyulási krízis tünetek, de ez nem csak a ősejterápiánál van, hanem mindenféle gyógyító beavatkozásnál van, mert ugye nem csak az fáj. Tehát a tünetek azok semlegesek, azok csak jelzései a szervezetnek. Ez lehet egy leépülő folyamatnak, vagy bajnak, vagy lehet egy gyógyuló folyamatnak, egy jónak a tünete. Én mondok egy példát, például, hogy valaki elrontja a gyomrát, és mondjuk azt kihányja. Akkor ez egy jó tünet, mert kijött az, ami nem odavaló. Ha viszont egy sorozatos hányás van valamilyen oknál fogva, az már azt jelzi, hogy baj van. Tehát egy más típusú dolog van. Hát tulajdonképpen mit kell a tüneteket kezelni? Na most nem érdemes minden tünetet kezelni, tompítani, mert akkor a szervezet előbb-utóbb erőteljesebb jelzéssel jön. Tehát a tüneteket abban az értelemben érdemes kezelni, ha megértjük, hogy miért van, tehát mindig meg kell keresni a baj okát, eredetét. És azt kell orvosolni, szokták mondja a régi nyelv, mert ha baj eredeti oka megszűn, akkor nem alakul ki újra a tünet. Ugye ez egyszerű és logikusnak tűnik, de sokszor mégsem így csinálunk.
0: Egy nagyon okos bőrgyógyász nekem egyszer azt mondta, az emberek hibát követnek el ott, hogy a kiütéseket kezelik, hogy a kiütésekre krémeket, mit tudom én, tinktúrát, vagy valamilyen behatással mielőbb eltüntetik, mert a helyet, hogy kezelnék, hagyni kéne, hogy ez kitombolja magát, mert akkor tud ez a méreg kilépni a testből, és a kezeléssel meg visszaküldjük a bőr mélyébe.
1: Ebben van komoly igazság, de ugye ez is változik, hogy miről beszélünk konkrétan, tehát mindig nagyon fontos a diagnózis, mert ha még gondoljuk, hogy az emberi élet hogy működik, tehát érkezik valami felénk, akár étel, akár ismeret, ami hasznos, az hasznosuljon, ami nem, az gond nélkül kéne, hogy távozzon. Na most, hogyha ebbe akadályok vannak, és mondjuk a bőrön mi akadályozzuk, ugye tipikus esete a kamaszkori pattanások és egyéb tünetek, akkor lehet, hogy akadályozzuk azt a regeneráló
0: folyamatot.
1: Igen, igen. Tehát például, hogyha van egy hasmenésünk, és az nem veszélyezteti a dolgot. Tehát ez nagyon egyszerű, ez egyébként, mert a szervezet alapműködési folyamatait kell erősíteni. Tehát itt három olyan komoly dolog van, amire oda kell figyelni. A táplálék, a víz, és arra, hogy magas legyen az ősejtszámunk.
0: Táplálék, víz.
1: És magas legyen az őssejtszámunk, ugye? Most az is problémát okoz, az még egy kisebbik baj, de egyre inkább komolynak néz ki, hogy nem olyanok körülöttünk a rezgések. Tehát minden rezgés alapú. Csak rengeteg elektromossággal veszik körül magunkat, rengeteg mágneses dolog kerül dolgokba, és megzavarja a szervezetnek a saját életerő áramlását, és mi is egy rezgésben vagyunk, hiszen a szívünk az, ami koordinálja ezt az egész egységet. Tehát a szívnek a pulzálása adja azt az egység, azt a ritmust, amitől valaki a testében.
0: Akkor mi a véleményed az 5G, 6G-ről, sőt Németországban már van 7G is?
1: Hát nem biztos, hogy ez jót tesz a szervezetnek. Tehát azok a civilizációs ártalmaknál például ez egy egyik legveszélyesebb, és nem azért, mert nem tudna a szervezethez alkalmazkodni, csak nem biztos, hogy van ideje.
0: És tehát mindenütt wifi, WLAN, mindenütt.
1: Így van. Tehát sokféle ilyen típusú rezgés. Hát ugye látjuk, aki sokat számítógép, pedig a szemei romlanak, migrénes fejfájás. Tehát megvannak azok a tünetek, amik oda lehet vinni, hogy mitől ered ez. És sokszor nem is az a baj, hogy egy ilyen van, hanem ezek egymással összeadódnak. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az utolsó csepp a pohárba is kifolyik. Tehát is könnyen összeomolhat a szervezetnek a rendszer.
0: Egyensúlya.
1: Igen.
0: Szabad idődbe mivel foglalkozol a egészségügyi munka mellett?
1: Hát én szabad időmben a magyarság kérdéskörével foglalkozom. Én nagyon szeretem a magyar nyelvet, mert nagyon pontosan, tűpontosan tudja meghatározni a dolgokat.
0: Ezért voltál Erdélyben is?
1: Ezért is voltam, meg azért is voltam, hogy tulajdonképpen ezeket a nem is gyógymódokat, természetes folyamatokat, ezeket az ismereteket ott a terapeutáknak átadjam, és hogy ők is tudjanak ennek megfelelően kiderítve az okot, összeállítani protokollokat, hogy az embereket segítsék, és hát a legfontosabb az, hogy megtanítsuk az embereket saját maguk legyenek felelősek az egészségükért. Ne az orvosra tolják a felelősséget.
0: És ne is a családra.
1: És ne a családra.
0: Terveid ebbe az évbe, privát és munka.
1: Hát a terveim között az van, hogy létrehozok, vagy ha sikerül ezt az írományt megalkotnom, ami a magyarság és az egészség kapcsán kapcsolódik, tehát aminek az a címe, hogy az élet értelme a magyarság tükrében. Ugye itt nagyon sok olyan dolog van, hagyomány, ami segíti a világos látás, hogy mi az emberi élet célja, miért teremtetett, és miért van ebben a testben. És hogyan kell tulajdonképpen élnünk ahhoz, hogy a jó létezését nap mint nap megérjük.
0: Ez egy könyv lesz.
1: Hát én írománynak hívom, de valójában egy könyv
0: van
1: lesz.
0: Van már kiadód?
1: Nincs még kiadom. Remélem karácsonyra elkészül, és akkor hát én nem egy ilyen nagy könyv, és próbálom nem tudományosan megfogalmazni
0: olvasható,
1: a dolgokat,
0: egyszerű,
1: közérthető, olvashatóan tájékoztatni az embereket. Eznek csak az a célja, hogy elkezdjenek gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen milyen élethelyzetben vannak, és hogy könnyebben láthatnak esetleg kiútat.
0: Árszpoétikát, hitvallásod, mindig megkérdezem beszélgetés végén.
1: Én az én hitvallásom az, ha szabad ezt így mondani, én hiszem, hogy minden ember jónak születik. Az nem mindegy, hogy milyen környezetben, és megvan a közösségeknek is a felelősségük, hogy tulajdonképpen milyen közösségek alakulnak ki, és mi az, ami dominál bennünk, tehát mi az, ami hatással van. És itt nagyon fontos, hogyha olyan emberek vezetik ezeket a közösségeket, ahol egy természetes kiválasztódás van, ahol nem az erőszak, hanem a békesség dominál. Mert akkor a békével ugye bár sokkal hatékonyabb a teremtés, a jóság, és tulajdonképpen a szeretet, amire minden ember és minden közösség törekszik.
0: Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Kollár Lászlónak, hogy ilyen szépen elmagyarázta hitvallását, az őssejterápiát, és időt szakított ránk, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Én is köszönöm a figyelmet, és nagyon köszönöm a meghívást. Elmondhattam azt, amit fontosnak tartok.
0: Tehát Kollár László és Turcsányi Éva.
2: egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hőgyeretén táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
3: Itt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaz. Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnöldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Van, aki még nem is hallott róla, de akik igen, azok közül se tudja pontosan mindenki, hogy mik is azok a neobankok, és miért olcsóbbak, illetve tényleg olcsóbbak-e, vagy másként fizetjük meg az olcsóság árát. Ígérem, ma kiokosítunk mindenkit neobank ügyben. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A vakáció időszaka a legtöbbször a szülőknek nagyon komoly fejtörést okoz, hova menjen a gyerek a családi nyaralásig, hogyan oldják meg azokat a bizonyos heteket. A legtöbbek számára a nyári táborok jelentik a megoldást, de mint az élet minden területén, itt sem ajánlott, hogy csak és kizárólag az ár határozza meg a döntésünket. Aki még nem döntött, annak kívánunk segíteni azzal, hogy átbeszéljük ma a legfontosabb kritériumokat. Aztán még alig-alig szokjuk meg a parkolással kapcsolatosan, hogy a hónap elején életbe lépett változás miatt már nincsenek parkolóórák, legalábbis egyre kevesebb, mert bizony látni az utcán olyan embereket, akik még bőszen keresgetik, egyébként a már azon a részen, ahol már leszerelték őket, és már is egy újabb határidőt érdemes jól bevésni. A tervek szerint ugyanis január 1-től a 2 tonna feletti járműveknek 2-szeres parkolási díjat kell majd fizetniük a fővárosban. Amit eddig ki lehetett deríteni, erről a parkolási szakértünk mindjárt el is mondja, és aki most legyint egyet, úgy ugyan 2 tonna, hát meg fognak lepődni egy csomóféle autó, mert mi utána néztünk, pont eléri már a 2 tonnát, tehát mélyen a zsebbe kell majd nyúlni. És végül, de nem utolsó sorban egy hallgatónk történetére is reagálunk a mai műsorban. A kérdés, kötelese jól látható módon tájékoztatni egy webáruház arról, hogy nem magyarországi cégről van szó. Nem véletlen, hogy ezzel is foglalkozni fogunk. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, remélem velünk tartanak, mert hogy mi már is kezdünk. És ahogy a múlt héten ígértem, meg most a műsor elején is, már is belevágunk, a neobankokról fogunk beszélgetni. Van, aki ezt a kifejezést nem ismeri, de mondjuk használja a Wise-ot, vagy például a Revolutot, és nem tudja, de szerintem még a Granit Bank is az. Tehát, hogy mik ezek a neobankok, de én nem akarok előre itt mindenbe belevágni. Szakértő vendégem Huma Péter, aki megígérte, hogy segít nekünk ebben az eligazodásban. Köszönöm, hogy még egyszer itt vagy velünk. Szia!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Hogyan lehetne összefoglalni, mi az a neobank? Nekem egy kicsit a Matrix, amikor először hallottam, a Matrix jutott eszembe, meg a Neo-ról.
6: Ja, igen, igen. Hát a neobank inkább talán úgy fogalmazható meg magyarul, hogy egy új bank, és a különlegessége abban rejlik, hogy az internet és az online világ elterjedésével a bankok is átköltöztek a online térbe. Ezt természetesen minden bank megtette, viszont azok a bankok, amelyek meglévő fiókhálózat alapján nyújtják ezt a szolgáltatást, nyilván jóval drágábbak, hiszen a fiókhálózat és a személyállomány nagyon sok pénzbe kerül.
5: És ez is nyilván... ugorodnak egyébként, mert most azt figyeltem meg, hogy a legtöbb bank fiókja csökken, a száma csökken, a bent lévő 1-2 édesnénye van benne, régen ültek 5-6-an, tehát ugye ez az oka ennek?
6: Hát ez egy nagyon régi trend, már a 20 évvel ezelőtti, a 2000-es években is megfigyelhető volt, hogy átstruktúrálódás zajlik, bezárnak bizonyos bankfiókokat, más bankfiókokat a plázákba költöztetnek, a készpénzt kivezetik a fiókból például, hogy csak ATM-nél tudsz használni, inkább tanácsadásra biztatnak, de egyébként mondhatnám ugyanezt a telekom cégekre is, mert nekem például nem egyszer volt olyan ügyem, hogy nem tudtak segíteni a személy és ügyfélszolgálaton, hanem telefonon, vagy esetleg írásban kellett segítséget kérnem. Szóval ez egy, ott inkább csak értékesítenek, szóval ez egy ilyen trend, amit a bankok sem tudnak kikerülni. Na de a neobankoknak egyáltalán nincsen fiókjuk. Tehát egy neobank azt mondja magáról, hogy itt van egy applikáció, töltsd le, regisztrálj benne, csinálj egy bankszámlát úgy, hogy mindenben megfelel a törvényi szabályozásnak, tehát föl kell töltened a személyigazolványodnak a csípjével, ugye az érintésmentes mentesen lehet átvinni a telefonra az információkat, azt ugye beszkennelik, csinálj magadról egy selfit, amellyel fényképet tárolnak rólad, illetve megnézik bizonyos mozdulatokkal, vagy a szemedet kell mozgatni, vagy az arcodat kell mozgatni, hogy valóban élő személy vagy-e, nem pedig valami robot, és hogyha ezeket sikeresen teljesíted, és mondjuk egy SMS-ben kapott kóddal aláírod azt a szerződést, amit a bank elét kínál, akkor gyakorlatilag ugyanolyan joghatállyal létrejön ez a szerződés, mint hogyha a fiókban kötötted volna. 2017 óta lehet kötni Magyarországon videóbankon keresztül, és 2021 óta lehet kötni ilyen selfies azonosítással, amikor a banknak már nem is kell a videóhívásban lennie, hanem te magad feltöltöd, és ők meg vagy később ezt valamikor ellenőrzik. Ha szóval, jó. Tehát, hogy ez a folyamat jellemzi a neobankokat, és mivel csak interneten dolgoznak, és hát a Revolutról például tudjuk, hogy még telefonos ügyfélszolgálata sincsen, nemhogy személyes, hanem tényleg ilyen csetekkel lehet nála kommunikálni, hogyha valami problémád van, ezért nagyon olcsóak.
5: Aha, de jól tudom, ugye, hogy Magyarországon egy ilyen igazán magyar tulajdonú van, az a Granit Bank, ezt jól tudom?
6: Hát, hogyha így hívjuk, hogy Neobank, akkor igazából a Binx minősül annak, ők magukat így is hirdetik, hogy a Magyarország első neobankja, de a Granitnak van kettő fiókja, ja. Tehát ők már akkor ilyen értelemben már nem neobankok, egyébként valóban a Granit is egy ilyen teljesen internetre, igen, online értékesítésre alapuló modellen dolgozik, csak ő abban különbözik a neobanktól, hogy tényleg van két fiókja.
5: A Revolutot emlegetted, a Wise az a másik hatalmas, és Magyarország, ha jól tudom, ennek a kettőnek több millió ügyfele van, nem véletlenül, sokkal olcsóbbak voltak ez idáig, de majd erről mindjárt beszélgetünk külön. Tehát, hogy egy csomó olyan előny nyújtottak mind a mellett, hogy gyorsan lehetett mindent intézni, és nagyon logikusan. Ugye, ha jól tudom, azzal a változással a Wise is már megszűnt, teljesen magyar, hogy tehát már Magyarországhoz köze van, inkább így fogalmazok, és most már a Revolutot is utalérte olyan értelemben a vég, hogy ők is Magyarországon már lesz magyar bankszámlájuk a revolutosoknak. Attól még neobankok maradnak? Mert magyar felügyelet alá kerülnek?
6: Igen, neobankok maradnak, egyiknek sincsen, mind a kettőnek van, vagy lesz hamarosan magyar bankszámlaszáma, de egyiknek sem lesz fiókja. Aha. Tehát mind a kettő csak legfeljebb telefonos ügyfélszolgálaton lesz elérhető, és ugye még egy korlátra felhívom a figyelmet, ott, ahol nincsen fiók, ott nincsen befizetési lehetőség sem, tehát készpénz nem lehet a számlára tenni. ATM-mel ugyan meg lehet csinálni, de Magyarországon nincs arra példa, hogy egy fiók nélküli bank, egy valamely másik bank ATM hálózatával szerződjön, és ezáltal be lehessen fizetni egy másik bank ATM hálózatában. A Revolut az egyébként kínál ATM-eket kísérleti jelleggel például Spanyolországban, de azt nem lehet tudni, hogy Magyarországon mikor fognak ATM-eket telepíteni. Tehát akinek Wise vagy Revolut számlája van, vagy lesz, az azzal a korláttal mindenképpen számoljon, hogy nem tud személyesen bemenni hozzájuk, és nem tud befizetni.
5: Azzal, hogy Magyarországra meg kellett, hogy érkezzenek, azzal a tranzakciós költségeket most már mi fogjuk fizetni? Nagyon egyszerűen meg tranzakciós díjról beszélek. Megkérdezem, mert az egyik legnagyobb előnyük volt, azon kívül, hogy ugye középárfolyamon lehetett pénzt váltani korlátlan mennyiségbe, hogyha bizonyos csomagot előfizetett az ember egy évre, de az, aki sűrűn használja a bankolást, kiszámolt, hogy nevetséges volt ahhoz képest, hogyha jó sokat használta. Szóval mi lesz ezzel a tranzakciós illetékkel? Innentől kezdve már a Revolut meg a Wise sem lesz olyan olcsó?
6: Hát igen, sajnos vonatkozik rájuk is a magyar törvényi szabályozás, és eddig is vonatkozott, a Wise már korábban bevezette, de a Revolut valahogy még dacolt ezzel. Ugye a Revolutnál van egy nagyon nagy különbség a magyar bankokhoz képest, ez pedig az, hogy ők egy globális bank, és megtehette azt, hogy a globális bevételeiből finanszírozta a magyar ügyfelek ingyenességét, tehát megfizette helyettük az illetéket. Aha. De úgy tűnik, hogy úgy döntöttek, hogy ha magyar fióktelepre váltanak, tehát kifejezetten ennek a több mint 2 millió ügyfélnek nyitnak egy magyarországi bankot, akkor ott már nem akarják átvállalni, nem akarják keresztfinanszírozni, és így az ügyfeleknek kell fizetniük. Van egy nagyon fontos dolog, amit el kell mondjak, mert sokan nem tudják egyébként. Ez pedig az, hogy a pénzügyi tranzakciós illetéket a banknak csak 50 000 forint feletti összegeknél kell megfizetni, tehát hogyha 50 ezer forint alatti, vagy legfeljebb 50 ezer forintnyi egy átutalás, akkor ott nincs még pénzügyi tranzakciós illeték, és ezt van, amelyik bank továbbadja, az ügyfélnek van, amelyik nem. A Revolut úgy döntött, hogy továbbadja, és a Wise is továbbadja ezt a kedvezményt.
5: Vagyis,
6: ez azt jelenti, hogyha én tartozok neked 300 ezer forinttal, mint a múlt heti példában hallottuk, akkor ott 6 darab 50 ezer forintnyi átutalással ingyen át tudok továbbra is utalni az új Revolut Magyar Bank számláról is. Míg hogyha egybe küldöm a 300 ezeret, akkor viszont 250 ezer után meg kell fizetni az illetéket. Tehát nem érdemes nagyobb összeget küldeni, mint 50 ezer, mivel ingyen van, gyakorlatilag bármennyiszer ismételhetem a tranzakciót, mert mindegyik tranzakció, ami 50 ezer forint vagy az alatti lesz, az nem kerül pénzbe továbbra sem.
5: Ez nagyon
6: tehát
5: jó.
6: Célszerű elosztani ezt, és akkor így ugyanúgy megmarad az ingyenesség. Erre az egyre kell figyelni, hogy ne legyen az átutalás 50 ezer forintnál drágább.
5: Ez azért is fontos, mert meg akartam kérdezni, én csináltam egy gyors közvéleménykutatást, megkérdeztem egy csomó embert, és mindenki azt mondja, hogy hát vége a Revolutnak, én biztos, hogy bezárom, nem kell már, mert magyarországi bankszámla számom lesz, és akkor ugyanazok a kötelezettségei, vagyis azt mondták, hogy ugyanúgy fizetni fogunk, nem is keveset. Ezek szerint akkor ez féligazság, és inkább azt mond, ezen kívül van-e még valami, mert akkor meg kell tanulnunk, hogy tudjuk ezt továbbra is úgy használni, hogy jól járjunk.
6: Nincsen más, tehát a tranzakcióknak a díjai ugyanannyik maradnak a Magyar Revolut alatt is, mint a Litván alatt voltak. Nincsen semmilyen más különbség, ami lényegesen érinteni az ügyfeleket, mint ez az egy, hogy ezen túl csak 50 ezer forintig lesz ingyenes tranzakciónként az átutalásnak a díja, és a fölött 50 ezer forint feletti részre meg kell fizetni ezt a bizonyos 0,45%-ot, de legfeljebb 20 ezer forintot tranzakciónként, tehát hogy tényleg erre az egyre kell csak figyelni, és ugyanúgy ingyen lehet használni a Revolutot, hogy 50 ezer forintnál egy tranzakció ne legyen több.
5: Erre föl fogják-e hívni a figyelmet, vagy a banknak nem érdeke, tök mindegy, mert azt gondolom, hogy miután ez egy globális bank, mi körülbelül annyi vagyunk, mint a gombos tűfeje, vagy a feje, a gombos tűfeje, mert hogy sokkal több ügyfelük van a világban, egyébként más országokban.
6: Hát most meg foglak lepni, és lehet, hogy a hallgatók egy részét is meglepem. A több mint 2 millió magyarországi ügyfél a 10 millióból, ami egyébként, hogyha belegondolunk, tehát nem is tudom, hogyha valaki azt mondta volna, 2015-ben indult a Revolut, hogyha valaki azt mondta volna, hogy jósolja meg, hogy mi lesz ebből Magyarországon, hát én azt hiszem, hogy nem, tehát hogy mondjam, nem lettem volna nagyon bátor, akkor azt mondtam volna, hogy jó, hát lehet, hogy lesz néhány tízezer ügyfelük Magyarországon. Ugye akkor még nem volt forintszámlájuk sem, és még magyar nyelvű sem volt az applikáció, de a Revolut olyan tömegben kezdett el terjedni a magyar ügyfelek között, egyébként valószínűleg az ingyenessége miatt
5: igen,
6: is, hogy berobbant, és hogy a Revolut úgy tartja, hogy Közép-Kelet-Európában a miénk a legjobb piac az ő számukra, szóval egyáltalán nem vagyunk egy ilyen gombos tűfejek, sőt, azt is állítja a Revolut, ugye erre nem látunk rá, tehát el kell hinnünk, amit mondanak, hogy a magyar ügyfelek aktívan használják a számláikat, tehát nem alvó számlákról van szó, hogy mindenki megnyitotta, aztán úgy hagyta, hanem tényleg tartanak rajta a pénzt, tranzaktálnak, stb. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy nekik szerintem, ezzel együtt nem kommunikálták olyan nagyon ezt az 50 ezer forintos határt, annak ellenére, hogy a sajtóközleményükbe például szóvá tették.
5: Aha, tehát akkor azért azt mind a ketten tudjuk, hogy a magyar ember szerintem a világ egyik legárérzékenyebb népe vagyunk.
6: Nem? Igen, igen,
5: ugye?
6: Igen.
5: Tehát, hogy,
6: igen.
5: És sokszor ez persze csapdába is visz minket, mert ugye azt hiszük, hogy ebben jól járunk, aztán nem, ezért is beszélgetünk mindig, és ezért is próbálom belőled is kiszedni, hogy az olcsó tényleg olcsó-e, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez egy nagyon fontos információ, tehát az, aki gondolkozik azon, hogy most bezárja a neobankját, például a Revolutot, mert hogy már magyar bankszámlája lesz. Egyébként még egy pillanatra megkérdezem tőled, ugye jól gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy magyarországi magyar bankszámlám van, vagy az unión belül bárhol, ugyanúgy rálát a magyar hatóság, nem? Tehát ugye ez egy teljesen fals dolog, hogy jaj, ne lássák, majd kint lesz számlám.
6: Pontosan így van, és ezt akartam is mondani, de jó is, hogy szóba hoztad, hogy én többektől kaptam olyan visszajelzést, hogy most már egy magyar lesz, akkor inkább megszüntetik, mert hogy a magyar adóhatóság is rálát ezentúl erre a Revolut számára. Hát az az igazság, hogy a magyar adóhatóság már 2010, azt hiszem 6 óta, az egész Európai Unió összes bankszámláját végre tudja hajtani, hogyha akarja. Ugyan nem feltétlenül jellemző, hogy külföldi bankszámlákra is indítanak végrehajtást a magyar szervek, de megnézhetik bármikor, illetve a pénzmosási szabályok alapján Magyarország az Európai Unió összes országából, és még egy sereg más országból, összesen 100 országból a világból, köztük az Egyesült Államokból, mindenféle ilyen egyenleg növekedés jelzést megkap. Sőt, amikor ez még csak kezdett elterjedni a világban, akkor a magyar kormány az elsők között akarta azt a hozzáférést, ami a magyaroknak, tehát a magyar állampolgároknak a külföldi pénznövekedését monitorozza. Úgyhogy ez egy téves állítás. Lehet, hogy eddig az volt a tapasztalat, hogy külföldre nem nagyon nyúltak utána a magyarok pénzének, de látni, ha akarja, biztos, hogy látja a NAV.
5: Na hát akkor most mi ezt a tévhitet is eloszlattuk, tehát ezért senkinek nem érdemes megszüntetni a globál neobankoknál a számláját. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendbe tetted a fejünkbe ezt a fontos információt, és azt is elmondom még egyszer, hogyha 50 ezrenként utalunk a neobankunkból, például a Revolutról, akkor nincs tranzakciós adó, vagyis ha valaki 300 ezeret akar átutalni, akkor szépen 6-szor nyomja meg az utalás gombot 50 ezrével, és akkor egy fillérjébe, egy rupójába se kerül, hogy pestiesen mondják. Huma Péter volt segítségemre ezen a héten is, aki pénzügyi szakértő. Hálásan köszönöm neked, és az egyet ígérhetek, hogy nem utoljára beszéltünk. További szép napot!
6: Köszönöm!
5: Szia, szia,
6: neked
5: szia.
6: Is! Sziasztok!
4: Facsi Pesz.
5: És ahogy ígértem, a múlt héten dr. Kecskés András ügyvéd parkolási szakértő eljött hozzánk, mert egyszerűen azt mondhatnám, mint egy szappenópera végtelenítve, minden héten újabb és újabb olyan dolog derül ki parkolással kapcsolatba, amiről jó, ha tudunk, és lelkileg már most is föl tudunk készülni. Szia, és köszönöm szépen, hogy itt vagy, itt
7: a meleg nyári nap. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: A legújabb hírek szerint vannak olyan tervek a fővárosban, megint csak azt mondom, hogy a 2 tonna feletti személygépkocsik majd dupla parkolási díjat kell, hogy fizessenek. És egy mondatot még mielőtt hagynám, hogy megszólalj, valaki azt mondta nekem a múltkor, hogy mit beszéltek annyit a budapesti parkolásról, nem csak Budapesten hallgatják a ti műsorotokat, ez igaz, de azt feltételezzük, hogy azért, mert valaki nem budapesti, csak följön Budapestre, mert hogy mindenki föl szokott jönni, és autóval jön, és talán nekik még nehezebb a parkolással kapcsolatban az eligazodás, mint nekünk, akik naponta belefutunk a visszapillantó tükörbe, tehát, hogy mi nyilván rutinosabbak vagyunk, ezért is tartom különösen kiemelten fontosnak, hogy a budapesti parkolásról beszéljünk, és akkor kanyarodjunk vissza. Azt is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy kit érdekel a 2 tonna fölötti. Hát én a műsor elején mondtam, hogy én utána néztem, és azért leesett az állam.
7: Igen, azért azt is el lehet mondani, hogy nem minden változás csak Budapestet érint. Tehát sok minden, amiről beszélünk itt a műsorban, az országos jelentőségű, illetőleg azt mondom, hogy tapasztalható egy olyan tendencia, hogy ami elsőként Budapesten lép életbe, tehát a fővárosi közgyűlés hozza meg, az szépen begyűrűzi az országot, és egyre több vidéki nagyváros szintén kezdi ezt alkalmazni. Például ugye most a mai témánk ugye az, hogy 2027. január 1-től
5: tehát a 2 tonna,
7: így van, fél év múlva a 2 tonna önsúlyú, tehát ez nem az ösztömeg, hanem az öntömege az autónak, önsúlyú autóknál ugye bizony dupla, kétszeres mértékű parkolási díjat kell majd fizetni. Na most az elgondolás itt alapvetően az tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy akinek luxus súvja van, az akkor fizessen, csak hát ugye azt elfelejtjük, hogy az elektromos autóknak, azoknak az önsúlya, fajsúlya nevezzük úgy, jóval magasabb ugye az akkumulátor tömege miatt.
5: Igen.
7: Tehát átlagban lehet azt mondani, hogy egy olyan 400 kg-mal több egy elektromos autónak a súlya, mint egy belső égésű motorral hajtott gépjármű.
5: Úgy látszik, az elektromos autókra, ha ezt mondom, hogy rájár a rúd, ugye egyszer megszüntették az ingyenes parkolást, a buszsába való közlekedést, most meg még fizethetnek is.
7: Így van, ez egyébként, amit most említettél, ez 2027. január 1-től szintén egy országos szintű változás, hogy a zöld rendszámos gépjárművektől megvonják az ingyenes parkolást, nem csak Budapesten.
5: Ja, most még
7: van nekik, és 2027. január 1-től vonják meg, például Debrecen, Szeged, Győr, Pécs már csatlakozott ehhez, és ott sem lesz már ingyenes. Tehát tulajdonképpen igen, ahogy most elmondtad, és ezt egy kicsit így összegezzük, akkor ez ugye az elmúlt években úgy nézett ki, hogy mindenkit próbáltunk arra ösztönözni, hogy vásároljatok elektromos autót, és ehhez mennyi minden kedvezmény jár nektek. Most, hogy megvásároltátok az elektromos autót, most nem csak, hogy parkolási díjat fogtok fizetni, de még duplán is, mert hogy ilyen nehéz autót vásároltatok.
5: De nem minden elektromos autó ilyen nehéz.
7: Nem minden elektromos autó ilyen nehéz, nyilván ott is azért a méretében nagyobb családi méretű autók, de például egy Tesla esetében azért a palettának a fele az a 2 tonna
5: meg a SUV-ok között is, a nagyobb SUV-ok is gondolom megnyomják hát a két tonnát.
7: A nagyobb SUV-ok elektromosban egyértelműen megnyomják a 2 tonnát, de egyébként még a nagyobb SUV-ok belső égésű motorral nem mind éri el a 2 tonnát.
5: Nem mind, de sok eléri.
7: Sok eléri, de nem mind. Tehát azért számos olyan nagyméretű luxus SUV van, ami ilyen 1800-1900 kg öntömeggel rendelkezik. Míg azt mondom, hogy egy középkategóriás SUV elektromos, tisztán elektromos hajtással, az viszont már ott van a 2000 kg fölött.
5: 2 kellemetlen kérdésem van, az egyik az, hogy fogják azt tudni ellenőrizni, hogy az én autóm 2 tonna, vagy 2 tonna, 1 kiló, vagy 1999 kiló, szóval hogy nem tudom elképzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni, te tudod?
7: Igen, ez úgy fog működni, hogy

0: Azt szintén ugyanígy le tudja ellenőrizni, nekik mutatni fogja a gépjárműnek a műszaki adatait, ami nem szenzitív adat, tehát ez abszolút lehetséges.
1: Aha, gondolom, hogy a témákból már önök is kiderítették, hogy Csiklósi Márti fogyasztóvédelmi szakértő is itt lesz a stúdióban, itt is van a stúdióban, és miután lehet, hogy érintett, mert nagyon, nagyon aktívan figyelt, be szeretne kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy most akkor legyen övé a szó. És szia egyébként.
2: Köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat is, sziasztok. De csak az merült fel bennem, ha hirtelen mondjuk szlovák emberré válnék, akkor mit fog tenni ez a rendszám alapú rendszer?
1: Ez nem bírom, a magyarok már okoskodnak rögtön, ezt
2: nem én akarok szlovák rendszámot, én az elmúlt 20 évben is kibírtam magyar rendszámmal, de felmerül bennem, hogy egy külföldi parkolás esetén vajon hogy oldja meg, mert ez egy... Ez azért egy érdekes.
0: Hát igazság szerint itt most az új változásoknál önmagában már az felmerül, hogy a külföldi a parkolást hogy oldja meg.
1: Igen, már ez erről is
0: az már nehézségekbe ütközik, de én azt gondolom, hogy ha ő letölti az applikációt, beüti ugye a külföldi rendszámot, ami lehetséges, feltételezem, hogy a külföldi nyilvántartással nem lesz összekötve ugye ez a magyar rendszer, tehát ő meg fogja kapni a sima egyszeres parkolási díjat, amit megfizet, és onnantól kezdve senki nem fogja ezt firtatni, hogy ez neki felróható vagy nem felróható, utána kellett volna járnia. Tehát valószínű, hogy a külföldiek ezt meg fogják úszni.
1: Ezt csak én gondolom,
0: mert nem gondolnám, hogy a világ összes országának a nyilvántartását összekötik, mert ugye itt nem is a gépjárművet kell nekünk ismerni, vagyis hát a szoftvernek, hanem a rendszám alapján indul el, és az, hogy az a rendszám melyik gépjármű az
1: rendelve,
0: ez csak a
1: magyar
0: szabályok szerint lehetséges.
1: Az, amikor kitalálták, hogy a kis vállalkozások is nem kaphatnak már ugye lakossági áramot, és elkezdődött ez a cirkusz, és azok fáztak nagyon, akik akkor nyitottak egy új boltot, mert aki régi boltban van, annak teljesen simán a régi lakossági áramtarifával röhög azon, aki tízszeres díjat
0: fizet. Hát leginkább azok fáztak rá, akinek a kis családi vállalkozás a lakásba volt bejelentve, és effektíve nyilván az volt a székhely, de tulajdonképpen a gazdasági tevékenység ténylegesen nem folyt. Aha. És ott ugye talán esetben kaptak levelet, hogy hát ugye vállalkozás működik, és akkor ők most írják át akkor a közüzemi szolgáltatásokat ugye kisvállalkozásra, és hát nyilván ott egy jóval magasabb díjjal kellett számolni.
1: De a mai napig tudok olyat, aki röhög ezen, hogy a másik ennyit fizet. Szóval visszatérve arra, hogy nekem ez jutott eszembe erről, hogy a külföldi rendszámon, úgyhogy Márténak jó volt a felvetése, és azért nem kevés szlovák rendszám autó szaladgál Magyarországon, ami nem is szlovák ember vezet.
0: Hát én azért kíváncsi leszek, hogy ez a magyar berkeken belül, tehát magyar gépjárművekkel, magyar rendszámmal, magyar szoftverrel, hogy önmagában ez hogy fog működni, mennyi lesz az az idő, amíg ez úgymond kiforja magát, aztán gondolom utána rá térhetünk, hogy akkor a külföldi rendszámmal mit kezdjünk.
1: Én nagyon szívesen látlak, akár minden héten.
0: Illetőleg most... azt is felveti a kérdést, hogyha a magyar személy SMS-ben parkol. Nem tudom, hogy az SMS által elküldött rendszám szintén képes lesz-e kommunikálni ugye a belügyminisztériumi nyilvántartással, vagy az reflexből visszaküldi az egyszeres parkolási díjat, aztán jól van.
1: Szóval, hogy én befejezve a mondatomat, én tényleg szívesen látlak minden héten, de már kell sikító frászom lenni, hogy mindig újabb és újabb csavar van, amit közíré kell tenni, de örülök, hogy itt vagy, maradj is itt a műsor végéig. Szerintem neked is azt tudom mondani, hogy néhány héten belül megint meg fogsz jelenni.
3: Facsipesz.
1: Rá is térünk a Máténak, ugye mindig azt mondom, hogyha a hallgatók írnak a facsipesz2025@gmail.com-ra, akkor mi ezeket földolgozzuk, illetve a szakértők megkapják a kérdéseket, és válaszolnak is rá. Az első kérdésem a múlt hétről maradt, mert idő hiányában nem tudtuk ezt megbeszélni, hogy mit is jelent a házhoz szállítás. Csak az épületig szól, vagy a szállító kötelessége a lakásig elvinni. Azért ennek az az apropója, egy hallgatónk megírta a hűtőjének a történetét, a néni 70 pluszos, de elég modern ember, mint kiderült, mert nekünk is neten írt, rendelt egy hűtőt, az első emeleten lakik, azt mondom, pehére. Egy nem túl kedves cég alkalmazott, odaszállította a hűtőt, és egy kerten keresztül kellett volna, tehát így, hát, egy félig meddig kertes társasházról van szó, fölvinni az első emeletre, és föl se hívták, nem is értesítették, csak a szomszéd szólt, hogy nem a Marika néni hűtője van ott a kapu

0: mellett. Szóval azért ez egy eléggé rém történet. A kérdés persze ennek kapcsán az, hogy mi az a házhoz szállítás? Hogyan kell értelmezni, Márti?
1: Jó, ez azért nagyon sok sebből vérzik ez az ügy, mert jó, majd azért lesz alapvetően az, hogy nem vetetjük át a vevővel a kiszállított terméket, az azért lényegében azt jelenti, hogy a kiszállító cég azzal hazardírozik, hogy fogja magát, és ki kell fizetnie a terméket, mert hogy ugye mondjuk valaki más viszi el onnan azt a hűtőt, és nem szól a szomszéd a Manika néninek.
0: Tehát át kell venni, igen, szokták egy ilyen tabletszerűn.
1: Így van, ez az alap, hogy neki igazolnia kell tudni, hogy a küldő átvette. A másik ugye ez a meddig szól a házhoz szállítás. Alapvetően azt gondolom, hogy a tájékoztatásnak kell maximálisan megfelelnie a szolgáltatásnak, vagyis előre kell tudni megírni, hogy ez a kiszállítás, ez meddig is tart. Hogyha egy olyan szállító céggel szerződött valaki, aki hűtőszekrényeket árul, aki nem vállalja mondjuk bérlakásokba a 6. emeletre való földcipelést, akkor ezt előre a vásárlás során a döntéshozatal meghozatala előtt ki kell írnia, és tájékoztatnia kell a webshopban, vagy akár ugye fizikai boltban arra az ügyfelet, hogy valahogy meg kéne oldania utcáról föl a 6. emeletre, mert sajnos ezt az ő szállító csapata nem tudja megoldani. Amennyiben így előre tájékoztat, akkor ezzel nincs is gond. De ugye a kérdés inkább az, hogy ha nem tájékoztat erről előre, és lerakja az utcán, akkor mi van?
0: De még meddig köteles kivinni?
1: Nincs ilyen. Nincs alapvetően ilyen. A kiszállítás ugye az pontosan ilyen fogalmakon van. El tud csúszni, uh-huh. Igen, de én már számtalan olyan webshopot láttam, aki kiírta, hogy nem ajtótól ajtóig, hanem háztól házig van a szállítás, uh-huh. és hogy amennyiben föl szeretné vinni, készüljön föl, vagy plusz díjat kell fizetnie.
0: Ez korrekt, és akkor az ember eldönti, igen. Hogy kell vagy nem kell.
1: Ebben az esetben azonban nagyon nehéz bármit is tenni, hiszen végül is valószínűleg ő megoldotta valahogy. Ugye a futárszolgálat illetékesen már lelépett, rajta már leverni sem nagyon lehet a problémát. A céget föl lehet hívni azzal, hogy de hát uraim, hölgyeim, ez pontosan most mi is volt itt, de hát most mi csinálunk, kérünk tőlük 5000 forintos kupont, tehát hogy mi valahogy becigöltük. Nyilván, hogyha van számlás, rakodó segítségünk, de nem hiszem, hogy ott várt a másnap érkező rakodókat az utcán szegénykém, a hűtő mellett állva vigyázban. Úgyhogy ha lenne mondjuk valaki, aki azt mondja, hogy leszámlázok érte 5-10 000 forintot, hogy fölvigyem innen, akkor ez azt gondolom, hogy megfőtájékoztatás hiányában leverhető az üzletem, webshopon, bármi máson.
0: Én ugyanebben a híradást egy elektronikai áruházba vásároltam, én is úgynevezett nagy háztartási gépet, és ott felajánlották, hogy vagy egész nap otthon strázsálok és várom a kiszállítást, vagy fizessek még 10 000 forintot, konkrétan emlékszem, és akkor egy órás időintervallumot megadnak. Hát én persze ezt választottam, és hogy te nem jöttél azonnal az egy órán belül, úgy ők se, és amikor elkezdtem telefonálgatni és rikácsolni, akkor se jutottam sehova, és a 10 000 forintomat se adták vissza. Sajnos ez is előfordult.
1: Hát alapvetően nyilván érdekérvényesítési készség
0: hát nekem azért
1: alapján
0: az van.
1: Megy ez. Jó, de békétetőtestülethez beadtad?
0: Nem.
1: Na, hát erről beszélünk. Tehát, hogy alapvetően van még egy csomó lépés, amit megtehetünk ahhoz, hogy megkapjuk azt, ami jár. Itt két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a választást. Tehát lehetséges, hogy olcsóbb egy termék az egyik webáruházban, mint a másikban, de lehet, hogy pont ott,
0: volt.
1: Tök mindegy, de lehet, hogy ott fogják visszaszerezni ezt a pénzt, hogy nem időablakos a kiszállításuk, és az időablakosért meg plusz pénzt kérnek. Jelenleg ma már mind az áruházakban, mind a webáruházakban elég gyakori, hogy alap szolgáltatás része az időablakos kiszállítás.
0: Tehát
1: az
0: nem
1: egy
0: kell érte
1: óra
0: külön
1: ritka.
0: Fizetni?
1: Nem kell érte külön fizetni.
0: Hát itt nyilván ez... azért kellett, mert hogy egy órán belül...
1: Így van. Az egy, azt mondom, a szűk, ezt kevesen vállalják, de még két órás időablakok azért nagyon-nagyon gyakoriak, aha, ma már. És ez tényleg része a szolgáltatásnak, meg kell keresni azt a szolgáltatót, aki ilyet tud.
0: Jó. Azt hiszem, hogy rájár a rúd a futárszolgálatokra, mert vagy legalábbis csokorba szedtem, a következő hallgatói panasz az volt, hogy meghozta a futár a cuccot, valami ruházati terméket vásárolt, és 10 000-essel fizetett, és a maga a számla 6 200 forint volt, ha jól emlékszem, és a futár szépen zsebretette, és mikor mondta, hogy hát kérem szépen a visszajárót, akkor jól leoktatta, hogy mit képzel, miért nem annyi pénzt számolt ki fillére, forintra, de neki nem volt otthon pénze. A kérdés az, hogy ez szabályos-e, megtehetik-e úgy, hogy ő azért egy rutinos, ma azt mondta, hogy fölment a honlapra, és megnézte, akitől rendelt, hogy ez oda van-e írva, és nem kapott semmilyen tájékoztatást, viszont majdnem még egyszer annyi cuccot vehetett volna abból a pénzből. Szóval, hogy mi van ilyenkor, mik a szabályok, Máté?
1: Nyilvánvalóan a termékért annyi pénzt kérhet el a kereskedő, akár futár útján, akár saját maga, mint amennyire azt a terméket meghirdette. Ez a nincsen visszajáróm, ez olyan nagyon...
0: Nem azt mondta, hogy nincsen visszajáróm, neki ő nem köteles visszaadni, ez a durva.
1: Hát ez ezt jelenti, tehát hogyha nincs visszajárója, vagy nem köteles visszaadni, ez egy teljesen téves tájékoztatás, nyilván azt az összeget kell, hogy kifizesse a fogyasztó, a vásárló, ami a szerződésben szerepel. Tehát nincsen ilyen opció, hogy jaj, most 5000-esből nem tudok visszaadni, 20000-esből nem tudok visszaadni, vagy hogy jaj, elromlott a terminálom. Kényelmetlen persze a szituáció, mert hogyha a fizetés megakad a futárral, akkor a futár nem nagyon fog tudni más csinálni, mint visszaviszi a terméket.
0: Hogy ilyenkor mert... lehet azt mondani, hogy akkor kérem vissza a 10000-est, itt a cucc.
1: Persze, azt is lehet mondani, hiszen az elállási jogunk is bármelyik pillanatban megvan. Nyilván ez egy pofátlan a helyzetével, a szituációval és a másik pillanatnyi gyengeségével visszaélő futár volt. Ez ma már azért abszurd. Egyrészt mondjuk ki, hogy az utánvétes fizetés sokan azért tartották fenn nagyon sokáig, mert nem bíztak abban, hogy tényleg kijön, esetleg valami átverős áruházba
0: így
1: akadtak
0: van,
1: bele.
0: De én is ezt mondom minden barátomnak, hogy utánvét.
1: Én meg ebbe egy kicsit kötekednék, ugye az elmúlt műsorokban is sokszor volt szó arról, hogy a kártyás fizetés esetén a chargeback-kel lényegében a pénzünkhöz ugyanúgy hozzájutunk.
0: De az utánvétnél is lehet kártyával fizetni.
1: Ahol lehet. Igen, ez a másik, amit akartam mondani, ma már a futárszolgálatok nagy része tud kártyás fizetést biztosítani, és nem csak készpénzes fizetést. Tehát lehetőségeink tárháza azt gondolom, hogy széles, itt nyilván fölkészült valamire az ügyfél, és valaki visszaélt azzal a lehetőséggel, hogy őtőle további pár ezer forintot kicsaljon. Nem korrekt, jogszabálysértő, és nyilvánvalóan önmagában az, hogy neki nem is kötelessége visszaadni, ez... Valahol ő tévesen azt értelmezte, hogy lehet, hogy a megbízója nem adott neki elég apró pénzt, de a jogszabályok alapján viszont nyilván köteles visszaadni, tehát nincsenek ebben kérdések.
0: Jó, akkor ragozzuk tovább ezt. Közben azt gondoltam ki, hogyha én mondjuk rendelek ruházati cuccot valakitől, magyar, ittől is lévő üzlete van, és ő tájékoztat engem a vásárláskor a websájtján, hogy arra kér, hogy vagy bankkártya utánvétet választom, és utána följön egy ablak, amin azt mondja, hogy vagy kártyával kéri kifizetni, vagy pontosan annyi pénzt. Ha ezt ő így leírja, akkor jogos-e, hogy a futár nem ad vissza? Mert akkor tájékoztatod.
1: Természetesen az előre szóló tájékoztatás megint egy teljesen másik történet, ugyanúgy, mint a korábbi ügynél, tehát felek közötti szerződéskötésről beszélünk, hogyha ő adott feltételek mellett tudja csak vállalni a készpénzes fizetést, akkor ő azok mellett vállalja a fogyasztónak, ugye, ha az ő szeméből nézzük, ilyenkor van egy lehetősége, hogy úgy döntsön, hogy A, mégsem utánvéd, B, utánvéd, de kártya, és akkor ezt a problémát ugye meg tudja oldani. Ha a fogyasztó azt mondja, hogy úgysem készítem ki pontosan, de készpénzzel fizetek, akkor utólag tényleg az a lehetősége lesz, hogy eláll a szerződéstől, mert azért mégsem akar 4000 forintot ajándékba adni, és azt mondja, hogy akkor majd megrendelem máskor. De maradjunk annyiban, hogy azért a készpénzszállítás, készpénzes visszaadás, annak ennél igyekeznek a cégek, de egy nyűgös persze történet, ha lehet tényleg, ha van bankszámla, van kártya, akkor próbáljunk meg arra átállni.
0: Úgy látszik, hogy ma csak és kizárólag ilyeneket szedtem össze, de egyébként tök véletlenül nem válogattam. Egy hallgató története következik. Egy webáruházból rendelt valamit, megtanult, hogy 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vételtől, még azt is írta, hogy nagyon tetszett neki, hogy a honlapjukon jól látható módon oda volt téve egy formanyomtatvány, amire ha ráklikkel, akkor simán elállhat, tehát ott csak ki kellett tölteni pár dolgot. A kopanása akkor jött, amikor kiderült, hogy a visszaküldési cím nem Magyarország. És akkor utána kavart itt a megrendelésnek, meg írta, hogy nyomonkövetést is kapott, tehát szoktak ugye, hogy éppen a futárszolgálatnál hol van a cuccunk, ugye mindig tájékoztatnak róla, és ő azt látta, és ő úgy is emlékezett, de vissza is nézte, hogy egy magyar raktárból fogja a GLS kiszállítani számára. A kérdése a következő, azt mondta, hogy olyan drága lenne oda-vissza küldeni, hogy nem éri meg, inkább kidobja a kukába, de kötelese arról tájékoztatni jól látható módon a webáruház, hogy ő mit most mondok, valami csehországi székhelyű vagy Ravalpindibe való, mert akkor nyilván nem úgy, tehát százszor végig gondolja valaki az elállási jogot, mert sokszor drágább ugye a szállítatás.
1: Igen, összegszerűsítsük, Magyarországon belül körülbelül 2000 forint kiküldeni egy terméket, aha, most egy kisebb, normál csomagról beszélünk, nem valami súlyosabb, nagyobb méretről. Míg a határon túlra ez jellemzően a 10 000 forintot elérő, vagy azt megharadó összeg, tehát ez alapvetően 4-5-szörös. A kérdésre a helyes válasz az, hogy számos ponton kötelező egy webáruháznak feltüntetnie, hogy ő milyen illetékességű, hiszen minden webáruháznak előzetesen fix helyen fel kell tüntetnie, hogy ki az eladó, ennek a cégnek, mert nyilván ez többnyire cég, hol van a székhelye, mi az adószáma. Bocsánat, hol? A weboldalon, főoldalon ráadásul. Tehát vagy egy kapcsolatmenüpont, vagy egy cégelérhetőségek menüpont, vagy egy általános szerződési feltételek menüpont, vagy az adatkeresési tájékoztatóban is kötelező egyébként kiírni a cég nevét és székhelyét.
0: Tehát akkor érdemes mondjuk a kapcsolatra rögtön rámenni és megnézni, hogy az ASF-re, mert akkor kiderül, hogy ez magyar vagy nem magyar.
1: Amúgy is azt szoktuk ugye mondani, hogy minden tudatos vásárló azzal indít, hogy lecsekkolja a webáruházat, lecsekkolja a céget, nem minden egyes vásárlásnál, hanem amikor egy helyen újólag vásárolunk. Tehát korábban nem vásároltunk annál a cégnél,
0: vagy
1: azon a weboldalon. Vagy marketplace-en egy új eladóval találkozunk, igen, fantasztikus. Ehhez egyébként még majd emlékeztes rá lesz a kiegészítésem. Tehát marketplace-en keresztül is csekkoljuk le az eladót, vagy közvetlenül a weboldalán. Fontos szerintem még az is, hogyha a céget megtaláltuk, a cég nevét üssük be egy keresőbe, vagy akár egy cégkeresőbe, és nézzük meg, hogy nem tegnap előtt alapították, nincs rá rengeteg negatív visszajelzés. Van például egy, csak hogy most egy konkrétumot mondjak, 2-3 éve van egy olyan cég, vagy szolgáltató, mert cég tudtommal nincs mögötte, aki a Budapest városnévvel, meg környező országok városneveivel, és előtte egy férfi vagy egy női névvel, tehát most mondjuk Krisztina Budapest vagy Máté Bécs, árul nagyon baromi jól kinéző ruhatermékeket, táskákat. Ezt te meg tudod rendelni, úgymond egészen jó a weboldal, majd utána nem az érkezik ki, vagy nem érkezik ki semmi. És ezek változtatgatva neveket, tehát holnap után már Tamás Budapest lesz, azután meg már Anikó Budapest, és ugyanaz a termékkínálat jön körülbelül, és valahogy nem sikerül eltüntetni például ezt a szolgáltatót, ami jellemzően egyébként Facebook, Instagram és egyéb felületeken reklámozza magát. Tehát ott is fontos, hogy amint már utána nézünk, és látjuk, hogy nincs is mögötte cég, vagy volt, hogy van mögötte cég, de az egy már felszámolás alatt lévő cég, FA, ugye odaírják a cégnév mögé, teljesen egyértelműen lenni, vagy VA végez számolás alatt, akkor már is tudjuk, hogy nem ez az a hely, ahol vásárolnunk kell. Vagy ha beütjük a cégnevet, akkor pillanatok alatt akár Facebook csoportokba, akár az interneten más tartalomba fogunk ütközni, ahol leírják, hogy ezek a női név, férfi név plusz városnév, ezek mind neccesek, nem az érkezett ki, nem az jött ki, nem érkezett ki semmi, tehát tapasztalatot tudunk pillanatok alatt gyűjteni az internetről. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt egy fontos dolog tudni. De a konkrét esetre egy kicsit visszatérve, mert azért mégiscsak ugye itt Pozsony, meg Prága, meg egyéb helyekre való visszaszállítás, igen, drágább, ezzel számolnunk is kell, úgyhogy ahogy azt te mondtad, szerintem a vásárlás előtt fontos már, vagy az ASF, vagy a kapcsolat menüpontból megnézni, hogy ez a cég, ez a szolgáltató hol van, és akkor még mindig lehet, hogy biztosít egy raktárat, ahova Magyarországon belül visszaküldheted, mert van ilyen cég, mert fontos nekik, hogy betörjenek a magyar piacra, fontos nekik, hogy ne a rossz élmény maradjon meg elállás után sem, hanem a jó, mert hosszú távon gondolkoznak, de ez már egy külön szolgáltatás. Tehát azt már a vásárlási folyamat során fogjuk látni, hogy vajon ezért kell-e külön
0: de
1: fizetni.
0: De az a félrevezető, mert ha a magyar raktárban van, akkor én is a gyagya agyammal azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy pozsonyi cég, de Magyarországon Magyarországon van egy raktárbázisa, ahol nagyobb tétel tart, hogy ne kelljen minden egyes darabbal szaladgálni.
1: Azt tudom erre mondani, hogy nem kényszeríthetjük arra, és még a magyar hatóságok sem, hogy ha ő kiszállítási depóként bérel egy raktárat, akkor ott vissza is vegyen terméket. Ugye az a nehezítő tényező, csak hogy lássuk a logisztikát, most az, hogy ott a hely, ott egy ember, vegye át, hogy nyilván az, hogy egy adott időpontban, egy adott napon odaadok egy futárnak egy csomó terméket, az nem ugyanaz, mint hogy 12 órás ügyeletben vagyok, hogy a visszaérkezőket
0: fogadjam. Jó, de ha van egy depó, akkor ahogy ő oda szállítja a cuccokat, akkor vissza is tudna.
1: Ezt mondom, hogy nem, mert más az időigény a munkatársnál, tehát hogy lehet, hogy egészen más időpontokban van jelen a munkatárs, mint amikor a beérkező csomagok jönnének. Ami nagyon fontos még ebben a kérdéskörben, az nyilván az, hogy a tájékoztatásnak egyértelműnek kellni. Tehát ha ezt egy picit is úgy érzékelteti, hogy ez a depó, ez fogad, küld, és ide is visszaküldheted, vagy akár azt mondja, hogy egyszerű a visszaküldés, és a kiküldéseire, vagy a cég elérhetőségére küld vissza. Tehát ha bármilyen módon félrevezető, megtévesztő információt ad erről, akkor nyilvánvalóan ő a hibás, és akkor ez egy fogyasztóvédelmi jogszabálysértésként megfogható.
0: Tudod, mi jutott még eszembe az, hogy nagyon sokan már használják, hogy csetelni lehet velük, ugye fölmegyek egy ilyen weboldalra, és akkor már lehet, hogy miben segíthetek. És akkor például ott föl lehet tenni azt a kérdést, hogy Magyarországról szállít, vagy az ellállásnál hova kell visszaküldeni, ez tized másodperc, és erre válaszolnia kell, nem? Jól gondolom?
1: Természetesen válaszolnia kell. A chatben adott válaszoknál van egy olyan rossz tapasztalatunk, hogy ott azért néha chatbot, néha egy kicsit, hogy mondjam, önállóan, tehát AI háttérrel működik, és talál ki dolgokat, ugye megpróbál megfelelni a kérdezőnek, és nem feltétlenül a céges policy-t fogja elmondani. Van, hogy egy ügyfélszolgálatos hölgy és úr is tévedhet. Minden esetre én nekem szokásom már vált, ha problémám van, csetelek, de azokat a beszélgetéseket én kimentem.
0: Vagyis lefotózod?
1: Vagy macera, mert fotó az a praktikus, tehát ahogy hajtom lefelé az egész beszélgetést, kifotózni tudom akár mobiltelefonon, akár gépen, számítógépen, és ezt el kell menteni, mert természetesen így az állítások kötik a céget, és neki azt teljesítenie kell, amit ott vállalt, ugyanakkor nekünk meg bizonyítanunk kell, hogy ez elhangzott.
0: Hát és ez így korrekt bizonyíték. Egyébként azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy én olvastam valahol, hogy a magyarok a tengeren túlról, vagyis kelet felé vásárolnak sokat, meg itt a környező országokból, de már se az északi országokból, sem mondjuk az Egyesült Királyságból, de sokkal kisebb az a része a vásárlóknak, akik ezekről a helyekről vásárolnak. Tehát nagyjából be lehet lőni Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, ezek, akik így közelebb vannak hozzánk, már Ausztriából sem nagyon ez igaz így?
1: Alapvetően azt határozza meg, hogy honnan vásárolunk, hogy honnan, melyik régióból, melyik országból üzemeltetnek olyan webshopot, ami kiszállít hozzánk, vagy ami magyar nyelvű rendelési felületet elérhetővé
0: tesz. Na jó,
1: de
0: még az eBay is kiszállít hozzánk.
1: Az eBay egy egészen különleges hely, meg az Amazon is egy egészen különleges hely, de alapvetően egy webáruház maga eldönti, hogy neki mi a célcsoportja, milyen ország a célcsoportja, milyen országokba szeretne kiszállítani, és milyen országok jogának szeretne megfelelni, hiszen ugye erről is többször beszéltünk, hogy egy lengyel webáruház Magyarországra kiszállít, neki a magyar jogszabályoknak kell megfelelnie, és ezzel ugye egy szigorúbb jótállási szabályrendszernek például, mint Lengyelországban.
0: Igen, nálunk szigorú, mint Lengyel, nem is gondoltam
1: így
0: volna.
1: Van, hiszen a jótállás a 2 meg a 3 éves kötelező jótállás a tartós fogyasztási cikkekre, az csak Magyarországon van. De ami érdekes ebben, hogy ugye hol húzódnak ezek a határok, jellemzően a cégek nagy része az egy fogyasztói kultúrkörben mozog. A nagy multivállalatok is, például Central Eastern Europe, azaz Kelet-Közép-Európát, általában egy régiónak tekintik, és akkor a cégek nagy része beosztja, hogy mely országok tartoznak ebbe. És hát bizony a legtöbb céget végignézzük, akkor Ausztria az ide-oda, az változó, de jellemzően ez a lengyel, cseh, szlovák, magyar, román, balkán, esetleg adott esetben Ukrajna, az változó, meg a bulgár ekerpiac az egyébként egy később fejlődésnek indult terület, mint például a román.
0: Igen.
1: És zártabb is egyébként sokkal, mint a környező országokból több. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ezekben az országokban ugyanez a cég szállít, akkor ne lepődjünk meg, ez így van. Igen, ritkán van, és fordul elő, hogy egy skandináv, egy angol, vagy egy francia cég pont szigetszerűen Magyarországra vagy máshova elérhetővé tesz felületet. Mi magyarok pedig, hogyha nem találunk magyar felületet, akkor az esetek túlnyomó többségben inkább nem is rendelünk.
0: Én viszont hallottam, hogy van, aki csak Dániából rendel, csak aránytalan más árak vannak, mert hogy mások a jövedelmi viszonyok is, és annyira nem éri meg. Ugye ez is számít.
1: A termék nagyon változó, vannak dolgok, amik sokkal olcsóbbak. Tehát én azt vettem régóta észre, hogy ami nálunk luxus cikként van a köztudatban. Például mondjuk egy francia sámpány. Nálunk eléggé drága, nyilván 27% áfa, és a többi, és a többi. Ezt egy német vagy egy francia webshopból akár a kiszállítási díjjal együtt is megéri Magyarországra áthozni ilyen terméket.
0: Most jutott eszembe, hogy még az Olaszország felől is vannak főleg élelmiszer webshopok, ez jutott most eszembe.
1: Hát igen, hogyha megnézzük, ugye például nálunk egy nagyon jó minőségű olasz paradicsomkonzerv, amiből tényleg olyan tésztát tudunk főzni, ami olyan, az nálunk 1500-2000 forint egy kisebb méretű konzerv, míg Olaszországból, de akár egyébként Horvátországból, hogyha ugyanezt egy webáruházó megvesszük, az 500 forint alatt van egy konzerv. Tehát itt megint lehet játszani, hogy mi az a mennyiség, aminél a házhozszállítás már olcsó lesz.
0: Igen, egy kérdésem van, Olaszországban tudjuk, hogy 5% az áfa zömmel, hogyha én olasz websájtról rendelek, akkor én 5% áfát, vagy 27% forgalmi adót fizetek. Ugyanis itt lehet az árkülönbség.
1: Lehet árkülönbség rajta. A jogszabályok alapján mérettől, mennyiségtől is függ, hogy neki a saját áfáját kell fizetnie, vagy a vevő áfáját. Főszabály egyébként a vevő áfája, de ettől el lehet térni, és a webáruházak egy jelentős része, mivel ezt elég nehéz ellenőrizni, nem szokta alkalmazni, hanem nyilván kihasználják például pont Magyarország 27%-os áfája miatt a számukra meglévő versenyelőnyt, hogy olcsóbban tudják kínálni. Aha, a
0: ezért, igen, mert valaki nekem a múltkor azt mondta, hogy be ne menjek az olasz boltba, mert sokkal drágább, és webben kell rendelni. Ezek szerint sok mindennel így lehet. De akkor ugorjunk vissza, tehát a webáruháznak tájékoztatni kell minket, hogy magyarországi vagy nem magyarországi, de nem úgy kell tájékoztatni, hogy fejbe vág egy nagy tábla, vagy virtuális tábla, hanem az általános szerződési feltételeket, ha csak fél másodpercre kinyitjuk, Mártában mindenki idegestől az 56 érthetetlen oldaltól, szóval csak kinyitjuk, már ott látjuk, hogy ki ez az adott cég, és akkor el tudjuk dönteni.
1: Igen, foglaljuk össze, hogy hány helyen kell tudnunk elérni az eladó cégnek az adatait. Az egyik az jellemzően az ASF vagy és a kapcsolatmenüpont. Az ASF-ben mindenképpen ben kell lennie ugye a cég elérhetőségeinek, hiszen ez egy szerződésnek az alapfeltétele. Igen. A rendelés visszaigazolásakor szintén el kell küldeniük az eladó cég adatait, tehát amikor kapunk egy visszaigazoló e-mailt, abban vagy csatolmányként, vagy törzsszövegként benne kell, hogy legyen. Kapunk egy számlát, ahol szintén rajta kell, hogy legyen az eladó cég, úgy tudom, ez más után köpönyeg, hiszen már ugye megvan a számla, illetve adott esetben más dokumentumokon, így adatvédelmi tájékoztató, vagy pedig mondjuk elállási tájékoztató is előfordul egyébként, vagy panaszkezelésre lévő külön menüpont, hogy itt a cégnek az elérhetősége és a nevei megtalálhatóak
0: egyébként
1: lesznek.
0: Azon, amit mondtam az elején, hogy szépen fönt van egy külön jó látható helyen, hogyha vissza akarja küldeni, akkor azt töltse ki, azon nem írják rá a cég nevét? Minek írnak?
1: Nincs ilyen jogszabály, ami ott elvárná, hogy ott még külön feltüntesse, de természetesen feltüntetheti. Aha. A visszaküldés címét viszont eléggé korrekt lenne ott feltüntetni. Ugye most változott a jogszabály, ugye június 19-től ugye elállási javába funkcióval kell bővíteni a webáruházat.
0: A magyar webáruház, de
1: Európai Uniós.
0: Európai Uniós?
1: Igen.
0: Ez egy fontos mondat volt, és még folytathatnánk, de nem fogjuk, mert az időnk elfogyott, mert hogy a műsor végére értünk, nem tudtunk beszélni ma a táborokról, de élek a gyanúval, hogy a jövő héten ezt nem fogják megúszni, szerintem még akkor sem lesz késő, meg az, aki már túl van ezen, az is érdemes, hogy meghallgass, hogy jövőre már okosabban tudja a gyerek táborozását intézni, illetve hogy jobban be legyenek védve a szülők is. Szerintem ez is nagyon fontos. Továbbra is arra biztatom önöket, mint láthatják ma, amikor egy egész műsornak a felét arra szánjuk, hogy a hallgatók kérdéseire válaszolunk, hogyha van kérdésük, illetve fogyasztóvédelmi panaszuk, vagy vitás ügyük, akkor írjanak nekünk facsipesz2025@gmail.com, és egy kis türelmet is szeretnénk kérni, a rövid történetet írják le, vagy a telefonszámokat föl fogják dolgozni, a szakértők mindig odaadom nekik, tehát nyugodtan írják meg, csak egy-két hét türelmet kérek. Viszont a mai műsor ezzel véget ért. Bicó Tamással készítettem, ő segített abban, hogy ma hallhatták ezt a műsort. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Legyen továbbra is kellemes napuk. Viszont hallásra!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Az adónemet teljesen eltöröl a kormány. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vehető jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 21-én a Daniella és a Dániel nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Daniella egy héber eredetű női név, a Dániel férfi névből alakult. Jelentése: Isten a bírám, vagy Isten ítél. Becézése: Ella, Ellácska, Elli, Ellike, Dana, Daniela, Danila. Jeles viselői ennek a névnek: Daniella Stahl, amerikai írónő, Kozák Danuta, kajakozó, Dana Scully, kitalált személy az X-Akták című tévésorozatból, és ön, kedves Daniella. Ugyanezen a napon köszöntjük Dániel nevű hallgatóinkat. A Dániel név héber eredetű, a bibliai igazságosságról és a bölcsességről nevezetes alakja. Jelentése: Isten ítél, valamint bírám az Isten. A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével. Becézése: Dani, Danika, Danus, Dankó és Dancsó. Jeles viselői ennek a névnek: Arany Dániel, matematika tanár, Benkő Dániel, gitárművész, Berzsenyi Dániel, költő, Gyurta Dániel, úszó, István Dániel, műsorvezető, Torres Dániel, zenész, énekes, Varó Dániel, költő, valamint ön, kedves Dániel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Angéla, Angelina, Dalida, Dana, Danica, Danuta, Helén, Ilma, Júlia, Léna, Lőrinc, valamint Juliet nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 21-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1542 az első időpontunk, július 21-én harmadik Pál pápa ellenreformációs intézkedései keretében újjászervezte az inkvizíciót a legfelsőbb hitbíróságként, Sanctum Officium néven. Folytassuk a 17. század elejével, 1619. július 21-e Szent Lőrinc ünnepe. Brindiziben született, 1559-ben Lisszabonban halt meg, 1619-ben. Velencei katolikus áldozópap, egyháztanító, kapucinus rendfőnök volt, diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i törökök elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szentté, 1959 óta egyháztanító. Folytassuk a 19. századdal, 1873. július 21-én Jesse James, a vadnyugat revolver hőse elkövette az első nagy vonatrablást. Az 1847-ben született Jesse James 1866. február 13-án a Missouri állambeli Liberty első bankjának kirablásával kezdte pályafutását, majd a Reno járat megtámadásával kezdődött meg a vasúti rablók korszaka. Testvérével Frank James-szel a legsikeresebb vonatrablók közé tartoztak, 1882-ben Orville lelőtték. Továbbra is a 19. századi a főszerep, 1886. július 21-ével folytatjuk. Meghalt Carl von Piloty, német festő, az akadémikus festészet jellegzetes képviselője. Nero Róma égését szemléli című képét a Budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi. Piloty 1874-től a Müncheni Akadémia igazgatója lett, 1852-ben Belgiumban, majd Franciaországban járt, ahol a történelmi festészetet tanulmányozta, óriási befolyása volt a kor történeti festészetére. Számos magyar tanítványa közül a legerőteljesebben Benczúr Gyulára hatott. Pompás kosztümök, szimpadias gesztusok, felfokozott pátosz, anyagszerű festésmód jellemzi óriási méretű, hatásos kompozícióit. És még mindig a 19. század, 1895. július 21-én meghalt Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros. És végül, de nem utolsó sorban, a 20. századdal fejezzük be, 1959. július 21-én az Amerikai Egyesült Államokban útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi hajó, amelyet Savanna névre kereszteltek. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobbi Rádió.

2026. július 21-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből, 12. fejezet 46-tól 50. vers. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Elmélkedés. A mai evangéliumi jelenet első olvasatra meglepő. Jézus ezt mondja: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem tagadja meg édesanyját, Máriát és rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás már nem vér szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. Ilyen módon nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új lelki családjára irányítja a figyelmünket. Arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Jézus kijelentése elköteleződésre hív. Nem elég őt ismerni vagy hallgatni tanítását. A Jézussal való kapcsolatunk alapja az Atya akaratának való engedelmesség. Ahogy a nő megtette mindazt, amit az Atya kért, ugyanúgy kell nekünk is Isten akaratát teljesítenünk. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés felszabadító is. Nem számít, honnan jövök, milyen múlt van mögöttem, ki mit gondol rólam. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Ez a valódi Isten gyermeki méltóságunk, Isten családjához tartozhatunk. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy

0: Mámmal is, mint aki valóban testvéred vagyok, és aki veled él, szolgál és szeret. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást? Mivel az erős fűszerek általában zsírosak, mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy tejfölös szarvas szeleteket fogok elkészíteni. Az elkészítési módja a következő. Az inaktól és a hártyáitól megtisztított szarvas combot felszereteljük. Klofolóval kiverjük és szalonnával, spékelőtű segítségével megtűzdeljük. Ha nincsen spékelőtünk, akkor esetleg egy hurkapálcára tűzzük a szalonnacsíkokat és azzal is bedugdoshatjuk a szarvas szeleteket. Megsózzuk, megborsozzuk, csipetnyi majorannával fűszerezzük. A lisztben megforgatva, serpenyőben, a felhevített zsírban mindkét oldalon ropogós pirosra sütjük, majd egy lábosba tesszük. Ezután zsírjában kevés lisztet világosra pirítjuk. Beletesszünk egy kis finomra vágott hagymát, babérlevelet, néhány pillanatig tovább pirítjuk, és fehérborral felengedve, a bor ilyenkor egy kicsit édeskés lehet, gyorsan simára keverjük. Megsózzuk, gorombára tölt borssal fűszerezzük, és ráöntjük az elősütött szarvas szeletekre. Fedővel betakarva a mérséggel tűzön pároljuk, s ha besűrűsödik, mindig egy-egy kevés fehérborral engedjük fel. Közben a vegyes zöldséget vékony metéltre, julienre vágjuk, és kb. Egy evőkanálnyi vajon, gyengén megsózva, kevés pirított petrezselyem zöldjével megsózva, puhára pároljuk. Ha a szarvas szeletek megpuhult, átszedjük egy másik lábosba, a mártáshoz hozzátesszük a tejfölt, és a simára keverjük benne. Reszelt citromhéjjal, citromlével, egy mokkáskanyálnyi mustárral, 2-3 dekányi szardellapasztával ízesítjük, és 15-20 percig forraljuk össze. Majd finom szűrőn keresztül rászűrjük a húszszeletekre. Hozzátesszük a metél zöldségeket, ezzel is néhány percig együtt pároljuk, és azonnal forrón tálaljuk. Tálalás előtt elmorzsoljuk rajta a vajat, és a húszszeleteket tűzálló tára téve felhalmozzuk rajta a zöldséget, leöntjük mártással, és megszűrjük egy csipetnyi vágott petrezselyem. Külön tálon adjuk hozzá a zsemlegombócot, de jól illik hozzá a zöldborsós, ismertebb nevén a rizibizi vagy a gombás rizs is.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottam.
4: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Az adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.